Pátria Rádió. A Slovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Szép jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. július 29-én szerdán. Porzika róna. Olyan szárazság van a szántóföldeken, hogy ahol traktor indul, a közutakat is beteríti a por, és a kegyelem döfés még csak most indul egy második hőkupolával. Ki fogja gondozni az időseket? Az egészségügyi miniszter szükségesnek tartja a társadalmi párbeszéd kiterjesztését az életvégi ellátás magasabb szintre emelésével kapcsolatban. És nehéz gépekkel a természet lágyölén. A tőkési ág vásárúti szakaszán kavics szigeteket alakítanak ki, hogy gyorsítsák a folyást, miközben még csónakázni sem szabadna az ötös tájvédelmi körzethez tartozó folyón. Egyelőre ennyit a mai reggeli tartalmából, most a hírek jönnek a mikrofonnál, Paszmár Lívia.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Tibor Gáspár és Dusan Kovácsik vallomásával folytatódott a tisztító tűzügy. Donald Trump fogadta Volodymyr Zelenszkijt az ovális irodában. Pozsonyban 18, Kassán 14 fok van. Következnek a részletek. Tibor Gáspár parlamenti alelnök vallomásával folytatódott a tisztító tűzügy tárgyalása kedden a speciális büntetőbíróság besztercebányai kirendeltségén. Dusan Kovácsik is vallomást tett, némely vádlott feltételhez kötötte vallomását. A vád bűnszervezet létrehozása és működtetése a rendőrség és a biztonsági szervek legfőbb vezetésében a 2012 és 2018 közötti időszakban. Tibor Gáspár, aki ekkor országos rendőrfőkapitány volt, továbbra is azt állítja ártatlan. Szerinte a nyomozók, az ügyészek és az egész nyomozás elfogult volt ellene. Elismételte, hogy Bernard Szlobodnyik, a pénzügyi rendőrség volt vezetője, akit az ügy egyik koronatanújának tartanak, hazudik. Szlobodnyik erre reagálva hangsúlyozta, hogy nincs okat találgatni. A tanú szerint egyenesen Tibor Gáspártól és Norbert Bödör nyitrai vállalkozótól kapta utasításait. Bödör vallomását ahhoz a feltételhez kötötte, hogy először tisztázni kell a vádakat. Kovácsik vallomásában elismételte, hogy a vád törvénysértő, elmondása szerint nem követett el semmilyen bűncselekményt. A beruházási minisztérium jóváhagyta a 121,8 millió euró értékű pályázati felhívást az Eperjesi északi elkerülő út második szakaszának építésére az R4-es gyorsforgalmi úton. A projekt biztonságosabb és zavartalanabb forgalmat biztosít, tehermentesíti Eperjest a tranzitforgalomtól, és egyúttal megerősíti a katonai mobilitás szempontjából is fontos stratégiai közlekedési infrastruktúrát. Erről a minisztérium kommunikációs osztálya tájékoztatott. A teljes támogatható költségből 103,5 millió eurót, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 18,3 millió eurót pedig az állami költségvetésből finanszíroznak. A pályázati felhívás kiírója a Közlekedési Minisztérium, a kedvezményezett pedig a Nemzeti Autópályatársaság lesz. A várhatóan 37 hónapig tartó projekt keretében az elkerülő út második szakaszának kiválasztott építményei kerülnek kivitelezésre. A szakasz hossza 10,2 kilométer. A minisztérium állítása szerint az N4-es gyorsforgalmi út egyben egy körülbelül 108 kilométer hosszú nemzetközi tranzitútvonal része is lesz, amely a magyar határt Milhoszk, Kassa, Eperjes és Szvidnyik érintésével köti össze a lengyel határral. Donald Trump amerikai elnök tegnap fogadta Volodymyr Zelenszkijt a Fehérház ovális irodájában. A találkozó Zelenszkij szerint jól sikerült. Trump elnökkel a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges rakéták gyártási engedélyeiről, valamint néhány további segítséget jelentő ötletről is beszéltek. Zelenszkij Lindsey Graham szenátor temetésére érkezett Washingtonba, aki ebben a hónapban 71 éves korában hirtelen elhunyt. Graham Trump legközelebbi szövetségesei közé tartozott a szenátusban, és a jelenlegi Irán elleni konfliktus során az egyik leghangsúlyosabb támogatója volt. Zelenszkij ott tartózkodása idején amerikai szenátorokkal is találkozik. Az amerikai és szaúd-arábiai fegyveres erők mára virradói jel légitámadásokat hajtottak végre Irak keleti részén található célpontok ellen. Az amerikai hadsereg szerint ezeket a létesítményeket Irán által támogatott csoportok használták az amerikai csapatok és a szaúd-arábiai energetikai infrastruktúra elleni támadásokhoz. Az amerikai hadsereg központi parancsnoksága az X-en azt írta, ez határozott válasz volt az elmúlt 72 órában az iráni forradalmi gárda rakéttal irányított drónokkal végrehajtott több mint 30 támadásra. Szaúd-Arábia tegnap bejelentette, hogy egymást követő második nap lőtt le drónokat, amelyeket Irán által támogatott milíciák indítottak iraki területről. Az amerikai hadsereg korábban azt is bejelentette, hogy Irán hajnalban több ballisztikus rakétát lőtt ki a Közel-Keleten állomásozó amerikai erők felé, amelyeket hatástalanítottak. Takaichi Sanae japán miniszterelnök bejelentette, hogy az ország délnyugati részén bekövetkezett 7,1-es erősségű erős földrengés áldozatainak száma 13-ra emelkedett. A kutatási és mentési munkálatok folytatódnak, mivel több ember még mindig eltűnt vagy a romok alatt rekedt. Akashima városában található Aeon Mall bevásárlóközpont a legsúlyosabban érintett helyszínek közé tartozik. A mentők 8 embert emeltek ki a romok alól, és folytatják a további túlélők felkutatását. A hatóságok feltételezik, hogy az épület károsodását egy gázszivárgás utáni robbanás okozta, amelyben legkevesebb 2 nő vesztette életét. 7 ember eltűnt a Nippon Paper Industries gyár kéményének összeomlása után is, további 4-en súlyos sérüléseket szenvedtek, a régió kórházai pedig több tucat beteget láttak el. A meteorológusok a következő héten várható erős utórengésre figyelmeztettek, és a földcsúszamlások fokozott kockázatára is felhívták a figyelmet.
0: Időjárás.
2: A reggeli órákban többnyire derült, napos az idő, helyenként kevés komoly felhővel, a minimum hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. A délelőtti óráktól továbbra is sok napsütés várható, délután a gomoly felhők képződnek, de csak elvétve fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar. A nappali csúcs hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, elsőfokú hőségriasztás lesz érvényben az ország több déli járásában a délutáni óráktól kezdve.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Egy autó és egy kamion ütközött Érsekújvárban a Kápisztórihon, az egyik sáv nem járható, vezessenek óvatosan, jó utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Tamás Ákossal.
1: Búcsúzott a Spartak Trnava a labdarúgó konferencialigától. A nagyszombatiak 0-0-ás döntetlent játszottak a CSKA Szófia vendégeként. Mivel az első mérkőzés is 0-0-val ért véget, a továbbjutástól 11-es párbaj döntött, amelyet a bolgár együttes nyert meg 5-3 arányban. A piros-feketék több nagy helyzetet is kidolgoztak, egyszer a felső létszet is eltalálták, a hajrában pedig büntetőt is reklamáltak, ám a játékvezető nem ítélt 11-est. Így a bolgárok készülhetnek a Paks Panathinaikosz párharc továbbjutó ellen. Az atomvárosiak hazai pályán szenvedte 2-1-es vereséget az odavágón. A Slovan Bratislava kedvező helyzetből várja a Bajnokok Ligája második selejtező körének visszavágóját. A pozsonyi együttes múlt héten 2-0-ra győzött a georgiai ibériai Tbilisi otthonában. A visszavágót ma 20 óra 15 perctől rendezik az új téglamezei stadionban. A párharc győztese a harmadik selejtező körben a Mielbi együttesével találkozik, amely kedden gól nélküli döntetlent játszott a gibraltári Lincoln Red vendégeként. A svéd csapat a hazai pályán aratott 3-0 sikerének köszönhető jutott tovább. Zinedine Zidane lett a francia labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Az 54 éves szakembert tegnap jelentette be a francia labdarúgó szövetség. Zidane a poszton Didier Deschamps-ot váltja, aki 14 év után távozott a nemzeti csapat kispadjáról. Zidane 2030-ig szóló szerződést írt alá. Az olasz válogatott élére tegnap nevezték ki az új szövetségi kapitányt, Roberto Mancinit, aki a 2020-as Európa-bajnokságon győzelemre vezette az olaszokat, ezt követően Szaúd-Arábiában és Katarban dolgozott. A tréner 2018 és 2023 között irányította a nemzeti együttest. A 2022-es világbajnoki kvalifikáció sikertelensége után azonban távozott a posztjáról, és Szaúd-Arábia kispadjára ült le. Az elmúlt szezonban az Al-Sadd edzője volt, bár alig egy év elteltével a katari klubnál is véget ért a munkája. E rekordbevételt ért el a Real Madrid az előző idényben. A spanyol labdarúgó klub 1,22 milliárd eurós bevételről számolt be, ami egyetlen szezon alatt minden idők legmagasabb összege egy sportegyesület történetében. A madridiak ugyan trófea nélkül zárták az idényt, a bajnokságot a Barcelona nyerte, a Bajnokok Ligájában pedig a negyed döntőig jutottak. Pénzügyi eredményükkel így is csúcsot állítottak be. Több milliárd dolláros befektetést vonna be a FIFA. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a tervei szerint értékesítené az égisze alatt rendezett tornák kereskedelmi jogainak egy részét, amivel több mint 4 milliárd dollár bevételre tehetne szert. A FIFA egy 20 milliárd dolláros alaptőkéjű vállalat létrehozásán dolgozik, amelyben a szervezet maradna a többségi tulajdonos, miközben a 211 tagszövetség is részesedést kapna. Kiesett Rebeka Šramková a washingtoni WTA tornán. A szlovák teniszező már az első fordulóban búcsúzott, miután két játszmában 6-4-6-2-re kikapott az indonéz Tjentől. Párosban Tereza Mihalíková a brit Watsonnal az oldalán három játszmában maradt alul Kato Olmos japán-mexikói duóval szemben. Mégis elindulhat a női kézilabda NB1 következő idényében a Mosó-Magyaróvár. A Magyar Kézilabda Szövetség másodfokon megadta a klubnak a versenyengedélyt, miután első fokon licenckérelmét a pénzügyi feltételek teljesítésével kapcsolatos hiányosságok miatt elutasította. A klub ezt követően pótolta a szükséges dokumentumokat és igazolta a feltételek teljesítését. Így a legutóbbi idény 8. helyezettje a 2026-2027-es szezonban is az élvonalban szerepelhet. Malajziában rendezik meg októberben a Bahreini nagydíjat, ám a Sepangi pálya a jegybevételekből nem részesül. A helyszín ügyvezetője elmondta, hogy a teljes bevétel Bahreint illeti meg, mivel a rendezési díjat is a közel-keleti ország fizeti. Hozzátette ugyanakkor, hogy a Forma 1 visszatérése által generált gazdasági hatás így is jelentős lehet Malajzia számára. A futamot korábban elhalasztott bahreini verseny helyett rendezik meg október első hétvégén Sepangban, ahol 2017 óta először rendeznek ismét Forma 1-es futamot.

6 óra 19 perc, július 29-én a Tigrisek világnapján, de egyébként ma van az eső napja is, ez fél óra múlva aktuális lesz a beszélgetésünkben, szóval ma Márta és Flóra napja van. A Márta arameus eredetű bibliai név, jelentése úrnő, a Flóra latin eredetű mitológiai név, a virágok és a tavasz római istennőinek a neve, jelentése virág. Ezen kívül még Urbán, Urbán, Félix, Beatrix, Virág és Alícia napja van, a szlovák naptár szerint pedig Márta napja. Boldog névnapot, minden ünnepeltek!

0: 6 óra 23 perc. Kulcsfontosságú funkciókkal bővült a ChatGPT szülői felügyelet módja. Nagyon súlyos hibát találtak az androidos mobilokban, és Kína megcsinálta. Gondolattal vezéreltek egy humanoid robotot. Színes híreink jönnek a nagyvilágból Nyitrai Nóra válogatásában.
1: A ChatGPT indulása óta rengeteg olyan esetről lehet hallani, amikor illegális tevékenységek vagy épp az öngyilkosság kapcsán kérték ki a tinédzser felhasználók a chatbot véleményét. Erre reagálva az OpenAI tavaly elindította a szülői felügyeletet, amely lehetővé teszi a szülők számára, hogy személyes fiókjaikat összekapcsolják tinédzser gyerekeik fiókjával. Így többek között beütemezhetik azokat az időpontokat, amikor a ChatGPT nem használható, csökkenthetik vagy kikapcsolhatják az érzékeny tartalmakat, valamint értesítést kaphatnak, ha a chatbot arra utaló jeleket észlel, hogy gyermekük önsértésen gondolkodik. Az OpenAI most kibővítette az értesítéseket, hogy a szülők tudják, ha a gyermekük veszélyt jelenthet másokra. Ennek részeként a ChatGPT mostantól értesíti az összekapcsolt fiókkal rendelkező szülőket és gyámokat, ha a gyermeküket letiltották az alkalmazásról az online erőszakos fenyegetésekkel vagy erőszakos cselekményekkel kapcsolatos irányelveik megsértése miatt. A cég a Moonshot-tal egy online erőszak monitorozására és felszámolására szakosodott céggel működött együtt az új funkció fejlesztésében. Nagyon kellemetlen hibára bukkantak az androidos mobilokban, írja a The Register. Alap szerint május óta több tucat bejelentés érkezett hozzájuk arról, hogy az androidos készülékekről a feloldó kód ismerete nélkül is lehet SMS-eket vagy WhatsApp üzeneteket küldeni, amennyiben engedélyezve van a Gemini elérése a zárolási képernyőről. Amennyiben a Gemininek nincs hozzáférése a használni kívánt alkalmazáshoz, a rendszer először felszólítja a felhasználót, hogy nyissa meg a kívánt appot. Ehhez alapesetben szükség lenne a mobil feloldására, ám ha valaki többször egymás után megnyomja a tovább gombot, a Gemini melléklet hozzáadása opciójával, akkor egy hiba miatt lehetővé válik az SMS küldés jelkód megadása nélkül is. A Google jelezte, tudnak a hibáról, és hamarosan jön rá a megoldás. Bár a humanoid robotok, valamint az őket vezérlő szoftverek, vagy ha úgy jobban tetszik a mesterséges intelligencia az elmúlt években nagyon sokat fejlődtek, a gépeket továbbra is nehéz megtanítani az egyes feladatok elvégzésére, és még nehezebb azt megértetni velük, hogy mit szeretne egy adott ember. Egy agyszámítógép interfész fejlesztésével foglalkozó kínai vállalat, a BrainCo most azt állítja, bizonyos mértékben sikerült megoldania ezt a problémát. A megoldás lehetővé teszi, hogy az ember pusztán a gondolataival irányítson egy humanoid robotot. A felhasználók egy elektroencefalográfot viselnek, amely a fejre helyezett szenzorok segítségével érzékeli az agy által előállított apró elektromos jeleket. A jeleket aztán az AI elemzi, hogy meghatározza, milyen műveletet kíván végrehajtani a felhasználó. Miután a szoftver értelmezi ezt a szándékot, a gondolatot utasításokká alakítja, amelyeket egy csatlakoztatott robot végre tud hajtani. A BrainCo szerint a megoldás működik a humanoid robotokkal, robotkutyákkal és robotkarokkal is.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják július 29-én, Flóra napján. Újabb 40 fok közeli hőség érkezhet Dél-Szlovákiába, miközben a száraz idő gyorsítja az aratást, a kukorica és a többi még fejlődő növény termését éppen most teheti tönkre. Hol tart most az aratást, és mire lehet számítani a többi haszonnövény esetében? Erről lesz szó nem sokára. Most régiós hírek jönnek a mikrofonnál, Paszmár Lévia.
2: Folytatódik a Párkányi épület együttes felújítása, beleértve a Barta Gyula galériát és a Danubius mozi épületét is. Az épület teteje június végén leégett. A sérült tetőszerkezet lebontására kért közbeszerzési eljárás július közepén zárult le. A közbeszerzés nyertese július 22-én kezdte meg a munkát, a bontás jelenleg is folyamatban van, tájékoztatott a városi hivatal. A tető teljes eltávolítása után megtervezik az új tetőszerkezetet és az ideiglenes lefedést. A város központjában található épületegyüttesben június 29-én kora reggel csaptak fel a lángok. A kárt előzetesen 3 millió euróra becsülték. A képviselőtestület jóváhagyta a gyűjtés meghirdetését. Az év végéig tart, az önkormányzat döntése értelmében a befolyt összeget az épületegyüttes felújítására fordítják. A rozsnyói ügyfélszolgálati központ az átköltözés után már az új címen működik. A Janka Krála utca 3 szám alatti új helyiségekben a lakosság megtalálja a járási hivatal, valamint a dokumentációs és a járási közlekedési felügyelőség irodáit. A központ egyelőre próbaüzemben működik. A rozsnyói kerületi hivatal és a közlekedési felügyelőség irodái az elmúlt hetekben korlátozott üzemmódban működtek. Az osztályok új helyiségekbe történő költöztetése július 13-án kezdődött. Az új ügyfélszolgálati központ hétfőtől kezdte meg próbaüzemét. Mátyai Neumann, a belügyminisztérium szóvivője hozzátette, hogy a próbaüzem általában körülbelül 4-6 hétig tart. Az új ügyfélszolgálati központot a belügyminisztérium hozta létre. Az épületet az Evromat társaságtól bérli 10 éves időtartamra, több mint 7,5 millió euróért. A Pozsony Medikus Kertben tegnap újra üzembe helyezték a hattyúszökőkutat. A történelmi park egyik legjellegzetesebb látványossága a művészeti elemeiknek felújításán, valamint a műszaki háttér kiterjedt modernizációján esett át. Erről a pozsonyi óváros önkormányzata tájékoztatott, hozzátéve, hogy a rekonstrukció megőrizte a szökőkút eredeti jellegét, és egyúttal megteremtette a feltételeket a következő évek megbízható működéséhez. A hattyúszökőkút és a két ivókút Pavel Miksík szobrász műhelyéből származik, idén ünneplik a medikus kertbe való elhelyezésének 40. évfordulóját. Felújítása a kert hosszú távú revitalizációjának része, amelynek célja a park történelmi értékeinek megőrzése, és egyúttal az éghajlatváltozás következményeivel szembeni ellenálló képességének növelése, közölte az önkormányzat.
0: Időjárás.
2: Reggeli órákban többnyire derült napos az idő, helyenként kevés komoly felhővel. A délelőtti óráktól továbbra is sok napsütés várható. Délután a komoly felhők képződnek, de csak elvétve fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar. A nappali csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. A délutáni óráktól első fokú hőségriasztás lesz érvényben az ország több déli járásában.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Kassabárca után Zsebes irányában, az útszakasz nem járható, Ennyickén át tudják elkerülni. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 6 óra 39 perc. A szárazság és a hőkupola kapcsán tervezett interjú alanyunkat valahogy nem sikerül most elérnünk, így hát most jön egy másik téma a reggelből. Az utóbbi hetekben ismét drámai módon eszkalálódott a helyzet Washington és Teherán között. A Közel-Kelet az elmúlt napokban szinte folyamatosan légi csapásoktól volt hangos, a hétvégén azonban hirtelen csend lett. Sajtóértesülések szerint a harcok beszüntetésének hátterében az egyre mélyülő amerikai muníció hiány áll, így egyáltalán nem tudni, meddig maradhat érvényben ez a váratlan tűzszünet. Ennek ellenére a piacok már be is áraszták az optimizmusra okot adó fejleményeket, és több hétnyi drágulás után tegnap folytatódott az olajárának esése. A legfrissebb világgazdasági fejleményeket, amelyek régiónk helyzetének alakulására is hatással vannak, Bot Péter Ákos közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke és Tilacsik Dóra tekintették át a tegnapi reggeliben.
1: Mire következtethetünk a piacok reakciójából? Tehát valóban mutatkozik érdemi esély arra, hogy a kedélyek némiképp lecsillapodjanak, a felek pedig újra tárgyalóasztalhoz üljenek a helyzet rendezése érdekében, vagy ez csak időszakos fellélegzés, és ezt az árcsökkenést is egyfajta átmeneti korrekciónak kell értékelnünk?
2: Nem nagyon lehet ezt tudni, mert február vége óta, amikor kitört ez az új háború a Közel-Keleten, akkor azt láttuk, ami egészen normális, hogy amikor rossz hír jön, akkor drágul az olaj, attól félhetetlenül jogosan, hogy fizikai hiány lesz, készleteket kezdenek felgyűjteni, aztán amikor jön egy jobb hír, akkor visszakorrigál a piac. Most valóban a Brent típusú olaj, amely mértékadó, az 90 alá ment, ha jól látom, volt 100 fölött, de azért ez a Közel-Kelet, és az elmúlt évtizedekben azt sajnos meg kellett tanulni, hogy ott mindig kockázat van, de hát ez egy valóban olyan hír, ami talán egy kicsivel most tartósabb javulást hoz, mert amit említette, a két fél, mintha kezdene belefáradni, bár van egy harmadik szereplő, Izrael, annak a motivumai még bonyolultabbak, és ott több front is van, de hát minden esetre most az a mostani állás, hogy egy kicsivel megnyugodtak az olaj-energiapiacok. Van egyéb izgalom azért a világban, mert ha már említette az amerikai vonulatot, hát külkereskedelmi kapcsolatokban a vám területen újabb izgalmak törtek ki, de hát kétségtelen, hogy ami az olajat illeti, és az energiatermékeket most javulás következett be.
1: A vámokra vonatkozó izgalmakra ígérem, hogy mindenképp ki fogunk térni, de maradjunk még egy kicsit a Közel-Keleten, hiszen ahogy jelezte a térség, évek óta problémás, ugyanakkor mivel ott található az elhíresült hormuzi szoros, ami nevét tulajdonképpen mostanra talán a kedves hallgatók is megtanulhatták, tekintve, hogy a világgazdaság szempontjából nézve igen meghatározó jelentőséggel bír, így bármilyen újabb probléma adódik a térségben, nem tart sokáig, hogy ez a konfliktus valamilyen módon a lakosokhoz is elérjen, és ezt láthattuk az utóbbi napokban is, hiszen a konfliktus újbóli eszkalációjának hírére már a hazai töltőállomásokon is szépen lassan azzal szembesülhettek a sofőrök, hogy az árak egyre feljebb kúsznak. De meddig kellene tartania ennek az átmeneti tűzszünetnek ahhoz, hogy a benzinkutakon is stabilizálódjon a helyzet? Gondolok itt arra, hogy milyen gyorsan gyűrűzik le a lakosok szintjére egy-egy ilyen kedvező világpiaci helyzet vagy fejlemény.
2: Nagyon érdekes ügy, mert az olajár, a benzinár, tehát az üzemanyagár, ez politikai termék, és hát emlékszem még fiatal koromra visszaemlékezve, hogy amikor ilyesmi történt ott a környéken, mindenfajta első iraki háború, második iraki háború,

0: könnyebben lesz nagy baj, mint hogy az lecsendesedjen. De ehhez képest azért nem lőtt ki olyan mértékben az üzemanyagár, tehát megrázta a világgazdaságot, és eljutott persze a benzinkutakig is az ügy, de talán egy kicsit kevésbé drasztikusan, mint a 70-es években, vagy amit magam is átéltem még döntéshozóként 90-es években, taxisblokkádig eljutó üzemanyag mizériánál. De ez a napi hatás, és van egy, amit kevésbé lehet látni, és ez azért kicsit később jön, nevezetesen, hogy mindaz, amiben energia van, és ilyen termék szinte nincs is, az azért kezd drágulgatni. És amit mondanak az elemzők, hogy bár az közvetlen mostani hatás az nem annyira drasztikus, mint amit lehetett félni, de hát azért az energiahiány, itt kiesnek azért olajtermékek, tehát világkereskedelmének jelentős részét érinti ez a bizonyos önáltal említett hormuzi szoros, amiről az újságolvasó nem nagyon hallott sokáig. Szóval ez azért begyűrűzik, bekerül például a műtrágyába, a vegyi termékekbe, a csomagoló anyagokba. Tehát kevésbé látványos módon, mint a benzinkútnál, ezek megemelik az árszintet, és egy második körös inflációs hatást váltanak ki. Hát ez, amit nem nagyon látunk, mert ez a cégeknek a belső kalkulációjában van benne. Egy idő múlva a statisztika majd jelezni fogja, hogy az árak megemelkedtek. Hát most azt látjuk valóban, hogy az árak mennek fölfelé, és tényleg itt még ráadásul fizikai hiány is van. Azt gondolom, hogy az nem csupán ezzel a konfliktussal függ össze, hanem egész mással is, nevezetesen az ukrán-orosz háborúval, amely most így mondom, és nem orosz-ukrán, mert most az a fordulat következett be, hogy az ukrán védekezésnek a keretében a oroszok nagyon sok kapacitást vesztettek el, és ahogy lehet hallani, Oroszország, amelyik exportőr volt bizonyos termékekben, most maga is kénytelen vásárlóként felépni a piacon. Na, ez még bonyolítja a helyzetet, és hát tényleg az lesz a praktikus következmény ennek, amit már én is látok, hogy néhány helyen ki van írva, hogy például dízet csak korlátozott mennyiségben lehet vásárolni.
1: És tulajdonképpen ezek azok a világgazdasági hatások, amik kapcsán az elemzők egy ideje már figyelmeztettek, hogy minél tovább tart majd ez a konfliktus, annál súlyosabbak lesznek ezek a következmények is, és ahogy arra ön is utalt, ezek a harcok már most jóval tovább tartanak, mint ahogy azt bárki várta, és még az ilyen ideiglenes fegyvernyugváshoz hasonló pozitív hírek árnyékában sem tudni pontosan, hogy mikor és hogyan zárulhat le ez a háború, és így, hogy a következmények egy része késleltetve érkezik csak, meddig maradhatnak velünk ezek a negatív hatások, illetve az üzemanyag, valamint az energia kérdéseken túl mely területeken érezzük majd meg ezeket a következményeket leginkább?
0: Ez két nagyon izgalmas kérdés. Az egyik még magára az energetikára, az energia felhasználásra vonatkozik, és tulajdonképpen én azt látom, hogy a gazdaság, a világgazdaság, meg hát minden egyes nemzetgazdaság alkalmazkodik az új viszonyokhoz. Tehát jön egy sok, megrázza az életet, nagyon kellemetlen, fájdalmas, megnöveli a költségeket, hiányok lépnek fel, és akkor elindul a gondolkozás, hogyan lehet az helyettesíteni, pótolni, mit lehet a helyzettel kezdeni, és ezért is van az, hogy ugyanaz a kieső millió tonna mondjuk így, vagy százalékba a világ kínálat nem rázta meg oly mértékben a gazdaságot, mint a 70-es években. Tehát lehet mondani, hogy az olaj, az energia nagyon fontos, de a fajlagos hatása nem annyira drámai, mint annak idején. Hát ebben nyilván az is belejátszik, hogy más típusú energiaforrásokat is használ az emberiség, meg hogy a energiafajlagosok is csökkennek. Egyébként is a piacgazdaság az jól tud alkalmazkodni, ha muszáj, a nagy változásokhoz. De hát ezzel együtt gondolom, hogy a közgazdaság törvényei azok ugyanúgy fennállnak, csak az arányok némileg változnak. Ha megdrágul az energia, akkor bizony átmegy az általános inflációba. És akkor most jön a második része, hogy ez az általános árszint növekedés, mert kevesebb van egy termékből, ez további hatásokat idéz elő. Itt van például a kamatszín. Lehet, hogy a rádióhallgatóknak most nagyon messzi levő dolog, de hát azon a héten például az Egyesült Államoknak a központi bankja Fed fog találkozni

0: Bank of England, a Japán Központi Banknál is ezen a héten összeülnek a döntéshozók, és döntenek a jegybanki alapkamatról, az pedig valamilyen formában mindenkit érint. Tehát, hogyha az infláció makacs, és nehezen múlik el, és hát amint említette is, egy olyan térségről van szó, amelyiknek sorsa nagyon bizonytalan, és a pillanatnyi megnyugvás az sajnos gyakran csak valóban nagyon pillanatnyi átmeneti. Szóval ezzel együtt azt gondolom, hogy olyan inflációs hatás, ami miatt a jegybankárok most óvatosabbá váltak, sőt nem csupán nem viszik le a magas kamatszintet, hanem esetleg emelnek, már erre is volt példa. Ugye Magyarországon éppen nem most ellentétes ciklusban vagyunk, de az egy speciális ok miatt következett be. Tehát a világra visszatérve, hát el tudom képzelni, hogy ha most nem is, de szeptemberben talán már az európai monetáris övezeten belül is magasabb lesz némileg a kamatszint. És akkor ez kihat mindenkire, a lakáshitelezési kamatára, az üzleti hitelkamatokra. Tehát nagyon izgalmas, de áttételes következmény annak, amiről most beszéltünk.
1: Kedves hallgatóink, Önök továbbra is a Pátria Rádió reggeli című műsorát hallgatják, amelyben Bot Péter Ákos közgazdásztal a legfrissebb világgazdasági fejleményekről és azok régiónkra gyakorolt hatásairól beszélgetünk. Ugyanakkor, ahogy azt korábban már némiképp jelezte, nem a közel-keleti konfliktus az egyetlen olyan fejlemény, ami az amerikai elnök nevéhez fűződik, és igen kellemetlen következményekkel járhat, hiszen Donald Trump az általa életre hívott vámháborúban is új fejezetet nyitott, amikor a napokban mondhatni régi új vámtarifákkal kezdett el dobálózni. De ezúttal mennyire nehezítené meg a kereskedelmi partnerei életét Trump elnök?
0: Erre is igaz az, hogy a hír nagyon kellemetlen, mert az az importvám, amit kivet a 60 országra, ez a legújabb hír, abban benne van az Egyesült Európa is, benne van Japán, Mexikó, Anglia, tehát ezek a nagy partnerek is egyébként politikai értelemben, ráadásul még szövetségesek is, szóval ez kellemetlen hír, mert a megemelt vagy visszaemelt importvám megnehezíti ezeknek az országoknak az exportőrei számára, hogy bejussanak az amerikai piacra, és ez tulajdonképpen folytatása annak, egy újabb fejezet annak, aminek a drámai kezdete, ha még visszaemlékeznek, 25 április elején volt egy nagy, hatalmas vámcsomag bejelentés, amelyiknek az oka a hivatalosan az volt, hogy szükséghelyzet van az Amerikai Egyesült Államok nagy külkereskedelmi mérleg hiánya miatt. Ezt aztán a legfelsőbb bíróság idén februárban jogszerűtlennek minősítette, de most visszahozta egy újabb jogi hivatkozással az elnök. Most ugye az a furcsaság, hogy emberjogi érveléssel jött vissza, hogy azokra az országokra, azoknak az országoknak a termékeire vett ki importvámot, emelt importvámot, amelyeknél nincs rendben a kényszermunka alkalmazását. Én teljesen biztos vagyok, hogy az Európai Unión belül a kényszermunka alkalmazása az nem fordul elő. Ez egy megint szerencsétlen érvelés, de hát a hatása az, hogy nehezebb bejutni a piacra. És akkor ez ránk nézve, mint exportőr térségre nézve egy kellemetlen hír, vagy drágábban jut be a termék, és így kevesebb, vagy új piacot kell keresni a termékeknél, de erre megint csak azt mondom, hogy amikor ez a 25 áprilisában megjelent az a táblázat, akkor a minden elemző a szívéhez kapott, és megjelentek óriási visszaeséssel és inflációs sokkal járó előrejelzések. Aztán eltett egy kis idő, persze visszalépett az Egyesült Államok kormányzata is, jutottam ott óvatosan, aztán jött, hogy ez a jogi szabályozás, hogy vissza kell állítani a helyzetet, tehát megint némileg hozzászoktak, és most a hír rossz következményei kellemetlenek, ezzel együtt azt gondolom, hogy nem okoznak törést, csak egy újabb kellemetlen fordulatot a külkereskedelemben, különösen, és akkor még azt is mellé teszem, hogy vannak olyan országok, amelyek még rosszabbul jártak, például Kanadára is egészen furcsa érvelés alapján, valamint Brazíliára, a Brazíliából származó termékekre, pontosabban így kell azért mondanom, emelt szintű vámot vett ki Trump. Ez lehet mondani, hogy személyes okok miatt, politikai okok miatt semmi köze tulajdonképpen nincsen a gazdasági folyamatokhoz, hát ez tovább növeli a bizonytalanságot, hogy nem lehet előre kiszámítani pontosan mi is az az ok, meg a, ami a mértéket meghatározza. Szóval itt tartunk most, és ez megint árdrágító hatású, persze elsősorban is ez fura, Trumpnak gondolom különösen furcsa, mert hiába mondják neki, még mindig nem egész világos, hogy ezt az amerikai importőr fizeti, ezt a megemelt tarifát, ha továbbra is akar brazíliai, kanadai, európai termékeket venni, és nyomja fölfele az amerikai inflációt. De, és ezt hozzáteszem, ez most egyre fontosabb vonatkozás, természetesen a megemelt vámos bevétel az amerikai kormányzat számára. És ez a pénz kezd hiányozni, hiszen a vámbevétel valamelyest csökkenteni ezt az óriási amerikai deficitet, amelyik összegyűlt, és most akar csökkenni. Tehát tulajdonképpen most már a ideológián túl, meg a Trumpi nagyon sajátos ügyintézési mechanizmuson túl azt hiszem, hogy itt van egy olyan szempont is, hogy az amerikai kormányzatnak, központi kormányzatnak nagyon kell ez az import vámemelésből származó bevétel.
1: Nem véletlen tehát az ön által felvázolt furcsa körülmények árnyékában, hogy az uniós reakciók is mondhatni több szólamúak voltak, hiszen egyes tisztviselők sokkolónak nevezték ezt az újabb bejelentést, míg mások szerint addig nincs különösebb ok az aggodalomra, amíg a kiszabott vámtarifák nagysága összhangban van a korábban megkötött kereskedelmi megállapodásban foglaltakkal. Ilyen körülmények között érdemes Brüsszelnek tiltakoznia a kényszermunkára vonatkozó részek miatt, vagy sokkal jobb jár, hogyha csendben elfogadja a kiszabott vámokat, amik nagysága változatlan, mielőtt az amerikai elnök esetleg bejelent egy újabb emelést bosszúból, ha fogalmazhatunk így.
0: Hát igen, ez egy nagyon nehéz dilemma, mert hogyha ez rendesen történne, ahogy korábban történt, tehát ott például a WTO-n, a világkereskedelmi szervezeten belül zajlanának a vámtárgyalások, akkor mennének jogászok, tisztviselők, és akkor érvet raknának érvel szembe, statisztikával szembe levagdosnák ezeket a furcsa dolgokat, és kialakulna egy vám rendszer. Egyébként korábban az egészen jól működött, és nagyon is hozzájárult ahhoz, hogy Európa, az európai gazdaság viszonylag jól fejlődjön, nem száguldott, de elég jól fejlődött az elmúlt évtizedekben, hiszen Európa nagyon függ a kereskedelemtől. Szóval, de ennek vége, a WTO, WTO nem működik, és egyébként alapvetően amerikai okok miatt nem működik. Tehát marad ez, hogy kimegy egy politikus, és akkor politikai módon tárgyal egy politikusra, és akkor itt jönnek ezek a szempontok, amiket említett, hogy az egyik, hogy kedvesek, és minimalizálják a surlódásokat, nem baj, túljutunk rajta valahogy, vagy B, akkor azt mondja, hogy ha te úgy, akkor én is úgy, és akkor ugye eszkalálódik, vagy legalábbis azzal fenyegetőznek. Én ezt nem tudom eldönteni kívülről, mert az benne kell élni a döntéshozatalba, de megint csak azt gondolom, azért hajlanék inkább a, hát nem is az, hogy csöndbe kell maradni, de hogy nem kell dramatizálni a helyzetet, részben mert nem nagyon segít rajta, részben pedig azért azt lehet látni, hogy az elmúlt másfél évben azért erre többé-kevésbé most már berendezkedtek a gazdasági szereplők. Hát ez van. Ugye az üzlet az alkalmazkodik, mert van egy keret, aztán a keret megváltozik, akkor hát átírják a szerződéseket, újra gondolják a termelési programokat, kellemetlen ugyan néznek másik piacokat. És akkor most jön azért az a része, hogy ez az amerikai kormányzati stílus, vagy stílustalanság, ez nagyon kellemetlen, de azért bizonyos értelemben az Európai Uniónak az összetartását is előmozdította. Persze vannak belső viták, mert például az egyik ország nem érinti a mostani vámemelés, a másikat nagyon érinti, hát akkor nyilván az uniós fórumokon belül kemény vita zajlik, ezt lehetett látni. Például most egy más témát hozok ide, az Oroszországgal szemben újabb szankciónál azért volt egy-két ország, amelyik azt mondta, hogy hát jó, szankcionálni kell, de például az orosz szörmét tessék kivenni a szabályozás alól, mert az én szörmeiparom akkor csődbe megy, és akkor hát van egy-két ország, ahol ez nagyon fontos, akkor a többi nyel egyes elengedi a dolgot. Tehát itt azért kis és nagy ügyekben mindig van tér a kompromisszumra, meg a mozgásokra. De az amerikai ügynél ugye ez egy óriási gazdasági szereplő, úgyhogy nagyon kellemetlen, hogy ennyire destabilizálja a világgazdaságot, de most már azt kell mondanom, hogy ehhez is valahogy hozzá lehet valamilyen formán szokni, és ezért az európai a politikát részben az segíti elő, hogy a belső piac az jobban működjön, tehát a közösség tényleg egyre inkább közösségként működjön, és hát kifele pedig keres magának új partnereket, szövetségeseket. Ez a furcsa USA politika például nagyon közel hozta a Kanadát.
1: És ezt az üzenetet visszük el magunkkal a mai beszélgetésből. Bot Péter Ákos közgazdászt, egyetemi tanárt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét hallották. Hálásan köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm szépen, hogy ismét segíthettem.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió. Hét óra van.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. július 29-én szerdán, Flóra napján. Az élet végén két hét várakozás már nem egyszerű várólista, lehet, hogy a betegnek nincs is két hete. Szlovákiában kevés a palliatív férőhely és a szakember, az egészségügyi miniszter pedig azt mondja, erről társadalmi szinten is többet kell beszélni. De mit kell még megvitatni, és mikor jönnek végre a döntések? Erről lesz szó nem sokára, most hírek a mikrofonnal, Paszmán Lívia.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Tibor Gáspár és Dusan Kovácsik vallomásával folytatódott a tisztító tűzügy. Donald Trump fogadta Volodymyr Zelenszkit az ovális irodában, a Patriot rakétákról is beszélgettek. Ma 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, következnek a részletek. Tibor Gáspár parlamenti alelnök vallomásával folytatódott a tisztító tűzügy tárgyalása tegnap a speciális büntetőbíróság besztercebányai kirendeltségén. Dusan Kovácsik is vallomást tett, némely vádlott feltételhez kötötte vallomását. A vád bűnszervezet létrehozása és működtetése, a rendőrség és a biztonsági szervek legfelsőbb vezetésében a 2012 és 2018 közötti időszakban. Tibor Gáspár, aki ekkor országos rendőrfőkapitány volt, továbbra is azt állítja, ártatlan. Szerinte a nyomozók, az ügyészek és az egész nyomozás elfogult volt ellene. Elismételte, hogy Bernard Szlobodnyik, a pénzügyi rendőrség volt vezetője, akit az ügy egyik koronatanújának tartanak, hazudik. Szlobodnyik erre reagálva hangsúlyozta, hogy nincs oka találgatni. A tanú szerint egyenesen Tibor Gáspártól és Norbert Bödör nyitrai vállalkozótól kapta utasításait. Bödör vallomását ahhoz a feltételhez kötötte, hogy először tisztázni kell a vádakat. Kovácsik vallomásában elismételte, hogy a vád törvénysértő, elmondása szerint nem követett el semmilyen bűncselekményt. A beruházási minisztérium jóváhagyta a 121,8 millió euró értékű pályázati felhívást az Eperjesi északi elkerülő út második szakaszának építésére az R4-es gyorsforgalmi úton. A projekt biztonságosabb és zavartalanabb forgalmat biztosít, tehermentesíti Eperjest a tranzitforgalomtól, és egyúttal megerősíti a katonai mobilitás szempontjából is fontos stratégiai közlekedési infrastruktúrát. Erről a minisztérium kommunikációs osztálya tájékoztatott. A teljes támogatható költségből 103,5 millió eurót az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 18,3 millió eurót pedig az állami költségvetésből finanszíroznak. A pályázati felhívás kiírója a Közlekedési Minisztérium, a kedvezményezett pedig a Nemzeti Autópálya Társaság lesz. A várhatóan 37 hónapig tartó projekt keretében az elkerülő út második szakaszának kiválasztott építményei kerülnek kivitelezésre, a szakasz hossza 10,2 kilométer. A minisztérium állítása szerint az R4-es gyorsforgalmi út egyben egy körülbelül 108 kilométer hosszú nemzetközi tranzitútvonal része is lesz, amely a magyar határt Milhoszt, Kassa, Eperjes és Szvidnyik érintésével köti össze a lengyel határral. Donald Trump amerikai elnök tegnap fogadta Volodymyr Zelenszkit a Fehérház ovális irodájában. A találkozó Zelenszki szerint jól sikerült. Trump elnökkel a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges rakéták gyártási engedélyeiről, valamint néhány további segítséget jelentő ötletről is beszéltek. Zelenszki Lindsey Graham szenátor temetésére érkezett Washingtonba, aki ebben a hónapban 71 éves korában hirtelen elhunyt. Graham Trump legközelebbi szövetségesei közé tartozott a szenátusban, és a jelenlegi Irán elleni konfliktus során az egyik leghangsúlyosabb támogatója volt. Zelenszky ott tartózkodása idején amerikai szenátorokkal is találkozik. Az amerikai és szaúd-arábiai fegyveres erők mára virradói jel légitámadásokat hajtottak végre Irak keleti részén található célpontok ellen. Az amerikai hadsereg szerint ezeket a létesítményeket Irán által támogatott csoportok használták az amerikai csapatok és a szaúd-arábiai energetikai infrastruktúra elleni támadásokhoz. Az amerikai hadsereg központi parancsnoksága az X-en azt írta, ez határozott válasz volt az elmúlt 72 órában az iráni forradalmi gárda által által irányított drónokkal végrehajtott több mint 30 támadásra. Szaúd-Arábia tegnap bejelentette, hogy egymást követő második nap lőtt le drónokat, amelyeket Irán által támogatott milíciák indítottak iraki területről. Az amerikai hadsereg korábban azt is bejelentette, hogy Irán hajnalban több ballisztikus rakétát lőtt ki a közel-keleten állomásozó amerikai erők felé, amelyeket hatástalanítottak. Takaichi Sanae japán miniszterelnök bejelentette, hogy az ország délnyugati részén bekövetkezett 7,1-es erősségű földrengés áldozatainak száma 13-ra emelkedett. A kutatási és mentési munkálatok folytatódnak, mivel több ember még mindig eltűnt vagy a romok alatt rekedt. A meteorológusok a következő héten várható erős utórengésekre figyelmeztetnek, és a földcsuszamlások fokozott kockázatára is felhívták a figyelmet.
2: Időjárás.
3: A reggeli órákban többnyire derült, napos az idő, helyenként kevés gomoly felhővel. A délelőtti óráktól továbbra is sok napsütés várható, délutánra gomoly felhők képződnek, de csak elvétve fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar. A nappali csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. A délutáni óráktól első fokú hőségriasztás lesz érvényben az ország több déli járásában.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Zajlik a baleseti helyszínelés Kassabárca után Zsebes felé, az útszakasz továbbra sem járható, ennyit kéne tudják elkerülni, és torlódik a forgalom Kassán, a VSS hídon az Optima irányában, 5-10 percet várakozhatnak, vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Tamás Ákossal.
1: Búcsúzott a Spartak Trnava a labdarúgó konferencialigától. A nagyszombatiak 0-0-ás döntetlent játszottak a CSKA Szófia vendégeként. Mivel az első mérkőzés is 0-0-ával ért véget, a továbbjutástól 11-es párbaj döntött, amelyet a bolgár együttes nyert meg 5-3 arányban. A piros-feketék több nagy helyzetet is kidolgoztak, egyszer a felső lécet is eltalálták, a hajrában pedig büntetőt is reklamáltak, ám a játékvezető nem ítélt 11-est. Így a bolgárok készülhetnek a Paks Panathinaikosz párharc továbbjutó ellen. Az atomvárosiak hazai pályán szenvedte 2-1-es vereséget az odavágón. A Szlovan Bratislava kedvező helyzetből várja a Bajnokok Ligája második selejtező körének visszavágóját. A pozsonyi együttes múlt héten 2-0-ra győzött a georgiai ibériai Tbilisi otthonában. A visszavágót ma 20 óra 15 perctől rendezik az új téglamezei stadionban. A párharc győztese a harmadik selejtező körben a Mielbi együttesével találkozik, amely kedden gól nélküli döntetlent játszott a gibraltári Lincoln Red vendégeként. A svéd csapat a hazai pályán aratott 3-0 sikerének köszönhető jutott tovább. Zinedine Zidane lett a francia labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Az 54 éves szakembert tegnap jelentette be a francia labdarúgó szövetség. Zidane a poszton Didier Deschamps-ot váltja, aki 14 év után távozott a nemzeti csapat kispadjáról. Zidane 2030-ig szóló szerződést írt alá. Az olasz válogatott élére tegnap nevezték ki az új szövetségi kapitányt Roberto Mancinit, aki a 2020-as Európa-bajnokságon győzelemre vezette az olaszokat, ezt követően Szaúd-Arábiában és Katarban dolgozott. A tréner 2018 és 2023 között irányította a nemzeti együttest. A 2022-es világbajnoki kvalifikáció sikertelensége után azonban távozott a posztjáról, és Szaúd-Arábia kispadjára ült le. Az elmúlt szezonban az Al-Sadd edzője volt, bár alig egy év elteltével a katari klubnál is véget ért a munkája. E rekordbevételt ért el a Real Madrid az előző idényben. A spanyol labdarúgó klub 1,22 milliárd eurós bevételről számolt be, ami egyetlen szezon alatt minden idők legmagasabb összege egy sportegyesület történetében. A madridiak ugyan trófea nélkül zárták az idényt, a bajnokságot a Barcelona nyerte, a Bajnokok Ligájában pedig a negyeddöntőig jutottak. Pénzügyi eredményükkel így is csúcsot állítottak be. Több milliárd dolláros befektetést vonna be a FIFA. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a tervei szerint értékesítené az égisze alatt rendezett tornák kereskedelmi jogainak egy részét, amivel több mint 4 milliárd dollár bevételre tehetne szert. A FIFA egy 20 milliárd dolláros alaptőkéjű vállalat létrehozásán dolgozik, amelyben a szervezet maradna a többségi tulajdonos, miközben a 211 tagszövetség is részesedést kapna. Kiesett Rebeka Šramková a washingtoni WTA tornán. A szlovák teniszező már az első fordulóban búcsúzott, miután két játszmában 6-4-6-2-re kikapott az indonéz Tjentől. Párosban Tereza Mihalíková a brit Watsonnal az oldalán három játszmában maradt alul Kato Olmos japán-mexikói duóval szemben. Mégis elindulhat a női kézilabda NB1 következő idényében a Mosó-Magyaróvár. A Magyar Kézilabda Szövetség másodfokon megadta a klubnak a versenyengedélyt, miután első fokon licenckérelmét a pénzügyi feltételek teljesítésével kapcsolatos hiányosságok miatt elutasította. A klub ezt követően pótolta a szükséges dokumentumokat és igazolta a feltételek teljesítését. Így a legutóbbi idény 8. helyezettje a 2026-2027-es szezonban is az élvonalban szerepelhet. Malajziában rendezik meg októberben a Bahreini nagydíjat, ám a Sepangi pálya a jegybevételekből nem részesül. A helyszín ügyvezetője elmondta, hogy a teljes bevétel Bahreint illeti meg, mivel a rendezési díjat is a közel-keleti ország fizeti. Hozzátette ugyanakkor, hogy a Forma 1 visszatérése által generált gazdasági hatás így is jelentős lehet Malajzia számára. A futamot korábban elhalasztott bahreini verseny helyett rendezik meg október első hétvégén Sepangban, ahol 2017 óta először rendeznek ismét Forma 1-es futamot.

0: 7 óra 16 perc. Április 1-én 14 ágyal nyílt palliatív osztály egy nyugat-szlovákiai kisvárosban Partizánszkén, és az első naptól megtelt. A várakozás onnantól kezdve akár 2 hét is lehetett. Egy végstádiumú beteg életében azonban ez már maga a teljes hátralévő idő adott esetben. Kami Saskó egészségügyi miniszter szerint a méltó ellátást hangsúlyosabban be kellene emelni az össztársadalmi vitába. De valóban a vita hiányzik-e? Vagy ágy? Vagy szakember? Vagy épp a biztos finanszírozás. Juhos Ferenccel, a Náczegi Hospice alapító igazgatójával beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, és tisztelettel köszöntöm a Pátria Rádió hallgatóit.
0: Hát kérdezhetnénk kicsit ilyen, nem is tudom, elégedetlen cinizmussal, hogy hát Szlovákiának van egy 20 éves hospice tapasztalata, és akkor most a miniszter, a szaktárca vezetője fölveti, hogy hát többet kellene erről beszélni. Hát 20 év után kérdezhetnénk, hogy nem tudják a rendszer működtetői, hogy mire is van szükség?
1: Hát én azt mondom, hogy 23 éve kezdtük el a hospice ellátást, és hogy szüksége van, már rég szükség lett volna. Egy, a másik dolog pedig, ahogy a méltóság megtartásáról, hogy többet kellene beszélni, sőt, naponta kellene beszélni. Csak van egy másik dolog, amit ön is említett, hogy ágy kérdése, emberi kérdés, vagy pénz kérdése. Na most ezt nagyon nehéz eldönteni. Mert el tudja képzelni, van 25 ágyunk, a biztosító 16-ra írt szerződést. Akkor minektől máshol még nyitogatni hospiszokat, ha a meglévőkben sincs aláírva a szerződés a biztosítókkal.
0: Igen.
1: A további dolog. A biztosító megemelte a fizetéseket. Na de ha maga elolvasna azt, amit a biztosító kontrollálná írt nekünk, szerintem elvörösödne. Mi is elvörösödtünk. Nem azért, ahogyan írta, hanem amit írt, a méltóságteljes ellátásért. Ha valaki egy kontroll papírba beleírja azt, hogy miért ül a beteg a hospice-ban a ágy szélén és úgy etetik, akkor mit gondol ön? Ez a méltóság.
0: Ez akkor azt mondja, hogy azért itt több sebből vérzik a dolog.
1: Én azt hiszem, hogy aortából érzik a dolog, nem több sebbé. De nagyon.
0: Hogyha mondjuk betelefonál önöknek valaki, hogy a hozzátartozókat már nem tudják otthon gyógyítani, olyan családi körülmények vannak, hogy egyszerűen képtelennek megszervezni azt, hogy valaki otthon maradjon mondjuk a nagyszülővel, ne adj Isten esetleg valami fiatalabb korban lévő, de már valami tragédia folytán rászoruló hozzátartozókkal, akkor mi következik a következő 24 órában? Tehát, hogy hogyan megy a megszervezése annak, hogy valaki bejusson egy ilyen ellátásra, miközben hát tudjuk, hogy milyen várólista van, és itt például a Partizánszkij esetet említve egy nap alatt betelt az a hely.
1: Én azt hiszem, hogy azért egy napot meg kell nézni, hogy hány nap alatt telik meg az hely. Azért, ugye 25 éves tapasztalattal a hátunk mögött azért tudjuk, hogy telnek meg a hospiszok. Mikor telhetnek meg a hospiszok. És mi a diagnózis, vagy mely diagnózis alapján telhetnek be a hospice. És utána jön a biztosító. Most el tudja képzelni, itt fekszik nálunk a páciens, föl van véve, 2 hónap után a biztosító meghosszabbítja, 6 hónapot lehet a hospice-ba, meghosszabbítja, hogy igen, még továbbra is hospice-ellátás szorul. Jön az ellenőrzés, az ellenőr kidobja, mert a bácsi már megy. A bácsi jár, és visszamenőleg nem fizeti meg az ellátást. Akkor hogy éljenek meg a hospiszok? Ez a méltóság teljes ellátás. Az, hogy mindent megteszünk a betegért, hogy jól legyen, gyógyul, kicsit jöjjön jobbra, biztosítanak ez nem tetszik. A biztosítanak azt tetszik, hogyha idehozzák a beteg, és holnap után pedig meghal. Ez a méltóság teljes ellátás. Ez nem az.
0: Most akkor ebből az állításból dobbantva kérdezem, hogy a Náczegi Hospice ugye 2004 óta működik.
1: Igen.
0: Hát itt mondjuk, hogy itt már van azért 20 éves tapasztalata magának az országnak is ezzel a hospice működtetése kapcsolatban. Hogyha ebből a 23 éves tapasztalatból azt mondja, hogy meg tud mondani egy rendszer szintű hibát, amelyhez a több mint 20 év alatt egy kormány sem mert hozzányúlni, pedig hát mondjuk lett volna mód is rá igazából, meg alkalom is, akkor mit mondana, hogy mi az, amit nem oldanak?
1: A biztosítók való együttműködés, ami végképp nem működik, mert elsősorban van egy állambiztosító, amit úgy hívnak, hogy általános egészségügyi biztosító. Ha az nem írja alá a szerződéseket a hospiszokkal, akkor ki írja alá. Ha az állami egészségügyi biztosító így viszonyul a hospiszokhoz, az viszonyul, akkor azok, akik a hospiszokat működtetik, mit csinálják? De én mindig azt mondom, hogy akkor is fogok harcolni a beteg méltóságáért, hogy a biztosító így áll hozzá. Mert ha a biztosító így fog hozzáállni, én őszintén megmondom, én az államtitkár úrnak azt mondtam, amikor megjöttem ellenőrzésnek eredmény, hogy államtitkár úr nem hospiszokat nyissanak, hanem halottas házakat. Mert egyszerűbb.
0: Azt mondja a miniszter, hogy valami kiterjesztett társadalmi párbeszédre lenne szükség a palliatív ellátás szint emeléséhez éppenséggel. Mi az, amiről ön szerint többet kellene beszélni? Éppenséggel az, amit mondjuk mindig mondanak, hogy nincs elegendő ugye munkaerő ebben az irányban, sőt ez már valószínűleg európai probléma. Azt mondja, nem igaz? Van munkaerő?
1: Az sége, van munkaerő. Kérdem én, ami 23 éve működtetjük az egészet, és senki se kérdezett meg bennünket, akkor hogy működik az egész? Akkor milyen párbeszédre van szükség? 23 évig senkit nem érdekel a hospisz. Tisztelt a kivételnek Roman Kovács az elején, a miniszter úr, akik segítettek, hogy létrehozzuk. Azóta senki meg nem kérdezte, hogy működik a hospisz. Van-e segítségre szükségtek? Vagy mi a sarkalatos pontja annak, hogy tudjuk működtetni a hospiszokat? Akkor hol tartunk? Persze, hogy párbeszédre van szükség, de nem holnap, ma, tegnap. De normális párbeszédre, nem tüntetésre. És aki megy az asszociációt tüntetni, 10%-a több ágyat kap, mint az, aki nem megy tüntetni. Hát hol vagyunk? Akkor mit érdemel a beteg? Az a beteg, aki halálos vagy súlyos beteg, az nem érdemli meg, hogy el legyen látva. Megérdemli. Utolsó pillanatig. Az emberi méltóságát az utolsó pillanatig meg kell tartani. Akkor van értelme ezt csinálni. Abban a szentséges pillanatban ezt nem csináljuk meg, akkor zárjuk be a hospiszokat, zárjuk be a kórházokat, és zárjunk be mindent.
0: Most leülne a miniszterrel, mit tudna ezzel kapcsolatban mondani neki? Fölveti ugye, hogy kell a társadalmi párbeszédnek a kiterjesztése, másrésztről, meg hát itt van ön, aki az elmúlt 10 percben fölsorolt egy csomó kardinális problémát ráadásul. De mi az, amit mondaná neki, hogyha ilyen rövidebb ideje lenne nála?
1: Igen, hogyha a miniszterelnök lesz, biztos, hogy lesz ideje találkozni, én újra elmondom neki, kedves miniszter úr, próbálj meg újra fogalmazni a hospit gondolatát. Írjuk újra a hospice történetét, helyezzük új alapokra a hospice történetét, de elsősorban akkor tudjuk megalapítani, mi is az a hospice. Tehát mi a végső stádium? Ki tudja megmondani? Ha az az orvos, aki ide küldi a beteget a kórházból, és azt írja oda, hogy hospice ellátásra van szükség, és a biztosító pedig azt mondja, hogy annak a primárnak, a főorvosnak eldönteni, hogy fölveszi, hogy ellátásra van szüksége, kérdem én, az, aki kezeli azt a beteget, azt tudja, nem az, aki fölveszi. Az már csak konstatálja azt, hogy mi van beírva a korlapba. Hogy bírálhatja fölül azt az orvosi látáletet, az, aki csak először látta a látáletet, és a beteget. Hadd ne mondjam azt, az ellenőrző 5 perc alatt azt mondta, hogy objektívan látta 5 percig a beteget, ott üt átszélint. Hát majdnem mondom, hogy 3 hónapig lehetséges, a beteg nem tud főkenni, és végre főkenni, és akkor ott volt pontosan az ellenőrzés. Ez az objektivitás. Ez nem, ez egész másról szól. És ha azt mondom, hogy ha nincs rá pénzük, akkor mondják meg, de ne így. Ez szégyen.
0: És hát így a végére akkor kicsit csapjunk át egy azért valamennyire jobb hangulatú témába, de mégis ehhez tartozik, hát úgy, ahogy egészségügyi miniszter felvetette azt, hogy már x-szerre mondom, hogy a társadalmi párbeszédet ki kellene szélesíteni, ugye a palliatív ellátást illetően, hát a Dobrez-Röcce nevű, hát ez egy ilyen országos díj, ez tulajdonképpen ebbe az irányba megy, ugye önt a jelöltjei közé választotta, ez egy gondozási díj, tulajdonképpen a szociális szolgáltatási menedzseri kategóriába, vagyis tulajdonképpen aki ezen a területen területen vezet, épít és tevéken tulajdonképpen. Önt jelölik erre a díjra, és hát ugye a Pravdánál, a Pravda napinapnál van egyfajta közönségszavazás. Azért is említem ezt, mert ön az egyetlen szlovákiai magyar tagja ennek a díjnak. Mit kell erről tudni?
1: Hát igen, igen. Engem is meglepett, amikor fölhívtak a televízióból, hogy szeretnének egy kis filmet csinálni, és azt kérdezik, és azt hittem, hogy valakinek segítségre van szüksége, de nem, hogy valaki benevezett ebbe a jó szív díjra, és először van, a hetedik alkalommal van ez megrendezve, először van szavazás, közönségszavazás, és hogy hat díjra van osztva az egész, 6x3 embert választottak ki, a bizottság az első hármat, és a menedzseri részén vagyok benne az első háromba, de a szavazás mind a 16 jelöltre folyik, augusztus 16-áig lehet szavazni, hát már rengetegen több mint 80 ezeren adták le a voksukat az egyes jelöltekre.
0: Ez akkor ezt a Pravda napilapnál internetes oldalán valaki megtalálja, és ott tud szavazni a magyar jelöltre
1: igen,
0: is.
1: Igen, lehet szavazni, és hát kérem a kedves hallgatókat, hogyha úgy érzik, hát nyugodtan lehet. És a szavazás nem rólam szól. A szavazás arról szól, hogy végre valakik észrevették, hogy léteznek gondozók, akik gondoznák a hozzátartozót, akik foglalkoznak méltóságteljesen az emberekkel. Tehát az, hogy valaki vezet, és azt nevezik meg, de én azt mondom, ez a díj nem rólunk szól vezetőkről, hanem mindenkiről, aki ebben a szférában dolgozik. Ettől egyik legszégyen az mosonő, takarítani, ápoló, nővér, orvos.
0: Az egészségügyi miniszter szerint társadalmi vitára van szükség a palliatív ellátás fejlesztésével kapcsolatban. A részletekről Juhos Ferenccel, a Nácegi Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Centrum, valamint a Hospice alapító igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én köszönöm szépen, és további szép napot kívánok mindenkinek, viszont hallásra.
2: Utazási kisokos, Kisbartalos Évával.
3: Korzika a szépség szigete, Napóleon szülőhelye. És bár Franciaország része, lakói rendkívül öntudatosak és büszkék saját kultúrájukra. Ha ide utazunk, az első szabály az udvariasság. A boltokba, éttermekbe lépve mindig kötelező a hangos bonjour vagy bonsoir, és távozáskor az au revoir. Ha ezt elmulasztjuk, a helyiek levegőnek fognak nézni minket. Ha autóval indulunk neki a szigetnek, készüljünk fel a legrosszabbra. A korzikai utak elképesztően szűkek, szerpentinesek, és gyakran hiányzik a szalagkorlát. A helyiek viszont úgy vezetnek ezeken a szakaszokon, mintha egy Forma 1-es futamon lennének. Ha látjuk, hogy egy helyi rendszámú autó feltűnik a visszapillantó tükörben, az első biztonságos lehetőségnél húzódjunk le és engedjük el, ne tartsuk fel a forgalmat. Ráadásul a belső hegyi utakon teljesen megszokott, hogy fél vagy sertések, kecskék vagy tehenek sétálnak az út közepén, akiknek természetesen abszolút elsőbségük van. Ezek a váratlan útakadályok is emlékeztetnek minket arra, hogy ezen a vadregényes szigeten nem a GPS, hanem a természet és a hagyományok diktálják az iramot.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 7 óra 31 perckor. Van, amikor a természet megmentéséhez markológép kell, de egy 5-ös fokon védett vízfolyásnál honnan tudható, hogy a gépek nem épp többet pusztítanak-e, mint amennyit helyreállítanak? Vásárúton most ezt kérdezik a Tőkési ág partján. Nem sokára egy tájökológus professzorral beszélgetünk. Most régiós hírek jönnek, a mikrofonnál Paszmár Lívia.
2: Folytatódik a Párkányi épület együttes felújítása, beleértve a Barta Gyula galériát és a Danubius mozi épületét is. Az épület teteje június végén leégett. A sérült tetőszerkezet lebontására kért közbeszerzési eljárás július közepén zárult le. A közbeszerzés nyertese július 22-én kezdte meg a munkát. A bontás jelenleg is folyamatban van, tájékoztatott a városi hivatal. A tető teljes eltávolítása után megtervezik az új tetőszerkezetet és az ideiglenes lefedést. A tűzkárt előzetesen 3 millió euróra becsülték. A képviselőtestület jóváhagyta egy gyűjtés meghirdetését, amely az év végéig tart. Az önkormányzat döntése értelmében a befolyt összeget az épület együttes felújítására fordítják. A rozsnyói ügyfélközpont az átköltözés után már az új címen működik. A Janka Krála utca 3. szám alatti új helységekben a lakosság megtalálja a járási hivatal, valamint a dokumentációs és a járási közlekedési felügyelőség irodáit. Az irodák az elmúlt hetekben korlátozott üzemmódban működtek. Az osztályok új helységekbe történő költöztetése július 13-án kezdődött. Az új ügyfélközpont hétfőtől kezdte meg próbaüzemét. Mátyai Neumann, a belügyminisztérium szóvivője hozzátette, hogy a próbaüzem általában körülbelül 4-6 hétig tart. Az új ügyfélközpontot a belügyminisztérium hozta létre. Az épületet az Evromat társaságtól bérli 10 éves időtartamra, több mint 7,5 millió euróért. A tulajdonlap kivonata szerint a cég tavaly szerezte meg az ingatlant. A pozsonyi medikus kertben tegnap újra üzembe helyezték a hattyúszökőkutat. A történelmi park egyik legjellegzetesebb látványossága a művészeti elemeinek felújításán, valamint a műszaki háttér kiterjedt modernizációján esett át. Erről a pozsonyi óváros önkormányzata tájékoztatott, hozzátéve, hogy a rekonstrukció megőrizte a szökőkút eredeti jellegét, és egyúttal megteremtette a feltételeket a következő évek megbízható működéséhez. A hattyúszökőkút és a két ivókút Pavel Miksík szobrász műhelyéből származik. Idén ünneplik a medikus kertbe való elhelyezésének 40. évfordulóját. Felújítása a kert hosszú távú revitalizációjának része, amelynek célja a park történelmi értékének megőrzése, és egyúttal az éghajlatváltozás következményeivel szembeni ellenálló képességének növelése, közölt az önkormányzat.
0: Időjárás.
2: A reggeli órákban többnyire derült, napos az idő, helyenként kevés komoly felhővel. A délelőtti óráktól továbbra is sok napsütés várható, délutánra komoly felhők képződnek, de csak elvétve fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar. A nappali csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. A délutáni óráktól elsőfokú hőségriasztás lesz érvényben az ország több déli járásában.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Zajlik a baleseti helyszínelés Kassa-Bárca után, Zsebes irányában a rendőrség irányítja a forgalmat. A központ irányában fél órát veszíthetnek, Zsebes felé 10 percet, Valalikin Kassa felé ugyancsak 10 percet. Továbbá torlódik a forgalom a VSS hídon Kassán az Optima irányában, és a VSS hídtól a tó felé mindkét helyen 5-10 perc várakozással számoljanak. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 7 óra 38 perc. Nehéz gépek dolgoznak az 5-ös fokon védett Tőkési Ág medrében Vásárútnál. A helyiek egy része rombolást lát, a szakemberek szerint viszont az ág beavatkozás nélkül tovább iszaposodik, oxigénhiányossá válik, majd fokozatosan kiszárad. A döntő kérdés ezért már nem az, hogy hozzányúljanak-e, hanem hogy mit, mennyit és milyen ellenőrzés mellett szabad megtenni. Miklós László, tájökológus professzort, korábbi környezetvédelmi minisztert, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagját kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Professzor úr, hát először mutassuk be ezt a Tőkési ágat azoknak, akik még mondjuk sosem jártak ott, mondjuk az ország más részén laknak. Ugye a Kisduna sötétebb, hordalékosabb vizével szemben ennek az ágnak szinte üvegszerűen tiszta vize, lelátni egészen a meder aljáig, mondjuk, ami már hát nem olyan mély. Ugye a vízi növények között pedig hát szinte tobzódik az élet, csak hogy hát a víz mondjuk helyenként már alig mozdul. Tehát, hogy milyen folyót látnának maguk előtt a hallgatók, egy haldokló vizet, vagy éppen ilyen egy egészséges folyó?
1: Hát ez a víz, ez egy más víz, ez nem a Duna vize. Ez ilyen mederből előbukó, buzgáróból táplálkozik ez az ág. Volt erről azt hiszem, hogy egy mese is, hogy a mese úgy kezdődött, hogy van ásáló közben egy folyó, aminek tiszta a vize. Úgyhogy ez lenne a Tőkési Ág. Tehát ez nem a kis Duna vize, azért tiszta, mert ez tulajdonképpen ilyen artézi vízféle víz, azért ilyen tiszta, és azért hideg, és azért van benne egész másféle élővilág és halak is, mint a kis Dunában. Hát természetesen a kis Dunából is felülnek a halak, de az eredeti növény és állatvilág az más, mint a kis Dunában. Úgyhogy ez az alapja annak, hogy ez egy védett tünemény, ugye Csalóközben, és azért olyan különös a vize is, és az élővilága is. Úgyhogy ez, hogy védve van, ez nagyon fontos. Az, hogy most be is aposzodik, hát ezt úgy is lehet felfogni, hogy a lassú vízfolyásoknak ez a természetes folyamata, hogy fokozatosan be is aposzodik. De a másik dolog viszont az, hogy ez a magasfokú védettsége, azt hiszem, hogy hát ez hosszú időre nyúlik vissza ez a védettség, azt hiszem 1975 körül lett kijelen, ez természeti rezervátummal lett kinyilvánítva, úgyhogy ez a magas védettségi fok, ez talán ártott is ennek az ágnak, hogy azelőtt a környező falvak lakosság ezt valamiképpen használta, a vizet is és az ágat is, hogy legalábbis kitisztították, vagy ki a lehullott ágakat, vagy ledöntött fákat kihúzták belőle, és aztán, mikor védességet ki lett jelentve, mint természeti rezervátum, nem szabad volt hozzányúlni. De viszont a környező területeken ment a mezőgazdaság is, sőt, intenzívebbé vált a mezőgazdaság, és ez mind azt jelentette, hogy a víznek a természetes folyása és a természetes rezsimje megváltozott. És azok a buzgárok, amik Tőkéstől följebb vannak a vederbe, azok valahogy betemetődtek, és kevesebb víz jött belőle. Azon kívül, mivel hogy kevesebb víz lett a mederbe, iszaposodás következett. Azon kívül vannak ugye a két vagy három híd is van a Tőkési ágon keresztül. Ezek a hídak visszafogták kicsit a sodrást. És az, hogy vissza lett fogva a víz sodrása, okozta azt, hogy a meder el is szaposodott. Van még egy dolog, ugye, hogy a Kisdunába, ahol befolyik a Tőkési ág a Kisdunába, ott a Kisduna erősebb, mint a Tőkési ág, és ott egy küszöb alakult ki, hogy a Kisduna nem engedi be tulajdonképpen a Tőkési ágból az összes, vagyis olyan gyorsan a hordalékot, mint ahogy kellene. Tehát ott egy ilyen küszöbféle alakult ki, ami szintén okozza, hogy a meder el is aposodik. Tehát az, hogy meg kell gyorsítani a tőkési ág folyását, az rendben van. No, úgyhogy, de ez egy hidrotechnikai, vagyis hidraulikai kérdés, és remélhetőleg, én legalábbis remélem, hogy a műszakileg és számítások szerint jó irányba halad ez a felújítás, vagyis ez a most, ami ottan történik, mert úgy, ez azt is egyszerűen el tudja képzelni a hallgatóság is, hogy ugyanaz a vízmennyiség, ha szűkebb mederbe folyik, akkor nagyobb a sodrása. Na és most azt próbálják ezzel elérni, akik ezzel foglalkoznak, hogy kavicsokat, kavics...
0: Szigeteket, igen.

0: megtörténik, az iszapot, hogy az iszap gyorsabban folyjon le. Hát most ez már legalább 30-40 éve nincs, azért is történt ez a beiszaposodás. Úgyhogy itt két kérdésről van szó. Az egyik a hidrotechnikai vagy hidraulikai, hogy meg kell gyorsítani a vízlefolyását, a másik a természetvédelmi, hogyha ez a természeti rezervátum beleszabad-e nyúlni a természeti folyamatokba. Hát az én nézetem az, hogyha mi meg akarjuk őrizni azt az állagát, a tőkési ágnak, hogy az egy tiszta víz, és folyik, és malmok vannak rajta, és utak vannak keresztül rajta, akkor igenis kell tenni valamit, hogy megmaradjon, mert ha természetes folyamatokra várunk, be fog is aposodni.
1: Igen, csak az ember azt nem érti, ugye, hogyha ötös távvédelmi körzetbe emelték ezt a folyót, azért, mert olyan élővilág van benne tulajdonképpen, ugye flóra és fauna egyaránt, akkor tartanak az eliszaposodástól, miközben mondjuk ez az ötös távvédelmi körzet, ez pont azt az érintetlenséget írja elő, aminek egy természetes zajlása, aminek a vége sajnos igen lehet ez a beiszaposodás, tehát hogy ez olyan, mint egy önmagának ellentmondó dolog, tehát hogy egyrészt ezt várják el, másrészt meg aztán köveket, kavics szigeteket raknak bele, ugye, ami nem csoda, hogy nagyon szúrja a helyi bélieknek a szemét, tehát hogy akkor pont nem azt úgymond, hát most egyszerű leszek, nyomják agyon azt a flórát és faunát a kialakított kavics szigetekkel, és akkor fölvetődik a kérdés, hát ennyi erővel mondjuk, én nem tudom, most mondok egy lehet, hogy blödséget, de most bele lehet menni, fölkavarni az iszapot géppel, meg kivágni a zöldet a folyóban.
0: Még egyszer mondom, ez hidraulikai kérdés, és remélhetőleg a számítások azok megtörténtek, mert ugye a Szlovák Műszaki Egyetem...
1: Azt értem, professzor úr, csak a belerakott kavics szigetekkel nem nyomják-e agyon épp azt az életet, amit védeni akartak?
0: Azt hiszem, hogy ez sokkal jobb megoldás, mint ha esetleg beton gátakkal vagy valamilyen más módon szűkítenék a medret. Úgyhogy azt hiszem, ez a kavicsiget, mert a kavics az oda tartozik, a csalóközhez a kavics. Úgyhogy ezzel talán, ha ott azon a részeken, ahova beszórják, hát gondolom ott olyan kárt nem okozhat. A másik dolog az, hogy ugye, hogy most a gépek dolgoznak, hát ez a gépek, ezek biztos, hogy valamit megzavarnak az egész ágnak a működésén, de gondolom, hogy erre megvan az engedélyük, hát ugye a vízügy is és a természetvédelem is ugyanazhoz a környezetvédelmi minisztériumhoz tartozik, tehát gondolom, hogy nem engedély nélkül teszik ezt, és meggondolták, hogy milyen módon fog kelleni ezt megcsinálni. Hát én, most ez meg kell természetesen várni az eredményt, de azt hiszem, hogy ettől, hogy is mondjam, a kavics szigetek leszórásától természetesebb megoldás talán nincs is. Az lenne még talán természetesebb, ha lebontanak aztán két vagy három hidat, ami a tőkési ágon keresztül megy. Ez a csónakkal való felkeverés, ez szerintem is megoldás lenne, de nem tudom, hogy mennyire ebben az állapotban, hogy most van a tőkés ág, nem tudom, hogy mennyire lenne, hogy is mondjam,
1: hát igen, mert ki tudja, milyen hosszú sávon terül el ez a nagyon leüllepedett iszap. Tehát, hát, hogyha most fölkavarják két kilométeren, majd leüllepszik a következő három kilométeren.
0: Ez fölülről, ez a buzgárok, én emlékszek rá, hogy néhány buzgárt még annak éve, vagy 30 évvel ezelőtt még majdnem az lehetett látni a tőkési híd fölött. Olyan lapos, olyan széles meder van, ha ott látszott, hogy a mederben vannak buzgárok. És még feljebb, tehát onnan, ahonnan ered a tőkési ág, ott is buzgárok voltak. Úgyhogy ezek vannak már elisaposodva. Hát természetesen az is szerepet játszik, hogy most nagyon mélyen van a talajvíz, mert ugye a Dunának is a vízhozamot óriási módon csökkent. Most ugye majdnem, hogy kritikus helyzetben van a Duna, tehát ezáltal a talajvíz mélysége is csökkent, de azok a buzgárok, ami táplálta az ágat, azok azok vannak eliszaposodva. Tehát az egész, úgyhogy úgy kell kialakítani ezt az egész oldalást, hogy azt az iszapot nem csak ott az alsó

0: folyásánál egész fölülről leszívja a sodrás. Tehát itt ez elég komoly probléma. Itt szerintem az volt a hiba, hogy ez az ötös besorolású természetvédelem kizár bármilyen hozzányúlást. És ez talán hiba volt. Most már a természetvédelem is kicsit átállt, hogy ugye azt célozza meg, nem az, hogy érintetlen, van olyan hely is, ami érintetlen, hogy úgy fejlődjön, hogy érintetlenül. De aztán vannak olyan természetvédelmi területek is, ahol elő van írva bizonyos beavatkozás. Például a réteken, hogy kaszálni kell. Ilyen most már, tehát a természetvédelem is, hogy is mondjam, kicsit okosabban áll már hozzá az értékekhez, tehát megvan adva minden természetvédelmi területre a célállapot, az ideális állapot, és ez az ideális állapot néha megköveteli a kaszálást, a legeltetést, vagy akár ilyen beavatkozást is, amilyen most történik. Igen. Hát ez egy elég durva beavatkozás, ugyanis sok hosszú időn át nem történt semmi, és most egyszerre próbálják megoldani. Hát én csak azt remélem, hogy azok a számítások, amit amit a technikusok elvégeztek, hogy ez jó számítások.
1: Ugye ezzel kapcsolatban a Mahét nevű portálon volt egy interjú, ahol a falu polgármestere Török Gergely majdnem egy negyed órás interjúban beszélt arról, hogy tulajdonképpen néhány tíz évvel ezelőtt 300 köbméter per másodperc volt a víz átfolyás ezen a folyón, most meg 2 köbméter, tehát hogy valami elképesztő. Mi jön ki ebből, szerint professzor, hogy akkor valójában tulajdonképpen itt meg is állhatna, hogyha nem avatkoznak közben, meg is állhatna a folyás teljesen, és akkor egy mocsaras lápvidék lenne ezen a részen?
0: Igen, sajnos igen.
1: Ez benne
0: és
1: van.
0: Még egyszer mondom, hogy ugye a Tőkés jág a Kisdunába folyik be, és mégis a Kisduna erősebb. Ott is természetesen most csökkent a vízhozam, de az erősebb, és hogyha az inkább visszanyomja a Tőkési jág vizét. Sőt, az alsó folyásán ez gyakran meg is történik. Mikor áradás van a Kisdonnal, akkor a Tőkési jág ott, ahol befolyik a Kisdonába, ott visszanyomja a vizét, és ezáltal az üledékeket is nem engedi, hogy besodródjon a Kisdunába. Tehát visszanyomja. Ez igen, ez egy konkrét veszély. Hát most, hogy ugye a falu lakosság és a tőkési, vagyis a polgármesterekről beszélt, azt hiszem, hogy illendő lett volna, hogy szépen fejezem ki magam, hogy értesítsék a lakosságot és a polgármestereket is, hogy ez fog történni.
1: Ugye, mintha egyszerre több csapás érné ezt a régiót ezzel kapcsolatban, mert hát ahogy mondja, a Kisduna is abba sincs víz, tehát hogy tegnap vagy a napokban mértek például Budapesten negatív rekordot a Dunánál a vízállást illetően, tehát hogy elképesztő a szárasság, és most még jön még egy ilyen hőkupola hullám. Mikor kaphatják vissza a folyójukat a vásárútiak?
0: Hát szerintem ez a kavics leszórás, hogy ottan keletkezik néhány ilyen sziget, hát ez lassan, ez természetes módon fog kicsit növények benövik kicsit, úgyhogy ezt én nem tartom veszélyesnek. Őszinte megmondom, hogy ott kavics szigetek lesznek, azt nem tartom veszélyesnek, se az élővilág, sőt, se a lakosság szempontjából. Hát ugye eddig mocsaras volt a park, most lesznek ottan kavics szigetek. Úgyhogy ezt kevésbé tartom veszélyesnek. Sokkal rosszabb lenne, hogyha iszap szigetek merülnének ki a folyómedréből, mert az már tényleg veszélyes lenne. És ez megtörtént például a vágni kaszkádon, tehát ott a vágon legalább 12 ilyen gát van, tehát vízerőmű, és a Hricsovi tározóba, ott már kifelmerültek, ott már följött az iszap szigetek a felszínre. Sőt, hogyha valaki nézte a televíziót a tegnap estében, hát a Duna deltájában jelennek meg ezek a földszigetek, vagy iszapszigetek, mert olyan kicsi a vízhozam a Dunának is. Tehát ez szerintem attól a kavics szigetekről nem kell félni, mert az a élővilág szempontjából is nem olyan vele, hogy az egész ágnak a rezsimét megváltoztatna. Az biztos, hogy, hogy nem tudom, hogy milyen finoman dolgoznak a gépek, ugye hát ott is valamilyen, hogy is mondjam, oda kellene figyelni, hogy mit, azokat a részeket, ahol olyan biotopok vannak, amik értékesek, hát talán azt nem kellene kibágerozni. De hogy a medret ki kell, hogy ki kell tisztítani, az jó, az biztos, hogy jó megoldás.
1: Kavics szigetekkel próbálják megmenteni a Tőkési ág vásárúti szakaszát. A részletekről Miklós László tájökológus professzorral, volt környezetvédelmi miniszterrel, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én is köszönöm szépen, és szép nyarat kívánok mindenkinek, hogy éljék túl ezt a hőhullámot, ami most következik.

0: Fiatal alkotók, tapasztalt szerzők és közös műhely munka. Szerdán ér véget búcson az Artér, az Irodalmi Szemle nyári tábora. Németh Zoltán költőt, irodalomtörténészt, a folyóirat főszerkesztőjét és Guzsák Avarka Klaudia képzőművészt, költőt, a tábor egyik résztvevőjét kérdezzük. Mit adhat egy 100 órás önismereti folyamat és hogyan kerülhetünk közelebb önmagunkhoz? A tandem ősszel induló csoportjáról Molnár Kriszta coach és pszichodráma asszisztens beszél. Folytatódik Legszebb nyári vakációm című sorozatunk is. Prékop Mária, a pozsonyi Duna utcai magyar tannyelvű alapiskola és gimnázium igazgatója idézi fel legkedvesebb nyári emlékeit. Nappali Jakubec Lászlóval 9 órától a Pátria hullám hosszain.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. július 29-én, szerdán, Flóra napján. Ha a jövőre több adót kell fizetni egy irodaház vagy hotel emeletei után, a különbözet valahol megjelenik a bérleti díjban, a tulajdonos hozamában vagy magának az ingatlannak az árában. A pénzügyminisztérium ingatlan adó emelési tervezete miként hat vajon az ingatlanpiacra, a városok forgalmára és kihatása lesz-e a lakáspiacra? Erről lesz szó nem sokára, most hírek jönnek a mikrofonnál, Paszmár Lívia.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Folytatódik az Eperjesi Kórház megépítése, 38 oszlopot elbontottak. Az iránbarát milíciák áldozatokról számoltak be az amerikai szaúd-arábiai légi támadások után Irakban. 30 és 35 fok között alakul ma a hőmérséklet, következnek a részletek. Az Eperjesi Kórház megépítése az eredeti ütemterv szerint halad, bár a műszaki problémák körülbelül 8 hét késést okoztak, Robert Fico kormányfő szerint ez nem fogja befolyásolni az ütemtervben meghatározott időpontokat. Mint hozzátette, az építkezésen már minden hibát sikerült elhárítani, összesen 38 oszlopot kellett lebontani és újra megépíteni a beton helytelen feldolgozása miatt. A kórház egyelőre nem kapta meg a teljes szakvéleményt. Terv szerint az épület külső falait 2027. januárjában kezdik építeni, évvégéig pedig befejezik, amikor elkezdődnek a beltéri munkák. A kormányfő szerint ezután a kórház még megközelítőleg 12 hónapig próbaüzemmódban fog üzemelni. Az építkezés költségeit a védelmi tárca fedezi saját költségvetéséből. Az ellenzéki PS csak választási színjátéknak tartja Fico látogatásait az épülő kórházaknál. Fogalmunk sincs, miből akarja a kormány megfizetni az építkezéseket, jelentette ki Oszkár Dvozsák képviselő és a Parlament Egészségügyi Bizottságának alelnöke. A KDH elutasítja a kormányfő könnyelmű hozzáállását a kórház megépítése során kialakult problémákhoz, és továbbra is követeli, hogy hozzanak nyilvánosságra minden lényeges döntést, kiadást és szerződésben keletkezett változást. Tegnap este találkozott a Fehérházban az amerikai elnök Donald Trump és az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanyahu. Caroline Lewitt, a Fehérház szóvivője szerint mind az izraeli, mind az ukrán vezetőkkel folytatott találkozók pozitívak és eredményesek voltak. Az izraeli és az amerikai vezetők találkozója közel 90 percig tartott, és egyelőre egyik fél sem közölt további részleteket róla. Ez volt a 8. személyes találkozójuk Trump Fehérházba való visszatérése óta, azonban az első az iráni elleni háború kezdete óta. Feltételezhető, hogy a közel-keleti háború volt az átartók mögött zajló találkozó fő témája. A Lindsey Graham szenátor temetésére való indulás előtt Netanyahu kijelentette, hogy a Trumppal való találkozója eddig az egyik legjobb volt. Az iraki iránbarát milíciák ma bejelentették, hogy az ország különböző részein található bázisaikra mért amerikai és szaúd-arábiai légitámadások során több ember meghalt és megsebesült. Állításuk szerint a támadások több épületet is megrongáltak, írja az Al Jazeera. Ezt a támadást rendkívül veszélyes eszkalációnak, Irak szuverenitása megsértésének és az ország hivatalos biztonsági intézményei elleni támadásnak tekintjük, áll a népi mobilizációs erők félkatonai szervezet nyilatkozatában. Irak északi részén Ninive tartományban a légitámadások során legalább 8 tagjuk halt meg, további 4-en pedig megsebesültek, írta az Al Jazeera. Az ukrán dróncsapások során tegnap legkevesebb 3 ember halt meg, és továbbiak megsérültek az oroszországi Belgorod megye térségében. Az orosz hatóságok arról is beszámoltak, hogy az ukrán határ közelében fekvő Sebekino városában egy buszt ért támadás, amelynek során 19 ember megsérült. Az orosz külügyminisztérium a tömegközlekedés elleni szisztematikus támadásokkal vádolta Ukrajnát Oroszország különböző régióiban. Moszkva korábban is vádolta Ukrajnát egy júniusi támadással, amely egy nyaralni induló belarusz gyermekeket szállító buszt ért. Az ukrán hadsereg ezeket a vádakat hamisnak minősítette.
2: Időjárás.
3: Reggeli órákban többnyire derült, napos az idő, helyenként kevés gomoly felhővel. A délelőtti óráktól továbbra is sok napsütés várható, délutánra gomoly felhők képződnek, de csak elvétve fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar. A nappali csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, a délutáni óráktól első fokú hőségriasztás lesz érvényben az ország több déli járásában.
4: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset történt Pozsonyban a D2-esen a Lampránkóni hídon a Szitjina alagút irányában fél órás késéssel számoljanak. Zajlik a baleseti helyszínelés Kassa-Bárca város részben Zsebes felé, a rendőrség irányítja a forgalmat, már csak rövid várakozással számoljanak. És torlódik a forgalom Kassán a Palackeon a városközpont felé, itt 10 perc várakozás. Kassán a VSS hídon az Optima felé 15 perc várakozás. Az Optimától pedig a tó irányában 10 perc várakozással számolhatnak. Végül radarméri a sebességet Ózsgyánban, a temetőnél mindkét irányban, és Kassa-Sacán Csécs felől. Vezessenek óvatosan, jó utat!
4: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Tamás Ákossal.
1: Búcsúzott a Spartak Trnava a labdarúgó konferencialigától. A nagyszombatiak 0-0-ás döntetlent játszottak a CSKA Szófia vendégeként. Mivel az első mérkőzés is 0-0-val ért véget, a továbbjutástól 11-es párbaj döntött, amelyet a bolgár együttes nyert meg 5-3 arányban. A piros-feketék több nagy helyzetet is kidolgoztak, egyszer a felső létszet is eltalálták, a hajrában pedig büntetőt is reklamáltak, ám a játékvezető nem ítélt 11-est. Így a bolgárok készülhetnek a Paks Panathinaikosz párharc továbbjutó ellen. Az atomvárosiak hazai pályán szenvedte 2-1-es vereséget az odavágón. A Slovan Bratislava kedvező helyzetből várja a Bajnokok Ligája második selejtező körének visszavágóját. A pozsonyi együttes múlt héten 2-0-ra győzött a georgiai ibériai Tbilisi otthonában. A visszavágót ma 20 óra 15 perctől rendezik az új téglamezei stadionban. A párharc győztese a harmadik selejtező körben a Mielbi együttesével találkozik, amely kedden gól nélküli döntetlent játszott a gibraltári Lincoln Red vendégeként. A svéd csapat a hazai pályán aratott 3-0-as sikerének köszönhető jutott tovább. Zinedine Zidane lett a francia labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Az 54 éves szakembert tegnap jelentette be a francia labdarúgó szövetség. Zidane a poszton Didier Deschamps-ot váltja, aki 14 év után távozott a nemzeti csapat kispadjáról. Zidane 2030-ig szóló szerződést írt alá. Az olasz válogatott élére tegnap nevezték ki az új szövetségi kapitányt Roberto Mancinit, aki a 2020-as Európa-bajnokságon győzelemre vezette az olaszokat, ezt követően Szaúd-Arábiában és Katarban dolgozott. A tréner 2018 és 2023 között irányította a nemzeti együttest. A 2022-es világbajnoki kvalifikáció sikertelensége után azonban távozott a posztjáról, és Szaúd-Arábia kispadjára ült le. Az elmúlt szezonban az Al-Sadd edzője volt, bár alig egy év elteltével a katari klubnál is véget ért a munkája. E rekordbevételt ért el a Real Madrid az előző idényben. A spanyol labdarúgó klub 1,22 század milliárd eurós bevételről számolt be, ami egyetlen szezon alatt minden idők legmagasabb összege egy sportegyesület történetében. A madridiak ugyan trófea nélkül zárták az idényt, a bajnokságot a Barcelona nyerte, a Bajnokok Ligájában pedig a negyed döntőig jutottak. Pénzügyi eredményükkel így is csúcsot állítottak be. Több milliárd dolláros befektetést vonna be a FIFA. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a tervei szerint értékesítené az égisze alatt rendezett tornák kereskedelmi jogainak egy részét, amivel több mint 4 milliárd dollár bevételre tehetne szert. A FIFA egy 20 milliárd dolláros alaptőkéjű vállalat létrehozásán dolgozik, amelyben a szervezet maradna a többségi tulajdonos, miközben a 211 tagszövetség is részesedést kapna. Kiesett Rebeka Šramková a washingtoni WTA tornán. A szlovák teniszező már az első fordulóban búcsúzott, miután két játszmában 6-4-6-2-re kikapott az indonéz Tjentől. Párosban Tereza Mihalíková a brit Watsonnal az oldalán három játszmában maradt alul Kato Olmos japán-mexikói duóval szemben. Mégis elindulhat a női kézilabda NB1 következő idényében a Mosó-Magyaróvár. A Magyar Kézilabda Szövetség másodfokon megadta a klubnak a versenyengedélyt, miután első fokon licenckérelmét a pénzügyi feltételek teljesítésével kapcsolatos hiányosságok miatt elutasította. A klub ezt követően pótolta a szükséges dokumentumokat és igazolta a feltételek teljesítését. Így a legutóbbi idény 8. helyezettje a 2026-2027-es szezonban is az élvonalban szerepelhet. Malajziában rendezik meg októberben a Bahreini nagydíjat, ám a Sepangi pálya a jegybevételekből nem részesül. A helyszín ügyvezetője elmondta, hogy a teljes bevétel Bahreint illeti meg, mivel a rendezési díjat is a közel-keleti ország fizeti. Hozzátette ugyanakkor, hogy a Forma 1 visszatérése által generált gazdasági hatás így is jelentős lehet Malajzia számára. A futamot korábban elhalasztott bahreini verseny helyett rendezik meg október első hétvégén Sepangban, ahol 2017 óta először rendeznek ismét Forma 1-es futamot.

0: 8 óra, 15 perc. Az önkormányzatok jövőre nagyobb adószabadságot kaphatnak a többszintes üzleti épületek adóztatásában. Nem a lakásokról van szó, a tervezet nem érinti a lakóingatlanokat, hanem főként irodaházakról, hotelekről és más üzleti ingatlanokról. A magasabb adó megjelenhet a bérleti díjban, csökkentheti a tulajdonos hozamát, vagy lejjebb viheti az épület értékét is akár. A lehetséges piaci következményeket Zsupcsán Zoltán pénzügyi elemzővel, a pénzügy.sk alapítójával beszéljük meg. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hát mi van ebben a minisztériumi elképzelésben, tervezetben, és lehet ennek kihatása úgy az ingatlanárakra, hogy tulajdonképpen, ahogy itt a pénzügyminisztérium is fogalmaz, tulajdonképpen a lakóépületeket nem érinteni?
1: Hát igen, ugye a felütésben is jelezte, ez közvetlenül kifejezetten a úgynevezett kommerc ingatlanokra, tehát az üzlethelyiségekre, hotelekre, apartmanházokra vonatkozik ez az adóemelés. És csak nagyon röviden, tehát elmondanám, hogy alapesetben, tehát egy városnak, illetve egy közigazgatási kisebb területnek joga van ingatlan adót kivetni, tehát négyzetméter beépítési négyzetméter alapján. Tehát, hogyha felülről megnéznénk egy ház, egy épületnek a alapterületét, akkor pontosan erre a területre lehet különböző adókat kivetni négyzetméter alapján. Itt nagyon hatalmas a szórás, tehát például Pozsony, tehát a fővárosban egy üzlethelyiség esetén ez lehet 13 euró is, mondjuk egy óvárosban négyzetméterenként, ami egy 100 négyzetméteres kis üzlethelyiségnél az 1300 euró évente, és természetesen minél gazdaságilag kicsit gyengé vagy kevésbé lukratív egy terület, akkor ez alacsonyabb. Például Dunaszerdahelyen ez egy 3 euró 80 cent, Komáromban 3 euró 30 cent, de például Rozsnyón ez 3 euró 80 cent szintén. Az azt jelenti, hogy ugyanazért a 100 négyzetméteres beépítettségért egy város mondjuk 380 eurót kérhet. Tehát ezek a adók, ezek az üzlethelyiségekre, ahol vállalkozás folyik, elég magasak, csak így összehasonlításképp, hogyha valakinek lakó ingatlanja van egy 100 négyzetméteres, akkor itt 12 eurót, tehát Dunaszerdahelyen például 60 eurót, Komáromban 24 eurót kap 100 négyzetméterért egy város, tehát itt sokszor tényleg tízszeres különbségek vannak a vállalkozók ellen, tehát hogy az ő hátrányukra. De ami az érdekesség, és amiről szól ez a hír, az pontosan az, hogy az emeletekre eddig nem nagyon vonatkozott komolyabb adó úgymond pódíj, emeleti pódíj. Például, ahogy mondtam, hogy Pozsonyban az alapterületre 10-13 eurót számlázhatott úgymond a város adóformájában, addig a ráépült további emeletekért csak 33 centet, tehát itt szó szerint 40-50-szer kevesebb adót tudott kivetni a város. Közben ugyanúgy üzlethelyiségek voltak ott, irodaépületek, ugyanúgy az átlag állampolgár az ott elvégezte a kisebb-nagyobb ügyeit, papírozásokat egyébként. Ez, tehát, hogy ez 33 centre volt limitálva, és itt vezették be azt, hogy a városok akár az alapterületi adóig is emelhetik ezt a négyzetméter árat. Ez mit jelent a gyakorlatban? Tehát drágább lesz egy ingatlan üzemeltetése a tulajdonosnak. Itt az a kérdés szintén város szintjén, hogy mennyire fogják ezt az emelést elvégezni, hogy egy kozmetikus emelés lesz. Tudni kell, hogy 20 éve nem változott ez a 33 euró centes emeleti pódíj. Itt nagyobb ugrás is megtörténhet. Emeletenként mondjuk, hogyha csak egy 1000 eurót is számolunk, és itt tényleg kifejezetten a nagyvárosokra kell gondolni, azért kisebb városokban nem olyan sok magas épület van, de ha például Pozsony látképét megnézzük, hát gomba számra növekedtek a 10-20-30 emeletes ingatlanok, sőt már egy oficiális felhőkarcolója is van Pozsonynak. Itt a város ebből nem nagyon tudott adóformájában sok pénzhez jutni, tehát főleg a nagyvárosoknak, a Pozsony kassa és régiójának lehet ez nagyon érdekes. De hogyha keresünk esetleg valamilyen közvetett hatásokat, hogy hathat ez a mi zsebünkre is, tehát természetesen egy vállalkozónak, hogyha megemelik a bérleti díját, mert biztos vagyok benne, hogy az adót valakinek ki kell majd fizetnie, és ez valószínűleg a bérleti díjban fog tükröződni, akkor a kisvállalkozókra újabb kiadás terhek kerülnek, ez pedig a nap végén bele kell építeniük az árokba, a szolgáltatásaik árába. Tehát ez az egyik irány, de hogyha megnéznénk, hogy esetleg kihathat-e valamilyen úton, módon ez az átlagos embereknek a lakhatására, a bérleti díjára, ahogy említettem, a hotelekre is vonatkozni fog ez a emelt pódíj, tehát megemelkedő pódíj is kiadás, és azért működik, ha nem is egy egylépéses, de egy logikai sorrend alapján, hogyha hotelek esetleg emiatt megdrágítják a szobáikat, a helységeiket, és drágább lesz az üzemeltetése mondjuk egy hotelnek, akkor ez magával húzza a rövidtávú rakó ingatlanok, tehát a rövidtávú bérlésnek az árait is. Tehát, hogyha egy hotel megteheti, hogy drágább legyen, akkor figyel a piacnak a többi szereplője is, és szintén emelnek. És akkor itt van egy kicsit átfedés a komerc szféra és a lakóingatlanokkal, ugyanis tudni kell, hogy ezek a rövid távú lakóingatlan bérlések sokszor klasszikus lakóházakban vannak, sokszor klasszikus lakások formájában lelhetőek fel, és hogyha ők is megemelik az áraikat, akkor ezek pedig magukkal húzhatják a hosszú távú bérlésnek az árát is. Illetve, ami még érdekes hatás lehet, ez egy újabb adóforma lehet, főleg az apartmánházaknál is. Ez például Pozsonyban nagy probléma. Nagyon sokszor, amikor új építésű ingatlanokat vásárolunk, akkor nem is lakó ingatlant veszünk, tehát oficiálisan nem lakást veszünk, hanem sokszor apartmánokat vásárolunk. Itt is még kérdéses, hogy fognak hozzáállni a városok ehhez a kicsit egy ilyen jogi problémához, hogy papíron ezek apartmanházak, de mégis lakóingatlanként használják az emberek, hogy itt lesz-e valamilyen benevolencia. Tehát ezt meglátjuk. De mondom, a legnagyobb probléma az lehet, hogy ezek az úgynevezett rövidtávú bérlések, ezért úgy is elkezdték őket jobban felügyelni városi szinten. Vannak adatjai a városnak, hogy befizették ezt a turisztikai adót, a napi adót a minden egyes éjszakázás után, a turisták után a tulajdonosok. Ez pedig egy újabb adóköltség lehet a rövidtávú bérléseknél. Bizonyos vállalkozók azt mondhatják, hogy nem akarják már rövid távon kiadni az ingatlanjaikat, de szeretnék például hosszú távú klasszikus bérbe kiadni a lakásokat, tehát ez is megemelheti az árakat. Tehát a közgazdaság úgy működik, hogy valahol bevezetnek egy változást, ha nagyon leegyszerűsítem, mintha egy gépünk lenne, és meghúzzuk az A-kart, és benyomjuk a B-gombot, akkor nem mindig a C lámpa fog felvillanni, hiába azt várjuk, tehát különböző hatások és ellenhatások történhetnek. Tehát egyértelműen első körben, első hullámban ez a vállalkozásokat fogja érinteni, azonban ahogy látjuk, lehetnek hatásai a mi klasszikus lakhatásunkra, főleg a bérleti díjakra, és egy kicsit még az ingatlanárak is megmozdulhatnak.
0: Az minden esetre nagyon érdekes, hogy egyébként a minisztérium mintha nem merne hozzányúlni ahhoz, hogy a lakásokra kivethető adót is engedje növelni az önkormányzatoknak, mert hogy ugye itt most lekorlátozta ezekre a úgymond kereskedelmi jellegű épületekre. Hát illetve lát-e valamiféle trendfordulót akár mondjuk a lakáspiacon? Én nem tudom, nagyobb-e az alkudozási tér? Kevesebb-e a vásárló, az érdeklődő?
1: Igen, ahogy ön is mondja, nem szeretném védeni egyik oldalt se, meg másikat se, de ez az adó megint a vállalkozói szektort érinti legjobban, leginkább. Tényleg a legtöbb konszolidációs csomag, ez tényszerű, tehát a 70-80% a konszolidációs csomagoknak kifejezetten a kisvállalkozókat, középvállalkozókat érintette, és ez a következő tétel, tehát itt igazából ezek halmozódnak, ezek a terhek, szintén nem pozitívak, és tudom, hogy nagyon nem populáris hozzányúlni az átlag embereknek a pénztárcájához, de minden egyes statisztika alapján tényleg, ahogy említettem, egy 100 négyzetméteres lakás után például Komáromban éves szinten a város 24, maximum 36 eurót tud adóformájában kivetni, ami tényleg egy alacsony számnak tekinthető. Hogyha környező országokat nézzük, akkor mindenképp. Az ország keresi a különböző, a városok és a különböző bevételi forrásokat, és tényleg azért az ingatlanok számát tekintve a legtöbb helyen főleg, de mindenhol sokkal több a lakás, mint az irodaépület, tehát itt lehetne, ha csak egy apró kozmetika emeléssel is, de nagyobb bevételhez jutni, tehát hogy ön is említette. És hogyha még az ingatlanárakhoz tehát visszafordulunk, bizonyos nagy befektetők azt mondhatják, hogy esetleg ellépnek bizonyos jövőbeli tervüktől, hogy milyen irodaépületeket építenek. Megtörténhet ilyen fordulat is, ahogy mondom, itt nagyon nehéz kiszámolni, hogy ez a változás milyen mértékben, az emelés milyen mértékben fog megtörténni, és tényleg egy nagy befektető, akik több milliós beruházásokat készítenek, azok higgyük el, hogy tényleg kockás papíron mindent osztanak, szoroznak minden egyes eurócentet, és hogyha egy bizonyos szint után látják, hogy nekik kevésbé éri meg irodaépületekbe fektetni, akkor lehet, hogy elkezdenek lakóingatlanokba fektetni. Tehát mondom, lehet egy ellenhatása is annak, hogy egy kicsit több lakóingatlan fog épülni majd a következő 5-10 évben, akár egy ilyen aszimetria hatása miatt. Tehát elhalasztatják a projektjeiket, kisebb projekteket építenek, és mondjuk a magasabb lakásárakkal szeretnék kompenzálni. Ezt tudni kell, hogy a modern projektek, mondjuk egy pozsonyi ingatlan, az úgy néz ki, hogy az alsó emeleteken üzletek épülnek, lehet, hogy a 0. és 10. emelet között lakóingatlanok vannak, a 10. és 20. emelet között irodaépületek vannak, és a legmagasabb helyeken pedig szintén valamilyen lakóingatlanok, valamilyen lukratív lakóingatlanok vannak. Tehát itt is lehet, hogy hiába csak a kommerc emeletekre vonatkozik majd a emeleti pódi, de valószínűleg egy nagy vállalkozó ezt így kiátlagolja, és ezeket a terheket a bér, vagy adó, vagy egyéb szolgálati költségekbe fogja feltüntetni, és ez szintén megdrágíthatja az átlagembernek a lakhatását, a bérleti díjakat. Úgyhogy kis változásnak tűnik, lehet, hogy nem lesz ilyen nagy érdemi eredménye, vagy valamilyen behatása erre a piacra, de ahogy mondom, egy kis változtatás itt, egy kis változtatás ott, és valahogy a piac kialakítja azt, hogy milyen lesz a pontos eredmény. Ezek valamilyen szinten csak találgatások, de ennek is lehet tehát egyértelmű hatása arra, hogy a mi pénztárcánkból mennyivel kevesebbet vagy többet kell kivennünk a jövőben.
0: Jövőre magasabb ingatlanadó jöhet az üzleti célú ingatlanoknál, irodaépületeknél. Hogy ez mennyiben írhatja át az ingatlanpiac alakulását? Arról Zsupcsán Zoltán pénzügyi elemzővel, a pénzügy.sk alapítójával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják július 29-én szerdán Flóra napján. Újabb 40 fok közeli hőség érkezhet Dél-Szlovákiába, miközben a száraz idő gyorsítja az aratást. A kukorica és a többi, még fejlődő növény termését éppen most teheti tönkre. Erről lesz szó. Nem sokára, most régiós hírek jönnek, a mikrofonnál Paszmár Lívia.
2: Folytatódik a Párkányi épület együttes felújítása, beleértve a Barta Gyula galériát és a Danubius mozi épületét is. Az épület teteje június végén leégett. A sérült tetőszerkezet lebontására kért közbeszerzési eljárás július közepén zárult le. A közbeszerzés nyertese július 22-én kezdte meg a munkát. A bontás jelenleg is folyamatban van, tájékoztatott a város. A tető teljes eltávolítása után megtervezik az új tetőszerkezetet és az ideiglenes lefedést. A tűzkárt előzetesen 3 millió euróra becsülték. A képviselőtestület jóváhagyta egy gyűjtés meghirdetését, amely az év végéig tart. Az önkormányzat döntése értelmében a befolyt összeget az épület együttes felújítására fordítják. A Rozsnyói ügyfélközpont az átköltözés után már az új címen működik. A Janka Krála utca 3 szám alatti új helységekben a lakosság megtalálja a járási hivatalt, valamint a dokumentációs és a járási közlekedési felügyelőség irodáit. Az irodák az elmúlt hetekben korlátozott üzemmódban működtek, az osztályok új helységekbe történő költöztetése július 13-án kezdődött. Az új ügyfélközpont hétfőtől kezdte meg próba üzemét. Matyai Neumann, a belügyminisztérium szóvivője hozzátette, hogy a próbaüzem általában körülbelül 4-6 hétig tart. Az új ügyfélközpontot a belügyminisztérium hozta létre, az épületet az Evromat társaságtól bérli 10 éves időtartamra, több mint 7,5 millió euróért. A tulajdonlap kivonata szerint a cég tavaly szerezte meg az ingatlant. A pozsonyi medikus kertben tegnap újra üzembe helyezték a hattyúszökőkutat. A történelmi park egyik legjellegzetesebb látványossága művészeti elemeinek felújításán, valamint a műszaki áttér kiterjedt modernizációján esett át. Erről a pozsonyi óváros önkormányzata tájékoztatott, hozzátéve, hogy a rekonstrukció megőrizte a szökőkút eredeti jellegét, és egyúttal megteremtette a feltételeket a következő évek megbízható működéséhez. A hattyúszökőkút és a két ivókút Pavel Mikšík szobrászműhelyéből származik. Idén ünneplik a medikus kertbe való elhelyezésének 40. évfordulóját. Felújítása a kert hosszú távú revitalizációjának része, amelynek célja a park történelmi értékének megőrzése és egyúttal az éghajlatváltozás következményeivel szembeni ellenálló képességének növelése, közölte az önkormányzat.
0: Időjárás.
2: A délelőtti órákban továbbra is sok napsütés várható, délutánra komoly felhők képződnek, de csak elvétve fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar. A nappali csúcs hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. A délutáni óráktól első fokú hőségriasztás lesz érvényben az ország több déli járásában.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Zajlik a baleseti helyszínelés Pozsonyban a D2-esen, a Lanfranconi híd után a Szitjina alagút irányában 40 percet várakozhatnak, és Kassabárcáról Zsebes felé a rendőrség irányítja a forgalmat, de már csak rövid várakozással kell számolni. Torlódik a forgalom Kassán, a Prešovskán, a Palackéhov és a Palackéhon a városközpont irányában 10 perc a várakozási idő, a VSS hídon az Optima felé 15 perc, a VSS híd és a tó között pedig 10 perc. Végül radar méri a sebességet Ozsgyánban, a temetőnél mindkét irányban, és Kassasalca után Csécs felől. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 8 óra 38 perc. Ógyalán, ahol 19 éven át a szlovákiai meleg rekordot tartó 40,3 fokot mérték, és amely így a dél-szlovákiai hőség egyfajta jelképe lett, július első 27 napjában mindössze 4 mm eső esett. Most újabb 40 fok közeli hőség jöhet. Hol tart az aratás, és mit bír még a kukorica és a többi szántóföldi növény? Erről beszélgetünk Csicsai Péter növényorvossal, állandó ágazati szakértőnkkel. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Hát egyfajta helyzetképként mondanám, aki tegnap figyelte a magyarországi híreket, az láthatta, hogy megdőlt a negatív vízállás rekordja a Dunán, és az is elhangzott, hogy van olyan folyó, ahol az összefüggő vízfelület is eltűnt. Most reggeli, alig fél órás hír, hogy rendkívüli aszály készültséget rendelt el Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Hát érezzük, hogy a hőmérséklet, ami jön, és ugye jönni fog, mondják a meteorológusok. Hát nem volt még ilyen, megint itt van ez a hőkupola jellegű 40 Celsius fok körüli hőmérséklet, és hát most akkor fordulok a mezőgazdasági szakértőnkhez, hogyan értékeli ezt a helyzetet?
1: Hát rendkívül kemény helyzetben vagyunk. Sajnos tény és való, hogy ilyen rendkívüli meleg nem fordult elő. Utoljára 2007-ben voltak ugye azok a rendkívüli melegek, illetve 2013-ban volt egy rendkívül hosszú aszályos időszak, ami tényleg a kukorica szenvedett meg leginkább. Nagyon érdekes, hogy abban az időben, tehát Galántai és a Komáromi járásban is teljesítettem meg szolgálatot növényorvosként. Egyértelműen látszódott, hogy a Duna menti terület, amely a sziget, illetve a Kis-Duna, Nagy-Duna befolyásolás alatt állt volna. Itt volt a legrosszabb a kukorica, még a nagycombati táblán fölsőszelitől kezdve gyakorlatilag gyönyörűen néztek ki a növények, tehát rendkívüli probléma a talaj elsősorban most jelenleg. Az már látszódik, hogy nem fognak aratni a gazdák ott, ahol kavicson van a kukorica, mert egyszerűen kiégett. Tehát a csapadékhiány, ugye mindenki számított az elmúlt két hétben, hogy jelentősebb esők lesznek, hiszen ilyen 20 mm körüli mennyiséget jelzett előre a meteorológiai szolgálat, amiből 1-2 mm lett. Sajnos még arra se volt elég, hogy a kukorica tövéhez lefolyjon a víz, úgyhogy a kukoricából rendkívül jelentős termés kiesés lesz. Ami pedig a gabonákat illeti, a kalászos gabonákat, végül is összesítésben nem lett olyan rossz az aratás. Ugye múltkor éppen gombaszögön voltam a táborban, és akkor kezdték az aratást Rimaszombat környékén. Hát innép a csalló közből bizony meglepődve hallottuk, hogy jóval 7 tonna fölötti árpákat, illetve 4 tonna fölötti repcéket takarítottak be az itteni 2-3 tonna körüli termésekhez képest, illetve hát sajnos nálunk a homokok leszerepeltek úgy, hogy ott 2 tonnás buza is gyakori volt. Összesítésben azt mondom, hogy a kalászos gabonák és a repce nem lett rossz, sőt a repce az valószínűleg így, hogy országosan átlagos vagy átlag fölötti hozamot fog produkálni összesítésbe. Míg a buzánál, árpánál a nagy ingadatások mellett is valamivel gyöngébb, mint a sok éves átlag a termés. Relatív egész jól bírták a gabonák ezt a száraz időszakot, úgy látszik megfelelő időbe érkezett akkor az a kevés csapadék is, ami volt.
0: Hallani azért a háttérben kicsit autentikus módon valami aluszékony kakast, aki kicsit ilyen 8 óra, majdnem 9 óra felé ott kukorékol, ez ilyen hangulatosá teszi az interjút, de itt ugye mondjuk, hogy mennyi eső nincs. Van-e ennek értelme? Hogy ugye ezt szokták mondani a gazdák, hogy hát mekkora eső kellene, hogy túléljen a kukorica, mind amit mond, vagy akár a napraforgó, vagy akár más termény. De ezeknek már ilyen hőkupola közelettével megelőlegezem ezt a kemény mondatot, nincs is értelme talán. Hát mi marad a gazdának tulajdonképpen, és mit vár ettől a, nem is tudom, talán csütörtöktől beharangozott, vagy holnaptól beharangozott, megint ez a 40 fok körüli hőmérsékletektől, és azt hiszem, hogy keddig van kiadva ez a harmadfokú hőségriasztás, jövő hét keddig, és azt is mondják, hogy nem nagyon látni a végét ennek, nem tudják a meteorológusok, hogy meddig fog eltartani.
2: az a élethelyzet a mezőgazdaságban, amit most leírt, hogy a kukoricának például a kavicsos területeken szinte vége van, az hova fog még innentől kezdve durvulni?
1: Hát, ezt csak a jó Isten tudja megmondani. Egy biztos, hogy a kukoricából nagyon jelentős terméskiesés lesz, és országos szinten azt mondom. Talán a Tátra alján nem, egyébként ott szoktak lenni a legjobb kukoricák. Az utóbbi időben nagyon eltolódott egyébként a termesztés felső részekbe, tehát azelőtt, ahol burgonya volt, a legszebb kukoricák teremnek, ezt komolyan mondom. Tehát itt sajnos, ahogy nézegettem éppen múlt héten, a 300 akárhányas, tehát rövid tenyész idejű kukoricafajták esetében már sárgulnak a szemek, és ott már minimális esély volt arra, hogy egy kis szemnövekedés még jönne, hogyha lenne egy kis eső. Tehát ha még a héten lenne eső, akkor azt mondom, hogy sok esetben ugye a 400-as, a késői, középkésői fajták esetében ott még biztos, hogy segítene, de ahhoz legalább egy 30 mm körüli csapadék lenne szükség. Tehát a lokális záporok helyben nagyon-nagyon sok helyen tudtak segíteni a termesztőknek, tehát nagyon meg is látszódik például, ugye, amit múltkor említettem, hogy Dunaferdehely, Galánta feletti részeken, ahol azelőtt rendkívüli aszály volt, az a 40 mm körüli csapadék

0: a napraforgó. Meglátjuk, ez elviekben jobban bírja a csapadék hiányt, tehát egy nagyon érdekes növény. Azt mondják, olyan, mint a jóasszony a napraforgó. Még ha nem is néz ki a legszebben, de akkor is azért nagyon szép dolgokat tud produkálni. Úgyhogy azért ebben még nagyon sokan bíznak. Magyarországot példaként hozva fel, az idei volt az első, amikor soha történelemben még nem fordult elő az, hogy napraforgót vetettek többet, mint kukoricát. Tehát az olajosoknak most jelenleg azért elég jó piaca van. Annyi relatíve jó hír van, hogy az ukrán-orosz összecsapások következtében ugye lebombázták az oroszok azért rendesen az ukrajnai kikötőket, és megtorpedoztak egy csomó hajót is. Valamit és mérhető mennyiségben ment fel a buzának az ára. Tehát meglátjuk, hogy ez mennyire fogja befolyásolni a mi helyzetünket. Azért Nyugat-Európában is jelentős szárazság van, tehát az aratás szerintem ott se lett végül is a legjobb. Már megmondom őszintén, az utóbbi két hétben a kifizető ügynökség varázslatainak köszönhetően, mert nálunk ugye megint ügyesek voltak, egyszerűen nem jut rá idő, hogy tételesen végignézze az ember a gabonapiaci beszámolókat mindenhol.
1: És hogyha eltekintünk az esőhiánytól, akkor maga ez a 40 fokos hőmérséklet, ez mi az, ami, tehát hogy mit tud tenni? Illetve az, hogy még éjszaka sem hűl le a levegő, tehát hogy nincs amolyan éjszakai regenerálódásra lehetőség a növényeknek.
0: Ez egy gyűrötes tesz egyébként, nagyon érdekes, hogy pont a kukorica az, ami leginkább bírja a meleget, tehát hogyha az éjszaka 25-30 fok közötti hőmérséklet van, nappal 30-35 közötti hőmérséklet van, ugye az őshazájában, Mexikóban, illetve az Egyesült Államokban is ilyen hőmérséklet található, de ott nagyon magas páratartalommal párosítva, tehát az nagyon jól bírja. Tehát ő jól bírna ezt, csak ugye a 40 fok azért az már sok, és csapadék nélkül a növény ugye védekezik. Tehát egy nagyon érdekes dolgot lehet megfigyelni, ezt inkább a paprika, paradicsom és az alma termesztők veszik legjobban észre, hogy a nagy melegbe egyszerűen a növény, hogy védekezzen a kipárolgás ellen, megszünteti a fotoszintézis, tehát bezárulnak a légcsere nyílások, az a apró kis lukacskák a levélen, amik vannak, amiken keresztül lélegzik a növény, és párologtat is. És ezáltal pont a fordítottját éri el, mert ilyen esetekben jelennek meg ugye különböző tünetek a növényeken, tehát például az almánál is, meg a paprikánál is a kalciumos bogyóhiány, tehát a bogyón ilyen elhaló foltok jelennek meg, ugyanúgy a paradicsomnál is, illetve tipikus tünet a napégés. Tehát a szőlőnél is megfigyelhető ugyanúgy, hogy egyszerűen széttégnek a növények, de dinnyénél kezdve dinnyék megfőnek. Nagyon sok kertész volt abban nagy bajba, ugye most vetették a céklát, azt június végén, július elején szokják vetni mindig az őszi céklákat, szó szerint megfőttek a maguk a talajba. Tehát ugye abban 1-2 cm-es mélységben, amiben kerül az a picike mag, azért a napon ott 60 fokot is mutatott a hőmérő, és a talaj hiába tudott valamennyit kompenzálni, azért 40 fok fölött egy szó szerint megfőttek a növények.
1: Ismét hőkupola közelít felénk. Hogy ez a Dél-Szlovákia mezőgazdaságot hogyan érinti majd, arról Csicsei Péter növényorvos, a állandó ágazati szakértőnkkel beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm én is, és még a gazdálkodók figyelmét fel szeretném hívni, hogy nézzék meg a GSA-ban, a rajzos leadós programban, hogy lépjenek be, mintha módosítani szeretnének, ugyanis rengeteg hibajelentést küldött ki a kifizető ügynökség, főképp azoknál a személyeknél, ahol nájomnázmúva, vagyis bérleti szerződés szerepel, akinél nadobony eurcsitú, tehát végtelenített szerződés van, ami automatikusan meghosszabbodik, be kell írni valami jelképes dátumot, amit 2030 utáni időpontra javaslok mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm, jó esőt, és 30 fok körüli nyarat kívánnák mindenkinek.

8 óra 53 perc, és innen is köszönök kedves hallgatóink, ennyi fért napindító magazinunkba július 29-én Flóra napján. A 9 óra hírek után a nappalival folytatódik a Pátria Rádió adása, ebben Jakubec László várja önöket. A mai reggel műszaki munkatársa Zsapka Levente volt. Én köszönöm, hogy velünk ébredtek, és hogy velünk töltötték a reggelt, amennyiben így tettek. Kálván Norbertet hallották, minden jót!

hallani vélem a recsegő csontok vokalizaját. Simogat a keserű szél, újra beborul az ég. Lassan kinyitom a szemem,

0: 9 óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Szép napot kívánok, köszöntöm a rádióhallgatókat 2026. július 29-én Márta és Flóra napján. Ma fejeződik be az irodalmi szemle nyári tehetséggondozó tábora, az Artér egész éven át tartó önismereti csoportot indít a Tandem, és folytatódik nyári sorozatunk, a legszebb nyári vakációm. További részletek a hírek után, a mikrofonnál Paszmár Lívia, tartsanak velünk!
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Folytatódik az Eperjesi kórház megépítése, 38 oszlopot elbontottak. Az iránbarát milíciák áldozatokról számoltak be az amerikai szaúd-arábiai légitámadások után Irakban. 30 és 35 fok között alakul ma a hőmérséklet, következnek a részletek. Az Eperjesi kórház megépítése az eredeti ütemterv szerint halad. Bár a műszaki problémák körülbelül 8 hét késést okoztak, Robert Fico kormányfő szerint ez nem fogja befolyásolni az ütemtervben meghatározott időpontokat. Mint hozzátette, az építkezésen már minden hibát sikerült elhárítani, összesen 38 oszlopot kellett lebontani és újra megépíteni a beton helytelen feldolgozása miatt. A kórház egyelőre nem kapta még meg a teljes szakvéleményt. Terv szerint az épület külső falait 2027. januárjában kezdik építeni, évvégéig pedig befejezik, amikor elkezdődnek a beltéri munkák. A kormányfő szerint ezután a kórház még megközelítőleg 12 hónapig próbaüzemmódban fog üzemelni. Az építkezés költségeit a védelmi tárca fedezi saját költségvetéséből. Az ellenzéki PS csak választási színjátéknak tartja Fico látogatásait az épülő kórházaknál. Fogalmunk sincs, miből akarja a kormánynak fizetni az építkezéseket, jelentette ki Oszkár Dvozsák képviselő és a Parlament Egészségügyi Bizottságának alelnöke. A KDH elutasítja a kormányfő könnyelmű hozzáállását a kórház megépítése során kialakult problémákhoz, és továbbra is követeli, hogy hozzanak nyilvánosságra minden lényeges döntést, kiadást és szerződésben keletkezett változást. Tegnap este találkozott a Fehérházban az amerikai elnök Donald Trump és az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanyahu. Caroline Levitt, a Fehérház szóvivője szerint mind az izraeli, mind az ukrán vezetőkkel folytatott találkozók pozitívak és eredményesek voltak. A találkozóról egyelőre egyik fel sem közölt további részleteket. Ez volt a 8. személyes találkozójuk Trump Fehérházba való visszatérése óta, azonban az első az Irán elleni háború kezdete óta. Feltételezhető, hogy a közel-keleti háború volt a zárt ajtók mögött zajló találkozó fő témája. A Lindsey Graham szenátor temetésére való indulás előtt Netanyahu kijelentette, hogy a Trumppal való találkozója eddig az egyik legjobb volt. Az iraki iránbarát milíciák ma bejelentették, hogy az ország különböző részein található bázisaikra mért amerikai és szaúd-arábiai légitámadások során több ember meghalt és megsebesült. Állításuk szerint a támadások több épületet is megrongáltak. Ezt a támadást rendkívül veszélyes eszkalációnak, Irak szuverenitása megsértésének és az ország hivatalos biztonsági intézményei elleni támadásnak tekintjük, áll a Népi Mobilizációs Erők félkatonai szervezet nyilatkozatában. Irak északi részén Ninive tartományban a légitámadások során legalább 8 tagjuk halt meg, további 4-en pedig megsebesültek, közölte az Al Jazeera. Az ukrán dróncsapások során tegnap legkevesebb 3 ember halt meg, és továbbiak megsérültek az oroszországi Belgorod megye térségében. Az orosz hatóságok arról is beszámoltak, hogy az ukrán határ közelében fekvő Sebekino városában egy buszt ért támadás, amelynek során 19 ember megsérült. Az orosz külügyminisztérium a tömegközlekedés elleni szisztematikus támadásokkal vádolta Ukrajnát Oroszország különböző régióiban. Több mint 2 héttel a spanyolországi Andalúziában kitört hatalmas tűzvész után az áldozatok száma 14-re emelkedett, miután tegnap egy súlyos égési sérüléseket szenvedett nő a kórházban belehalt sérüléseibe. Az erdőtűz július 9-én tört ki Los Gallardos település közelében Almeria tartományban, és fokozatosan több mint 3200 hektár területet emésztett el. A lángok összesen mintegy 7000 hektárnyi területre terjedtek ki, mire az időjárási körülmények javulásával sikerült a tüzet ellenőrzés alá vonni. A tűz áldozatainak többsége külföldi, elsősorban brit és belga turisták, akik Spanyolország az ezen tengerparti régiójában nyaraltak. Rövid sporthírek következnek Tamás Ákossal.
3: Búcsúzott a labdarúgó konferencialigától a Spartak Trnava. A szlovák együttes a CSKA Szófia elleni visszavágón is 0-0-ás döntetlent játszott. A 11-es párbajt azonban a bolgárok nyerték 5-3-ra. A Slovan Bratislava ma este 20 óra 15 perctől játszik a Bajnokok Ligája selejtező visszavágóján az Iberia Tbilisi ellen. A pozsonyiak az első mérkőzésen 2-0-ra győztek.
0: Időjárás.
2: A délelőtti óráktól továbbra is sok napsütés várható, délutánra gomoly felhők képződnek, de csak elvétve fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar. A nappali csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, a délutáni óráktól első fokú hőségriasztás lesz érvényben az ország több déli járásában.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Torlódik a forgalom Pozsonyban a D2-esen a Lanfranconi hídon a Szitjina alagút irányában, körülbelül 20 percet várakozhatnak. Szintén Pozsonyban a Prászkán a városközpont felé 10 percet, a Pienyerszkán és a Jarosován a Bajkászká felé 15 percet, Kassán a Presovszkán és a Palackájhon ugyancsak 15 percet, a VSS hídon az Optima felé 15-öt, a Tó és a VSS híd között pedig 5 percet. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

Kedves hallgatóink, 9:50 lesz, 4,5 perc múlva műsorunk mai tartalmából. Fiatal alkotók, tapasztalt szerzők és közös műhelymunka, ma ér véget búcsúan az Artér, az Irodalmi Szemle nyári tehetséggondozó tábora. Németh Zoltán költőt, irodalomtörténészt, a folyóirat főszerkesztőjét, valamint Guzsáka Varka Klaudia képzőművészt, költőt és írót, a tábor egyik résztvevőjét kérdezzük az elmúlt napok tapasztalatairól. Mit adhat egy egész éven át tartó 100 órás önismereti folyamat, és hogyan kerülhetünk közelebb önmagunkhoz? A tandem ősszel induló csoportjáról az egyik csoportvezető, Molnár Kriszta coach, pszichodráma asszisztens és szervezetfejlesztő beszél. Folytatódik Legszebb nyári vakációm című sorozatunk is, ezúttal Prékop Mária, a Duna utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium igazgatója idézi fel legkedvesebb nyári emlékeit. Műsorunkban megemlékezünk a 40 éve elhunyt Szijjártó Jenőről is. Ha tehetik, tartsanak kérem velünk, munkatársam Zsabka Levente hangmérnök nevében is tartalmas délelőtti kikapcsolódást kívánok.

Július 29-e van az év 210. napja, névnapjukat a Flórák és a Márták ünneplik. Peruban és a Feröer szigeteken is nemzeti ünnepet tartanak ma, és ma van a Tigrisek világnapja is, halljuk milyen jeles események, kerek és félkerek évfordulók fűződnek a mai naphoz. Ezerötszázhatvanhétben ezen a napon Stirlingben 6. Jakabot Skócia királyává koronázták, később első Jakab néven Anglia királya is lett, így személyében egyesült először a skót és az angol korona. 1734-ben a Heilig-Kreuzi apátság 6. Károly császár rendeletével megkapta a Szent Gotthárdi apátságot, ami a ciszterci rend magyarországi jelenlétének megerősödése és Szent Gotthárd későbbi barokk megújulása miatt volt jelentős. 1878-ban az osztrák-magyar monarchia megkezdte Bosznia-Hercegovina megszállását, amely később az 1908-as annexióhoz, majd a szerb-osztrák ellentétek kiéleződéséhez vezetett. 1938-ban japán-szovjet katonai összetűzés kezdődött a Távol-Keleten a Haszantónál. A harcok végül szovjet győzelemmel és Japán visszavonulással zárultak. 1948-ban Londonban megnyíltak a 14. nyári olimpiai játékok, az első olimpiák a II. Világháború után. A háború utáni szűkös viszonyok miatt takarékossági olimpiaként is emlegetik. 1954-ben az Egyesült Királyságban megjelent John Ronald Reuel Tolkien a Gyűrűk ura című művének első kötete, a Gyűrű szövetsége, amely később a fantasy irodalom egyik legnagyobb hatású alapművévé vált. 1990-ben Magyarországon népszavazást tartottak arról, közvetlenül válasszák-e a köztársasági elnököt. Az alacsony részvétel miatt a referendum érvénytelen lett, így maradt a parlament általi választás. És 2005-ben ezen a napon jelentették be a 2003 UB313 jelű égitest felfedezését, amelyet akkor lehetséges 10. bolygóként emlegettek. Később az Eris nevet kapta, és éppen az ehhez hasonló égitestek felfedezése vezetett oda, hogy egy évre rá újra definiálták a bolygó fogalmát, a Plútót pedig törpe bolygóvá sorolták át. Július 29-éhez több ismert személyiség neve is kötődik. Ezen a napon született többek között Montág Imre magyar logopédus és Szűcs Miklós festőművész. Feltehetően ezen a napon hunyt el Első László magyar király, valamint Vincent van Gogh holland festőművész is. Most azonban a kerek és félkerek évfordulókkal folytatjuk. Százhetven éve 1856-ban ezen a napon hunyt el Robert Schumann, német zeneszerző, zongorista és zenekritikus. A romantikus zene egyik legnagyobb alakjaként tartják számon, aki különösen zongora műveivel, dalaival és kamarazenéjével hagyott mély nyomot a zenetörténetben. Felesége Clara Schumann maga is kivételes zongora művész és zeneszerző volt. Schumann életének utolsó éveit súlyos betegségek árnyékolt be, de művei ma is a romantikus repertoár alapdarabjai közé tartoznak. Százötven éve 1876-ban ezen a napon született Kadics Ottokár, horvát származású magyar geológus, paleontológus és barlangkutató. A magyarországi ősember kutatás elindítójaként és a szervezett magyar barlangkutatás megalapítójaként tartják számon. Nevéhez különösen a Szeleta barlang kutatása kapcsolódik, amely a magyar ősrégészet egyik alapvető jelentőségű helyszíne lett.
125 éve 1901-ben ezen a napon született Környei István orvos, neuropatológus, idegsebész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A 20. századi magyarországi klinikai ideggyógyászat egyik nemzetközileg is elismert alakja volt. Nevéhez fűződik az első önálló egyetemi idegsebészeti osztály megszervezése és vezetése Kolozsváron. Száz éve 1926-ban ezen a napon született Vámos Ágnes operaénekesnő szoprán, a budapesti operaház művészeként 3 évtizeden át volt a társulat sokat foglalkoztatott tagja. Pályája során többek között Iluskaként is színpadra lépett a János Vitézben, férjével Mátrai Ferenc tenoristával pedig az operaház egyik ismert művészpárosát alkották.

45 éve, 1981-ben ezen a napon született Fernando Alonso spanyol autóversenyző. A Formula 1 kétszeres világbajnoka 2005-ben és 2006-ban is a Renault-val nyerte meg a sorozatot. Hosszú pályafutása során a Forma 1 mellett Le Mans-ban és más autóverseny sorozatokban is jelentős sikereket ért el. Éve 2011-ben ezen a napon hunyt el Patasi Tibor, kétszeres Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes művész. Hosszú pályája során több vidéki színházban is játszott, és évtizedeken át a magyar színjátszás megbecsült alakja volt. A színházi alattár több mint 100 bemutatóját tartja számon.

5 éve 2021-ben ezen a napon hunyt el Dobay István erdélyi jogász, 1956-os elítélt. Nemzetközi jogból doktorált, majd az 1956-os forradalom idején kidolgozója volt az ENSZ-hez küldendő erdélyi magyar memorandumnak. Ezért életfogytiglani kényszermunkára ítélték, és bár 1964-ben amnesztiával szabadult, soha nem rehabilitálták. S végül, de nem utolsó sorban, 1947-ben ezen a napon született Benkő Dániel, magyar lant és gitárművész. A régi zene, különösen a lant irodalom avatott tolmácsolójaként vált ismerté, és Bakfark Bálint műveinek megszólaltatásában is fontos szerepet vállalt. Később a televíziós szereplései miatt a szélesebb közönség is megismerte, de zenei pályájának középpontjában mindvégig a lant állt. Eseménynaptárunk mai zárásaként most lant muzsika szól, Benkő Dániel felvétele, amelynek a címe Fantázia 4.

9:50 lesz fél perc múlva, ma Márta és Flóra napja van. A Márta arameus eredetű, bibliai név, jelentése úrnő. A Flóra pedig egy latin eredetű, mitológiai név, a virágok és a tavasz római istennőjének a neve, jelentése virág. Ne feledjék el felköszönteni Márta nevű szlovák ismerőseiket sem. Boldog névnapot kívánunk!

0: Ma ér véget búcson az Art Ér, az irodalmi szemle nyári irodalmi tehetséggondozó tábora. A folyóirat főszerkesztőjét, Németh Zoltán költőt és irodalomtörténészt, valamint az egyik résztvevőt, Guzsák Avarka Klaudia képzőművészt és költőt köszöntöm a vonalban. Sziasztok! Remek, halljuk egymást. Németh Zoltánt kérdezem elsőként, mondd el kérlek, mi történik éppen körülötted, milyen a tábor utolsó délelőttjének hangulata?
1: Hát nagyszerű a hangulat, én most érkeztem vissza a szobámba a reggeliről, tehát reggeliznek, és 10 órakor kezdődik Entó Tanikó vezetésével egy szeminárium, ugyanis idén egy tehetséggondozó tábort szerveztünk, tehetséggondozó táborként képzeltük el ezt a tábort, tehát nagyon sok fiatal író, prózaíró és költő van jelen, 15-en pontosan, és minden napra esett valamilyen szeminárium, ahol a szabadon választott műveiket felolvashatták, és ott analizáltuk, átbeszéltük, szétbeszéltük, elmondtuk, mi a jó, mi a esetleg, milyen gyengeségek vannak, javaslatokat adtak, tehát egy ilyen nagyon erőteljes műhely munka folyt 3 napon keresztül. Na és ennek a utolsó alkalma lesz nem sokára 10-kor, de én feljöttem a szobámba, tehát mert ott eléggé problematikus lett volna. Ugye mindenki beszél mindenkivel, kapcsolatok alakulnak ki, tehát ilyen nagyon élénk diskurzus zajlik minden asztalnál.
0: Valóban nagyon sűrű a program, ugye előadások, műhelymunka, kiállítások, ahogy te is mondtad, felolvasások kerültek ebbe a 2,5 napba. Mire szerettetek, vagy minek szerettetek volna igazán időt és teret hagyni ez alatt az idő alatt?
1: Hát mindenképpen az volt a cél, hogy valahogy a kortárs magyar irodalomba ássunk bele, egyrészt szintézisszerűen, másrészt mélyfúrásszerűen, emellett azonban a tábornak van egy ilyen multidisciplináris jellege is, mert 2 kiállítást is megnyitottunk. Az elsőt Tűréshatár címmel, amely kortárs fotó és irodalom kapcsolatát mutatja be. Ez Vályi Horváth Erika, illetve Pénzes Tíme a projektje volt eredetileg, Ekfrázisok címmel, és a projektnek az a lényege, hogy fotók, fotóművészek alkotásaira kértek meg, vagy alkotásaihoz kértek meg költőket, prózaírókat, hogy írjanak rövid szövegeket, verset, prózai műveket. Szlovák írókat is, magyar írókat is, a fotósok között is vannak szlovákok és magyarok, illetve vegyes identitásúak, tehát hogy egy ilyen nagyon izgalmas anyag jött létre. Hát a másik kiállításról majd Guzsák Avarka Klaudia beszél, mert az az ő kiállítása volt, az annak a megnyitójára tegnap került sor, és fontosnak tartottuk, hogy legyenek előadások a kortárs magyar irodalomról, úgyhogy Bedecs László adott elő, illetve én adtam elő a kortárs magyar irodalomról. Ott nagyon élénk vita volt egyébként, ilyen nagyon sok kérdés követte, tehát nagyon érdeklődő fiataljaink vannak a táborban. És még azt tudom mondani, hogy emellett a táborral együtt felújítottuk az irodalmi szemle szemmel tartva díját, vándordíját. Ugye az utolsó díjazott Veres Erika volt az utolsó táborban Várhosszú réten, de ez már 4 éve volt, és a Covid utáni zűrzavarban aztán nem újult meg ez a tábor, vagy 6 éve, nem is tudom pontosan, és most újra átadtuk a szemmel tartva díjat.
0: És talán már elárulhatjuk ezt a hallgatóknak is, hiszen már a Klaudia tudja minden bizonnyal ezt, hogy Guzsák Avarka Klaudia kapta meg ezt a vándor díjat. Téged hogyan ért ez a díj, és mit jelent számodra, hogy az irodalmi szemle közössége ilyen módon is szemmel tart?
2: Hát én nagyon szeretek az irodalmi szemle közösségébe tartozni, meg ahogy itt tudtam is, hogy oda tartozok. Sajnos lelepleztem Zolit korábban. Nem, nagyon nehéz engem meglepni, úgyhogy én mindig elrontom az embereknek a meglepetését, amit felém szerveznek, és ezt is így sikerült előre elrontanom. Viszont maga a díj átadás az nagyon jó eset, és Zoli köszöntő beszéde, és nagyon jó hangzott. Szóval, hogy nagyon jó egy olyan más embernek a perspektívájából hallani így a saját magam irodalmáról és képzőszintéről összefogottan a szavakat. Igen, úgyhogy köszönöm a díjat még egyszer az irodalmi szemlének.
0: Zoltán, hogyha egyetlen egy mondatban kellene elmondanod, miért épp Klaudiára esett idén a választás?
1: Klaudiára azért esett a választás, mert annak a generációnak a tagja, akik egy ilyen 5-10 évvel ezelőtt ilyen fiatal költőként, íróként jelentkeztek az irodalmi szemlében, tehát Mellár Dávid, Hizsnyai András, Nagy Hajnal Csilla, Gyurász Marianna, Veres Erika, és ide tartozik Guzsák Klaudia, vagy Guzsák Avarka Klaudia is, és hát nem egyedül döntöttem, hanem összeültek az irodalmi szemle szerkesztő, és közösen döntöttük. Az is szerepet játszott benne, hogy Klaudia mind versekkel jelen van, illetve volt az irodalmi szemlében, mind pedig a képzőművészeti munkásságával, mert volt olyan lapszámunk, amelyet Klaudia képzőművészeti munkáival illusztráltunk. Tehát, hogy ez a kettősség, ez a gazdag rétegezettségű életmű képzőművészet és irodalom kapcsolata volt az a döntő szempont, ami miatt ráesett a választás.
0: Klaudia, te egyébként milyen várakozásokkal érkeztél Búzsa? Inkább alkotni szerettél volna, vagy találkozni másokkal, egy kicsit kiszakadni, vagy ilyenkor mindegyikből jut egy kevés?
2: Igen, így mindegyikből jut egy kevés. Nagyon jó volt egyébként belülni a műhely munkára, és hallgatni a fiatalabb generációnak a verseit, és hogy elemzik őket, meg ilyenek. Régi emlékeket idézett fel, tehát még régi táborokból, irodalmi táborokból, ahol igazából, ha úgy lehet mondani, irodalmilag ott szocializáltam, ott onnan került ki a legtöbb barátom, főleg ezek akiket Zoli is most felsorolt ezek közül az emberek közül. Úgyhogy, és nagyon jó volt hallani, hogy mennyire hozzászólnak a fiatalok a dolgokhoz. Szóval, hogy tényleg, hogy vitákat alakítanak ki, és véleményük van egymás írásáról, úgyhogy jó volt csak így oldalt ülni, és fülkálgatni, miközben hallgatom, hogy a fiatalok is milyen, fiatalabbak is milyen jókat írnak, és hogy mindig van utánpótlás.
0: Szinte rögtön a díjátadás után megnyílt Furcsa halak című kiállításod, már a cím is elindítja az ember képzeletét, miféle világot tár a nézők elé ez a tárlatod?
2: Ezek főleg most ilyen mindenféle textil, textilre festett képek voltak, ilyen párnákat vártam belőlük, tehát kicsit ilyen régi kézi munkákra hajazó, de annál sokkal ilyen expresszívebb képek. Nagyon sokat használom a falak motivumát, és néha nagyon furcsán néznek ki, hogy nagyon adta magát a cím, hogy furcsa halak. Mert ha az ember így végignéz rajtuk, akkor tényleg azt mondja, hát ezeken vannak pár furcsa halak. Csak egy ilyen kis poén egyébként, nem nincs egy ilyen nagyon mély, milyen átgondolom, hogy mi lesz a címe, hanem talán ugye a legnyilvánvalóbb dolgot adtam címnek.
0: Első verses köteted a francia film 2023-ban jelent meg. Merre mozdult azóta a költészeted? Gyűlik-e már esetleg egy következő kötet anyaga?
2: Hát azt nem mondanám, hogy van egy következő kötet anyaga, de hát reménykedem benne, hogy lassan sikerül megírni annyi verset. Igazából ezt az első kötetet csak siettem el, és nem fogok már sietni a következő kötetet sem. Szóval saját tempomba szeretem csinálni a dolgokat. Nem feltétlenül azért, hogy publikával legyenek, vagy kiadva legyenek, hanem ha úgy érzem, hogy magamnak meg tudtam írni, akkor talán másoknak is tetszeni fog.
0: Németh Zoltához fordulnék ismét. Szervezőként mikor és miből érzed, hogy működik egy tábor? Egy jól sikerült műhely munkából, a beszélgetésekből, vagy abból, hogy később is folytatódik valami a résztvevők között?
1: Azt hiszem, hogy mind a kettő nagyon fontos, tehát szerintem a népsor az már magában hordozta a sikert, tehát olyan emberek jöttek a táborba, akik szerintem jó szakemberek, értenek a munkájukhoz, ugye Bedecs László, Entóth Anikó, Plonicki Tamás vezették a szemináriumokat, és volt egy közös felolvasás is, Veres Erik olvasott fel, Guzsálka Varka Klaudia, Mellár Dávid, Csutak Gabi, Forgács Péter és Havran Kati, tehát, hogy azt hiszem, hogy így ez személyfüggő. Tehát, hogyha olyan emberek jönnek, akik szeretik egymást, szeretnek beszélgetni, jó a hangulat a táborban, nincsenek valamiféle személyi ellentétek, akkor szerintem jó a hangulat, és szerintem a fiataloknak is át tudtuk ezt adni, mert tényleg ilyen nagyon, nagyon különféle csoportosulások alakultak, ki élénken vitatkoztak, irodalmi témákról, stb. És egyébként lesz ennek folytatása, lenyomata, mert azt tervezzük, hogy az itt megjelenő szerzőknek a legjobb alkotásaiból, tehát egyrészt a felolvasók alkotásaiból, másrészt

0: Lehet, de hát tulajdonképpen nekünk 2,5-3 hónappal előre kell dolgoznunk. Mert egy irodalmi lapnak az összeállítása az azt jelenti, hogy ha megérkezik egy anyag, szöveg, ugye versek, tanulmányok, kritikák, prózák, stb. Interjúk, akkor azt a szerkesztőknek el kell olvasniuk, meg kell szerkeszteniük. Utána ezt az anyagot elküldjük a tördelőnek. A tördelő betördeli PDF-ben egy ilyen nyomdai állapotban, ezt visszakapjuk, és rögtön küldjük az olvasó szerkesztőnek, aki Szaniszló Tibor. Szaniszló Tibor végigolvassa az egész lapszámot, és javítja a hibákat. Hát kevés nála jobb, becsületesebb olvasó szerkesztővel találkoztam, mert tényleg nagyon alapos. Visszaküldi nekünk a javításokkal a PDF-et, amit a mi szerkesztők újra átnézünk, hogy egyetértünk-e Tibi javításaival. Mikor ebben megegyeztünk, akkor elküldjük újra a Václav Kingának a tördelőnek, aki bevezeti ezeket a javításokat, és mikor már elvileg a szerkesztők által van egy kész változat, akkor ezeket elküldjük az összes szerzőnek. És ők is megnézik, hogy ezzel a formával, ahogy a labban megjelenik a szöveg, rendben van-e az írásuk. Visszajönnek a szerzők javításai, ezt újra elküldöm Václav Kingának, aki már harmadszor foglalkozik az anyaggal, bevezeti a javításokat, és utána küldi a nyomdának, ami 2 hét, 3 hét, gyakran 1 hónap. Tehát azt tudom mondani, hogy a szeptemberi számunk az már azt már a szerzők nézik, hogy van-e valamilyen hiba, és nem sokára megy a nyomdába. Az októberi számot azt most tördeli Václav Kinga a tördelőnk, és a novemberi szám lesz az Artér 2026-os szám, és lesz még egy decemberi számunk, ami lehet, hogy ilyen nagy érdeklődésre tarthat számot, mert az lesz a hívószava, hogy NER 16 év, és ugye a magyarországi változásokról mindenki hallott, és fontosnak tartjuk, hogy az irodalom reflektáljon a társadalmi változásokra is, és egy felhívást tettünk közzé még késő tavasszal, hogy várjuk azokat a szövegeket, amelyek a Nemzeti Együttműködés rendszere 16 évének a folyamataival foglalkoznak, tanulmányok irodalmi folyamataival, illetve reflektálnak erre az elmúlt 16 éve, tehát az Orbán rendszer 16 évére, prózával, verssel, interjúval és így tovább. Tehát ez lesz a decemberi szám.
1: Izgalmasan hangzik. Záró kérdésem Guzsák Avarka Klaudiának szól, hogyha az idei Artérből egyetlen képet, mondatot vagy hangulatot tehetnél el magadnak, akkor melyik lenne az?
2: Sajnos végig nagyon beteg voltam, úgyhogy majdnem végül a szobámon feküdtem. Volt egy nagyon jó kis borkóstoló az első estén, amikor a sommelier azt mondta, hogy az egyik borban a banánist kellene megtalálni, és aztán az emberek minden borban a banánist keresték azóta. Ez egy vicces pillanatok voltak, amikor az emberek megkóstolgatták a borokat, és még mindig nem találták másnap sem a banánt benne.
1: Hát mindenféleképpen gyógyulást kívánunk akkor.
2: Köszönöm.
1: Ma ér véget búcson az Artér, az Irodalmi Szemle nyári irodalmi tehetséggondozó tábora. Ennek kapcsán beszélgettem a Folyóirat főszerkesztőjével, Németh Zoltán költővel és irodalomtörténésszel, valamint az egyik résztvevővel, Guzsák Avarka Klaudia képzőművésszel és költővel. Köszönöm szépen nektek a beszélgetést, és szép napot, sziasztok!
2: Köszönjük szépen!
0: Köszönjük szépen!

0: 10 óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Kellemes délelőtti rádiózást köszöntöm a hallgatókat. Magazinunk mai középső órájában a Tandem Nonprofit Társulás egész éven át tartó önismereti csoportjáról hallhatnak. De előtte még hírek, a mikrofonnál Paszmár Lívia.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Tibor Gáspár és Dusan Kovácsik vallomásával folytatódott tegnap a tisztító tűzügy. Forsthoffer Ágnes aláírta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt. Ma 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, következnek a részletek. Tibor Gáspár parlamenti alelnök vallomásával folytatódott tegnap a tisztító tűzügy tárgyalása a Speciális Büntetőbíróság besztercebányai kirendeltségén. Dusan Kovácsik is vallomást tett, némely vádlott feltételhez kötötte vallomását. A vád bűnszervezet létrehozása és működtetése a rendőrség és a biztonsági szervek legfelsőbb vezetésében a 2012 és 18 közötti időszakban. Tibor Gáspár, aki ekkor országos rendőrfőkapitány volt, továbbra is azt állítja, ártatlan. Szerinte a nyomozók, az ügyészek és az egész nyomozás elfogult volt ellene. Elismételte, hogy Bernard Szlobodnyik, a pénzügyi rendőrség volt vezetője, akit az ügy egyik koronatanújának tartanak, hazudik. Szlobodnyik erre reagálva hangsúlyozta, hogy nincs oka találgatni. A tanú szerint egyenesen Tibor Gáspártól és Norbert Bödör nyitrai vállalkozótól kapta utasításait. Bödör vallomását ahhoz a feltételhez kötötte, hogy először tisztázni kell a vádakat. Kovácsik vallomásában elismételte, hogy a vád törvénysértő, elmondása szerint nem követett el semmilyen bűncselekményt. A mai napon hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, írta a Facebookon Forsthoffer Ágnes, ideiglenes magyar köztársasági elnök. Hozzátette, hogy az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítésért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. A parlament tegnap 143 igen szavazattal, 47 ellenszavazattal fogadta el a hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot. A szervezet felállítása Tisza párt egyik fő ígérete volt a választási kampányban. A Telegram platform alapítója Pavel Durovot terror cselekmények elősegítésével vádolták meg, közölte ma az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, amely a vádemelés indokaként azt hozta fel, hogy az adminisztrátor nem távolítja le azokat a csatornákat és chatbotokat, amelyeket terrorcselekmények és szabotázs akció koordinálására használnak Oroszországban. Erről az orosz független Medusa portál számolt be. Egyúttal bejelentették, hogy Durov felkerült a nemzetközi körözési listára. A nyilatkozat szerint a Telegram platform üzemeltetője nem távolítja el azokat a csatornákat sem, amelyek tömeggyilkosságokat vagy kibercsalásokat propagálnak. Maga Durov már 2026. február végén kijelentette, hogy Oroszországban terrorizmus elősegítésének gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak ellene. Az ukrán hadsereg éjszaka újabb támadást indított a Wildberries online áruház raktárára, ezúttal Oroszország európai részén fekvő Ryazan városában, közölte a BBC. A Wildberries Oroszország legnagyobb online kiskereskedője, amelyet orosz Amazonnak is neveznek. Az elmúlt napokban többször is támadások célpontjává vált, mivel ukrán állítások szerint a cég a szankcionált katonai felszerelések alkatrészeinek szállítására is szolgál az orosz hadsereg számára. Ukrán a drónokkal támadott meg több logisztikai központot, köztük a legnagyobbat is, ami a becslések szerint több mint 2 milliárd dolláros kárt okozott a vállalatnak. Éjszaka támadás érte a Rosztovi régiót és Oroszország európai részének déli részén. A kormányzó szerint egy ember meghalt, egy másik pedig megsérült. Több mint 2 héttel a spanyolországi Andalúziában kitört hatalmas tűzvész után az áldozatok száma 14-re emelkedett, miután tegnap egy súlyos égési sérüléseket szenvedett nő a kórházban belehalt sérüléseibe. Az erdőtűz július 9-én tört ki Los Gallardos település közelében, Almeria tartományban, és fokozatosan több mint 3200 hektár területet emésztett el. A lángok összesen mintegy 7000 hektárnyi területre terjedtek ki, mire az időjárás forgatási körülmények javulásával sikerült a tüzet ellenőrzés alá vonni. A tűz áldozatainak többsége külföldi, elsősorban brit és belga turisták, akik Spanyolország ezen tengerparti régiójában nyaraltak. Rövid sporthírek következnek Tamás Ákostól.
3: Búcsúzott a labdarúgó konferencialigától a Spartak Trnava. A szlovák együttes a CSKA Szófia elleni visszavágón is 0-0-ás döntetlent játszott. A 11-es párbajt azonban a bolgárok nyerték 5-3-ra. A Slovan Bratislava ma este 20 óra 15 perctől játszik a Bajnokok Ligája selejtezőn visszavágóján az Iberia Tbilisi ellen. A pozsonyiak az első mérkőzésen 2-0-ra győztek.
0: Időjárás.
2: A délelőtti óráktól továbbra is sok napsütés várható, délutánra gomoly felhők képződnek, de csak elvétve fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar. A nappali csúcs hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, a délutáni óráktól elsőfokú hőségriasztás lesz érvényben az ország több téli járásában.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Torlódik a forgalom Pozsonyban a D2-esen a Lanfranconi hídon a Szitjina alagút irányában, 10 perc a várakozási idő, szintén Pozsonyban a Pionyerszkán és a Jarosován, a Bajkászká irányában ugyancsak 10 percet várakozhatnak, valamint Kassán a VSS hídon az Optima felé 10 perc a várakozás. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

Kedves hallgatóink, 4:11 lesz 4 perc múlva. Műsorunk mai hátralevő részének tartalmából mit adhat egy egész éven át tartó 100 órás önismereti folyamat a tandem ősszelinduló csoportjáról az egyik csoportvezető, Molnár Kriszta coach, pszichodráma asszisztens és szervezetfejlesztő beszél. Folytatódik Legszebb nyári vakációm című sorozatunk is, ezúttal Prékop Mária, a Duna utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium igazgatója idézi fel legkedvesebb nyári emlékeit. Műsorunkban megemlékezünk a 40 éve elhunyt Szijjártó Jenőről is, ha tehetik, kérem, maradjanak velünk!

Ragadzi Radzi felvételét hallották, kedves hallgatóink, 10:41 van. Kulturális ajánlónk következik, tartsanak kérem velünk. Budapesten idén nyáron továbbra is több helyszínen Viktor Vasarely művészete áll a középpontban. A főtárlat a Vasarely 120. augusztus 16-áig látható a Szépművészeti Múzeumban. A több mint 140 műalkotást felvonultató kiállítás mellett a Magyar Nemzeti Galériában augusztus 23-áig látható a Kinetikus víziók, a Neokortárs művészeti térben pedig szeptember 13-áig a Vasarely Don't Go Home című tárlat. A három kiállítás együtt a magyar származású, világhírű alkotó életművét és hatását is több nézőpontból mutatja meg.

Július 30-án, azaz holnap 18 órakor nyílik meg Párkányban, a Hídőrházban Mo Langmuir brit művész Mo és mások című kísérleti kiállítása. A tárlat két időkapszula, egy apró kert és különféle földdel végzett kísérletek segítségével vizsgálja az idő, az élővilág, a határok és a folyó kapcsolatát. A művész a rezidencia program során a Mária Valéria hídon talált, hátrahagyott tárgyakat is felhasználta, valamint Novák Szilviával közösen egy új időkapszulát készített, amelyet 25 évig nem nyitnak majd fel. A szervezők azt kérik, hogy aki teheti, hozzon magával egy zöldséget is, amely egy közös vegyes zöldségételbe kerül.

Szlovákiai Magyar Írók Társasága idén is meghirdette a Dobos László prózaíró pályázatot szlovákiai magyar középiskolások számára Sodrásban címmel. A pályázatra korábban még nem publikált prózai írásokkal lehet jelentkezni, a beküldési határidő október 1-je. A legjobb alkotásokat október 28-án Királyhelmecen díjazzák, bővebb részletek a Smit honlapján olvashatók. Július 31-én pénteken 10 órától Dunaszerdahelyen a Halpiac parkjában rendezik meg a Roma holokauszt emléknapjához kapcsolódó koszorúzási ünnepséget. A megemlékezés a Roma holokauszt emlékművénél zajlik majd, és a programban ünnepi beszédek, koszorúzás, valamint sajtótájékoztató is szerepel. A szervezők arra emlékeztetnek, hogy 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjjel csak nem 2900 sinti és roma áldozatot gyilkoltak meg Auschwitz-Birkenau-ban. A rendezvényhez fotókiállítás is kapcsolódik, amely a roma holokauszt 1939 és 1945 közötti időszakát idézi fel. A megemlékezést a Romológiai Kutató és Módszertani Intézet, Dunaszerdahely városa, a Városi Hivatal és a Csalóközi Népművelési Központ szervezi.

Augusztus 1-én és 2-án 22. alkalommal rendezik meg Ipoly-Balogon a Szent Korona ünnepet a Kápolna-dombon és az Árpád-kori templomban. Szombaton gasztronómiai és családi programok, hagyományőrző műsorok, valamint koncertek várják a közönséget, este pedig fellép a Karizma és a Republik is. Vasárnap megkoszorúzzák Eszterházy János szobrát, körmenetet tartanak a Szent Korona másolatával, majd ünnepi Szent Mise és a Mohács 500 című hangverseny zárja a programot.

Augusztus 3-án hétfőn 19 órakor nyílik meg Pozsonyban a Zicsi Palota galériájában a Mikrovégtelen Territóriumai című kiállítás, amely Szőke Erika és Mihaela Suranská munkáit kapcsolja össze. Szőke Erika alkotásai a kísérleti fotográfia, a tárgyművészet és a tudományos gondolkodás határán mozognak, miközben a mikro és makrovilágok közötti összefüggéseket vizsgálják. A tárlat augusztus 30-áig látogatható, a belépés díjtalan.

Augusztus 7-én pénteken 16 órától Galántán a neogótikus kastély udvarán rendeznek szabadtéri kulturális programot. A gyerekeket Lili Lentilka műsora várja, később pedig a Miller's Brass Band, a Farkas Imre Band, a Trio Divas és az Omega Forever Band lép színpadra. A kísérő programban Szekács István galántai polihisztor életét és munkásságát bemutató tárlat, valamint idősek alkotásaiból összeállított kiállítás szerepel, emellett a korongozást is ki lehet majd próbálni, a verépés díjtalan. S végül, de nem utolsó sorban, nagybácséd augusztus 7-én és 8-án ünnepli első írásos említésének 700. évfordulóját. A kétnapos program a község történelmét, hagyományait és közösségi életét állítja középpontba. Augusztus 8-án szombaton 15 órakor avatják fel a település jelképét, a keresztet, ezt követően pedig történelmi felvonulás indul korhű viseletekkel és lovasfogattal. Az ünnep részeként bemutatják a 700. évfordulóra megjelent emlékkrónikát is, amelynek szerzője Varga Ferenc.

0: jégkori maradványokat hozott felszínre a Tisza alacsony vízállása, élőben figyelték egy születő bolygó rendszer mozgását a kutatók, apró ezüst ajtót találtak egy 1300 éves sírban, színes híreinket hallják Gazsik Viktória szerkesztésében.
1: Paleontológiai maradványok kerültek elő Tiszaföldvár közelében a Tisza alacsony vízállása miatt. A napokban felfedezett feltehetően őstuloktól származó csontmaradványok a Tiszazugi Földrajzi Múzeumba kerültek, ahol a szakemberek megkezdték az előkészítésüket a részletes vizsgálatok előtt. A csontokra az ELTE Földrajzi és Földtudományi Intézetének egyik kutatója, dr. Jakab Gusztáv figyelt fel, miközben a térség környezetváltozásait vizsgáló munkát végzett. Hamar felismerte, hogy jelentős őslintani leletek lehetnek a maradványok, ezért értesítette a Tiszazugi Földrajzi Múzeum munkatársait, akik átvették a csontokat. Az intézmény munkatársai ezt követően maguk is felkeresték a lelőhelyet, ahol további fosszíliákra bukkantak. Szarka József régész több nagyméretű csontot emelt ki a sekélyvízből, köztük megfeketedett csigolyákat és hosszú csontokat, amelyek hosszú időn át feküdhettek a mederüledékében. Az őstulok a mai házi szarvasmarha vadőse volt. Európa szerte elterjedt hatalmas termetű növényevőként a Kárpát-medencében is gyakori volt. Elsősorban a folyók menti ligeterdőkben és füves területeken. Az utolsó ismert példány 1627-ben pusztult el Lengyelországban. Első alkalommal sikerült közvetlenül megfigyelni egy születőben lévő bolygórendszer forgását. A kutatók 4 éven át követték a Földtől 520 fényévre található AB Aurigae fiatal csillagot és a körülötte kialakuló bolygórendszert. Az Európai Déli Obszervatórium nagy távcsövének felvételein jól láthatóvá váltak a protoplanetáris korong spirálkarjai és fényes csomói. A megfigyelések alapján a szakemberek először tudták közvetlenül megmérni, hogyan forog egy ilyen fiatal rendszer. A kutatás arra is utal, hogy a csillag körül nem egy, hanem akár több bolygó is formálódhat. A belső régiók mozgása ugyanis a vártnál lassabbnak bizonyult, ami arra utal, hogy a kialakuló bolygók összetett módon befolyásolják egymás és a környező anyag mozgását. Különleges leletre bukkantak régészek egy 1300 éves temető feltárásán Oroszországban. Egy fiatal lány gazdagon díszített sírjában egy ezüstből készült korongot találtak, amelynek közepén egy apró nyitható fedél volt. A kutatók szerint a fedél nem csupán díszítő elem lehetett, feltételezésük szerint a temetési szertartás során résnyire kinyithatták, hogy jelképes ajtóként szolgáljon, amelyen keresztül a lélek átléphet a túlvilágra. Ezt az elképzelést azonban egyelőre nem sikerült egyértelműen bizonyítani. A sír a 7.-8. századból származik, az elhunytat gazdagon díszített ünnepi öltözetben temették el, fejdíszt, nyakpereceket, fémvereteket és csörgő díszeket is találtak mellette. A régészek szerint a leletek fontos betekintést nyújtanak a muroma nép temetkezési szokásaiba és túlvilágról alkotott hiedelmeibe.

0: A tandem idén ősszel ismét elindítja Úton önmagamhoz című 100 órás önismereti csoportját. A részletekről az egyik csoportvezetővel, Molnár Kriszta kóccsal, pszichodráma asszisztenssel és szervezetfejlesztővel beszélgetünk. Szervusz, Kriszta!
1: Szia, Laci, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Vágjunk is rögtön a közepébe. Miben segíthet ez a folyamat annak, aki végigjárja, mit érthet meg másképp önmagáról, vagy a saját működéséről?
1: Hát talán legegyszerűbben és legsűrítettebben úgy tudom ezt összefoglalni, hogy idézném az egyik előző csoportunkból kapott visszajelzést, ahol megfogalmazta a csoporttagunk ezt a nagyon sűrűn és nagyon igaz mondatot, hogy rájöttem, hogy az életemben a legfontosabb ember én vagyok. Ez az egyik, hogy kaphatnak egy olyan egyéves támogatott tanulási lehetőséget, amelyben így maguk felé fordulhatnak, és elfogadással, szeretettel egy védett környezetben tudnak foglalkozni olyan akár hosszú évek óta hordozott sérüléseikkel, hiányaikkal, kérdéseikkel, amire a mindennapi élet sűrűjében nem nagyon van lehetőség. A másik, amit kiemelnék, azt talán az előző mondatomból is így érződött, hogy olyan társakat kaphatnak ezen az önismereti úton, akik részéről egy ilyen mindenek feletti elfogadás és támogatás van. Tehát nagyon sokan azt jelzik vissza, hogy megtapasztalni, hogy nem vagyok egyedül a problémámmal, a problémáimmal, megtapasztalni, hogy más is átélt olyan nehézségeket, akár gyerekkorban, akár a felnőtt élet során, amivel én küzdök, az nagyon felszabadító és támogató. Illetve, hogy olyan fölismeréseket saját magunkkal kapcsolatban, az erőforrásaikról, az erősségeikről, a céljaikról, amiket nem tudtak megfogalmazni, vagy nem voltak erre megfelelő eszközeik, hogy megtalálják a válaszokat.
0: Ez nem egy néhány alkalmas tanfolyam, hanem egy egész évet átölelő folyamat. Miért van szükség ilyen hosszú időre ahhoz, hogy valódi változás történhessen?
1: Hát a tandem elmúlt 15-16 év alatt azt tapasztaltuk, hogy sokszor fókuszáltunk módszertani képzésekre, továbbképzésekre, vagy civil szervezetfejlesztésre, közösségfejlesztésre, amelyek egyetalálkozás alkalmával odáig tudtak eljutatni, hogy a téma mellett, amivel foglalkoztunk, mondjuk akár legyen ez pályaorientáció, vagy szervezetfejlesztés, vagy pedagógusoknak szóló módszertani képzés, el tudnak oda jutni a résztvevők, hogy felismernek olyan mélyebb szinten lévő elakadásokat, önismereti témákat, nehézségeket, amikkel egy-egy rövid módszertani kurzus keretében nincs alkalom mélyebben foglalkozni. De az megfogalmazódik, hogy muszáj ezekre az elakadásokra ránézni ahhoz, hogy igazán tovább tudjanak lépni, bocsánat, hogy fejlődni tudjanak. És hogy az egy év az ad annyi bizalmat, lassúságot egyébként, amit a mindennapokban nem tudunk megteremteni magunknak. Tehát, hogy ez alatt az egy év alatt fölépül a csoportban egy olyan bizalmi légkör, ahol az igazán nehéz témák is előjöhetnek, ahol felmerjük vállalni magunkat, ahol ténylegesen kendőzetlenül rá tudunk nézni a nehezekre. És emellett pedig van egy fontos ritmus annak, hogy havonta egyszer találkozunk, és hogy ez az egy nap, ez valóban én idő. Nagyon sokan erről számolnak be, hogy tudják már azt, hogy fontos maguknak időt adni a feltöltődésre, a természetkapcsolódásra, az önreflexióra, a lassulásra, de hogy ezt nem tudják maguk számára megteremteni. Viszont ha van egy ilyen adott ritmus, hogy havonta egy nap csak az enyém, akkor ahhoz ők maguk is tudnak alkalmazkodni, a család is támogató tud ezzel lenni, tehát hogy kialakul egy ritmus, és hogy ezáltal az ember életébe beépül az, hogy havonta egy nap csak az enyém, és ebből így hosszú távon lehet töltődni, illetve akár meghagyni ezt a ritmust utána a későbbiekben is.
0: Mégis kiknek ajánljátok elsősorban ezt a csoportot? Tehát milyen élethelyzetekkel, kérdésekkel vagy elakadásokkal érkezhetnek hozzátok az emberek?
1: Ez a csoport alapvetően felnőtteknek szól, akik nyitottak arra, hogy önmagukra szánják ezt az időt, hogy foglalkozzanak a kérdéseikkel, a nehézségeikkel, a traumáikkal. A tapasztalat azt mutatja, hogy vannak, akik úgy érkeznek, hogy egy élethelyzet változásban vannak éppen, és ebben van szükségük erőforrásokra vagy támogatásra. Tehát lehet ilyen akár az, hogy kirepülnek a gyerekeim, és van ez az üres fészek szindróma, és újra kell rendezni egy kicsit a saját életemnek a fókuszait. Lehet az, volt olyanunk több alkalommal is, hogy mondjuk házassági krízis szélén vannak, vagy egy párkapcsolati változás után, tehát hogy hosszú kapcsolatból szakítás után keresik, hogy hogyan tudnak egy új egyensúlyt összerendezni az életükben. Van olyan, aki most indul éppen a felnőtt életnek a kihívásai felé, és kicsit ez a, hát van ez a kifejezés, hogy kaponyítási pánik, de nem mondanám pániknak, hanem hogy így egy új élethelyzet, amiben máshogy szükséges bánni a céljaimmal, az erőforrásaimmal, ilyenhez is támogató közeg tud lenni ez a csoport. Többen vannak, akik azzal jönnek, hogy jól tudják működtetni a szerepeiket az életükben, mondjuk több gyerekes anyaként, apaként, a munkájukban is nagyon jól teljesítenek, a családi életükben is rengeteg erőforrást tesznek, de azt tapasztalják, hogy egyszer csak így elveszítik önmagukat, mert hogy annyira a másoknak való odaadó figyelem tölti be az életüket. Segítő szakmában dolgozók is jönnek azzal, hogy nagyon jól tudnak másoknak segíteni, másokat támogatni, de nehéz újra visszatalálni önmagukhoz és önmagukra is figyelni. Tehát ezeket az élethelyzeteket tudnám kiemelni, de biztosan van még ezek mellett is olyan, amikor nagyon jól esik egy ilyen csoporthoz tartozni.
0: Az önismereti csoport hallatán talán egyesekben lehet némi bizonytalanság. Idegen emberek előtt kell majd beszélnem a legszemélyesebb dolgaimról, esetleg szerepelnem kell. Mit mondanál annak, aki ilyen félelmekkel vagy bizonytalanságokkal küzd?
1: Nagyon köszönöm, hogy ezt kérdezed, mert ez egy teljesen gyakori és teljesen valid félelem. És teljesen oké, ha ez megfogalmazódik valakiben, hogy nyilván elsőre úgy tűnik, hogy idegeneknek a legnehezebb magamról beszélni. Az első, amit legegyszerűbben tudok ehhez mondani, hogy nekünk az a szakmánk, csoportvezetőknek, és az a feladatunk, hogy megteremtsük ehhez a bizalmat és a lassúságot. Tehát, hogy nem történik olyan helyzet senkivel, mint hogyha így egy porondra vagy egy színpadra ki kéne állnia, és nem tudom nyilvánosan meggyúrni élete nagy nehézségeit, hanem szépen lassan, szeliden indulunk el, és hogy egy ilyen ismerkedési folyamaton keresztül lehetőségekkel kínáljuk meg a csoporttagokat. Tehát, hogy soha nem kell többet vállalni annál, mint amennyi abban a helyzetben komfortos. Persze mindenkit bátorítunk arra, hogy mutassa meg magát, és fogalmazzon meg olyan dolgokat, amiket lehet, hogy máshol nem fogalmazott meg, de ehhez megfelelő eszközöket kap. Tehát az elején ismerkedéssel indulunk, még elég sokáig ismerkedéssel folytatjuk, és nagyon izgalmas rácsodálkozni arra a csoporttagoknak egymásban, hogy valaki, aki teljesen idegenként érkezett meg ma reggel ebbe a terembe, ahol vagyunk, délutánra rájövök, hogy egy csomó közös vonásunk van, vagy éppen valaki másnál rácsodálkozni arra, hogy teljesen más élethelyzetből van, teljesen máshol vannak a fókuszai és a kérdései. Tehát amikor azt mondjuk kicsit ilyen szakmai nyelven, hogy védett környezetben halad az a csoport, akkor az azt jelenti, hogy nincsen ilyen kényszer kitárulkozás, nincsen elvárás arra vonatkozólag, hogy milyen szókincsel kell beszélni önmagukról, hanem adunk ehhez eszközöket, képeket, szimbólumokat, természeti képeket, amiken keresztül mindenki a saját tempójában nyílhat meg mások számára, vagy mások előtt.
0: Mégis hogyan néz ki a gyakorlatban egy egész napos foglalkozás? Tehát mi történik attól kezdve, hogy reggel megérkeznek a résztvevők egészen a nap végéig?
1: Amint már korábban is mondtam, havonta egyszer találkozunk, és igyekszünk úgy alakítani ezeket a napokat, hogy mindegyik napban legyen egy rész, ahol ténylegesen kint vagyunk a természetben. Tehát van olyan nap, amit úgy kezdünk, hogy találkozunk egy parkban, vagy egy vízparti helyen, és akkor ott egy erdőfürdővel indul a nap, ami egy egyéni legvezetett folyamat, egy ilyen csöndes meditatív rész, ahol kérdések és meghívások vannak, amit aztán megosztanak egymással a résztvevők. Van olyan, hogy bent, tehát hogy a teremben indulunk, mindig van egy bejelentkező kör valamilyen módszertannal, ahol mindenki elmondhatja, hogy milyen kérdéssel érkezett, vagy éppen mi foglalkoztatja. Sokszor van olyan, hogy páros beszélgetésekkel indulunk, hogy csak egy valakit választhat mindenki magának, akivel megosztja azt, hogy mi van vele. És utána játékokon keresztül egy kicsit bemelegítjük a testünket, bemelegedünk arra, hogy az érzéseinket meg tudjuk fogalmazni, vagy egyáltalán észrevenni. És akkor azokon a napokon, ahol már a földrajz módszerével dolgozunk, ott mindig van egy lehetőség bejelentkezni arra, hogyha valaki a saját témáját szeretné a földrajz módszerével feldolgozni, ami pedig annyit jelent, hogy egy olyan élethelyzetet, vagy kérdést, vagy problémát hoz, ami őt most nagyon foglalkoztatja, és azt a csoportban jelenlévő szereplők segítségével megjelenítjük élőben, erre rá tud nézni, és utána zajlik tovább úgy a csoport, hogy ezt az adott problémát feldolgozzuk. Aztán pedig megosztják egymással a csoporttagok, hogy ki miben érintődött, ki mivel tudott azonosulni. És nagyon izgalmas az, hogy tényleg más helyről, más élethelyzetből jövők mennyi közös pontot tudnak megtalálni. Minden napban beépítünk olyan gyakorlatokat is, amelyek a töltődést, a pihenést segítik, mert azt tapasztaljuk, hogy felelős, felnőtt életet élő emberek, akik nagyon sok mindent, sok munkát elvégeznek a mindennapjaikban, nagyon nehezen engedik meg maguknak a pihenést. Úgyhogy van olyan, hogy egy fél órás, órás blokk csak arról szól, hogy valamilyen feltöltődést kínálunk. Lehet ez rajzolás, vagy szabad mozgás, vagy csak pihenés egy ilyen bekuckózott babzsákba, ahol zenét hallgatunk, vagy valamilyen vezetett meditáció van. Tehát, hogy úgy igyekszünk zárni a napot, hogy feltöltődve és a kérdésekre választ kapva tudjanak hazamenni a résztvevők.
0: Hol húzódik a határ az önismereti csoport és a pszichoterápia között? Tehát milyen esetben lehet jó választás ez a folyamat, és mikor van inkább másfajta szakmai segítségre szükség?
1: Igen, ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy alapvetően mentálisan egészséges személyeknek szól az önismereti csoport, akik képesek a saját életüket és a saját kihívásaikat vinni, és ezekhez a kihívásokhoz keresnek támogató közeget. Tehát olyan esetekben, ahol valamilyen diagnosztizált probléma áll fönn, ott mindenképpen az egyéni terapeuta a jobb irány. Ezt így meg szoktuk kérdezni a jelentkezési lapban. Nyilván, hogyha valaki jár egyébként terápiás folyamatba egyénileg, de ott életvezetési és önismereti kérdéseket dolgoz föl, akkor ez teljesen oké. És tud támogató lenni egy csoport még amellé az egyéni folyamat mellé, de hogyha valami olyan diagnózis van, ahol már pszichiátriai vonalra van szükség, akkor nem javasolt az önismereti csoport. Tehát nem tudom, pánikbetegség, krónikus depresszió, skizofrénia, és még sorolhatnám ezeket a beazonosítható tüneteket, illetve kórképeket, ezekben az esetekben nem vállaljuk a csoportban való részvételt, együttműködést.
0: Értem. A csoportot ugye ketten vezetitek Iván Zlatarics Anettel. Mondanál néhány szót magadról, magatokról egyrészt, hogy hogyan jutottál el te ehhez a munkához, illetve hogy milyen tapasztalatokat, milyen módszereket hoz Anett a közös folyamatba?
1: Hát én a saját

0: társszervezet és közösségfejlesztés. Szóval számomra ez az alapvető. Most az utóbbi évben elkezdtem szomatodrámát tanulni, ami nagyon hasonló a pszichodrámához, illetve talán a többek által ismert családállításhoz. Itt viszont a teszt tüneteiből indulunk ki, tehát úgy indul ez a feldolgozó munka, hogy egy-egy testi tünetet fogalmaz meg a főszereplő, és ezek mentén, a teszi tünetek mentén kezdjük el felfejteni, hogy hol vannak a lelki szintű elakadások, vagy oldanivalók. Emellett voltam egy Playback színházi társulatnak a tagja hosszú éveken át, ahonnan a színházi improvizációnak a módszereit szeretem behozni és alkalmazni. Emellett én is szívesen dolgozom művészetterápiával, szimbólumokkal, és hát a labirintus, ami a tandemeszköztárának az egyik ilyen fényes pontja számomra, nagyon közel áll hozzám ez a szétálló meditációs módszertan. A labirintus járást is minden éven be szoktuk építeni a csoport munkájába. És Anett egy teljesen másik irányból jön, andragógus felnőtt képző és rajzvizsgálati szakértő, ami egy ilyen nagyon izgalmas módszertani hátteret ad a csoportnak. Beépítünk gyakran, vagy majdnem minden alkalommal olyan rajztesztet, ami egy nagymintás vizsgálat által validált módszertan, tehát hogy kicsit több, mint a rajzokban keresünk szimbólumokat irány. Tehát hogy egy-egy rajzteszten keresztül a résztvevők így egyéni munkában nagyon sok mindenre tudnak látni a saját lelki berendezésükből. Csak egy ilyen kézzelfogható példát, hogy mondjak, az előző csoportban elvégeztük a lakás érzelmi térképe című gyakorlatot, ahol mindenki a saját otthonának a lerajzolásán keresztül azonosította be az érzelmeket a lakóterében, és ennek mentén tudott megfogalmazni változási szándékokat, hogy hogyan szeretné átrendezni az otthonát, vagy hogy a pozitív érzelmek több helyet kapjanak. De emellett Anettnek a másik fő profilja az erdőfürdő vezetés, ami pedig egy szintén nagyon jól kidolgozott módszertan, és gyakorlatilag a természet kapcsolódást teszi a középpontba, nagyon egyszerű és ilyen meditatív és szelíd eszközökkel. Nagyon sok pozitív visszajelzést szoktunk erre is kapni, hogy sokan elmondják magukról minden napjaikban, hogy szeretnek a természetben lenni, de ez a fajta játék a természettel, vagy találkozás, ez sokkal mélyebbre tud menni, tehát hogy egészen apró részletekben elveszünk egy falevélben, vagy keressük azt az üzenetet, hogy mit hoz a számunkra egy-egy természeti jelenség, nagyon sokat lehet ebből töltődni.
1: Mekkora rendszerességet és jelenlétet kíván meg a részvétel? Mi történik akkor, hogyha például valaki egy vagy több alkalommal nem tud részt venni?
0: Hát azt szoktuk javasolni, illetve ez a szabály igazából, hogy egy alkalom hiányzása megengedett. Itt átvettük a Pszichodráma Egyesületnek a keretrendszerét igazából, és hogy azt igazolja a tapasztalat is, hogyha nyilván egy alkalom hiányzás az mindenkinek az életében megeshet, hogy valami fontos családi esemény, vagy betegség, vagy bármi más közbe jön. De hogyha mondjuk valaki több alkalommal, ne adj Isten, egymás után hiányzik, akkor kiesik a folyamatból, mert közben a csoport többi tagja olyan bizalmi szinteket lép meg, amihez nehéz visszakapcsolódni. És az elköteleződés miatt is nagyon fontos, hogy úgy lépjen be valaki ebbe az egyéves folyamatba, hogy tudja, hogy akkor azokat a napokat előre rezerválja. Nem a csoportnak, hanem saját maga számára. És hogy úgy tudnak igazából egymás számára és a csoporttagok tényleg egy ilyen megtartó hálót képezni a jelenlétükből, hogyha biztosítják egymást arról, hogy ott vannak. És én szeretem elmesélni Robert Pisti kollégámnak ezt a szép képét, amit ő a csoportok kezdetén mindig mond, hogy azáltal, hogy kapcsolatokat építünk egymás között, az olyan, mint egy hálót szülnénk a csoporton belül, és ennek a hálónak a megtartó szövete az, ami a nehéz köveket elbírja. Tehát, hogy amikor valaki megosztja az élete egy nehézségét, akkor tudja ezt megtenni bizalommal, hogyha tényleg elég erős ez a háló. Úgyhogy emiatt ilyen szigorú, úgymond a szabály, hogy nincs kibejárkálás, hanem aki elköteleződik,

0: az egész évre, vagy hát az egész 10 alkalomra köteleződjön el, mert abból tudunk jól építkezni.
1: Még kérlek, mondd el, hogy hol lehet bővebb információkhoz jutni, egyrészt a önismereti csoporttal kapcsolatban, illetve a jelentkezés feltételeivel kapcsolatban is.
0: A Tandem weboldalán, a főoldalon is van egy úton önmagamhoz önismereti csoport gomb, ahova rákattintva ott vannak a tényleg nagyon részletes információk, illetve van egy Facebook eseményünk, ahol időről időre közöljük a tudnivalókat, kicsit ilyen kóstolókat is szoktunk oda tenni arról, hogy mi milyen szemléletben gondolkozunk erről az egész önismereti kérdéskörről. Illetve érdemes még hallgatni a Tandem podcast adásait is, ahol önismereti kérdésekről is beszélgetünk.
1: Végezetül csoportvezetőként mi a te célod ezzel a folyamattal, és mivel lennél elégedett jövő év június 14-én az önismereti csoport lezárásakor?
0: Hát én nagyon elkötelezett vagyok abban a tekintetben, hogy azok az emberek, akik a szlovákiai magyar közösségünk fontos szereplői, és itt nem a híres emberekre gondolok, hanem a mindennapi hősökre, akik viszik családok működését, vezetnek iskolákat, osztályokat, köröket, csoportokat, azok tudnának jönni és dolgozni azért, hogy egy jobb életük legyen. Hogy én azt tapasztalom, hogy óriási megkönnyebbülések, felszabadultságok születnek egy ilyen csoportban, hogy sokkal több szeretetet éreznek önmaguk iránt azok az emberek, akik eljönnek. Le tudnak tenni évek, évtizedek óta hordozott terheket, megérkezni önmagukhoz és örömtelibb életet élni. És ezeknek a folyamatoknak a végigkísérése számomra azt hiszem, hogy az egyik ilyen küldetésem így segítőként. És látom utána később is azoknak az embereknek az életét, akik az előző csoportjainkban részt vettek, és elmesélik, hogy milyen sok erőforrást merítettek innen. Néha egy-egy apró mondat, amit valaki mástól hallott, vagy egy ilyen felismerés a saját életével kapcsolatban. De ezeknek így a közelében lenni, ez nekem tényleg óriási erőforrás a saját munkámban, meg a saját utamon. És azzal lennék elégedett 2027 júniusában, hogyha megadatna nekem ez az ajándék, hogy megnézhessem, vagy végigélhessem 11-12 ember egy éves folyamatát, akik voltak olyan bátrak, hogy mertek menni önmagukért.
1: A Tandem idén ősszel ismét elindítja Úton önmagamhoz című 100 órás önismereti csoportját. A részletekről az egyik csoportvezetőt, Molnár Krisztát kérdeztem. Kedves Kriszta, sok sikert, és köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Nagyon köszönöm én is, Laci, és várjuk a jelentkezőket.

0: 11 óra van. Nappali. Jakubec László van.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat. Magazinunk mai záró órájában Legszebb nyári vakációm című sorozatunkban Prékop Mária, a pozsonyi Duna utcai magyar tannyelvű alapiskola és gimnázium igazgatója idézi fel legkedvesebb nyári emlékeit. Megemlékezünk a 40 éve elhunyt Szijjártó Jenőről is. Ha tehetik, maradjanak velünk, most hírek, a mikrofonnál Paszmár Lívia.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Erősödtek a munkavállalók negatív érzései a fizetésük kapcsán. Forsthoffer Ágnes aláírta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt. Ma 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, következnek a részletek. A munkavállalók körében egyre erősödnek a kellemetlen érzések. A Jobs Index felmérése 5 kategóriában 16 negatív érzést térképezett fel, és kimutatta, hogy a munkavállalók többsége egyszerre többel is küzd. A leggyakoribb konkrét negatív érzés a fizetéssel kapcsolatos volt. Az emberek 52%-a meg van győződve arról, hogy a fizetése alacsonyabb, mint amilyennek a beosztásuknak megfelelően lennie kellene. A felmérést 1001 alkalmazottból álló reprezentatív mintán az Alma Career cég végezte áprilisban. A szlovákiai munkavállalók 48%-a úgy érzi, hogy többet dolgozik, de ezt senki sem értékeli, még 45%-uk úgy véli, hogy a többi kollégája nem igyekszik eléggé. A kellemetlen érzések leggyakoribb kategóriája a túlterheltség, amely az elmúlt években nőtt, és a válaszadók 62%-a érezte ezt. A terhelés miatt 40% érzi úgy, hogy az összeomlás szélén áll. A munkavállalók kétharmada érez munkahelyi elidegenedést és rutint. A válaszadók 60%-a panaszkodik az elismerés hiányára, egy negyede pedig zaklatásra. A szlovákiai iskolákban közel 10 000 ukrajnából érkezett menekültet regisztráltak. Ezt a minisztériumi információs rendszer adatainak 2026. június 30-i feldolgozásából derítik ki. A számban minden óvoda, alapiskola és középiskola beletartozik, beleértve a speciális iskolákat is. Ezt az Oktatásügyi Minisztérium erősítette meg. Hozzátették, hogy sok olyan gyermek tanuló, aki a háborús konfliktus miatt érkezett Szlovákiába, már megkapta az ideiglenes, illetve állandó tartózkodási engedélyt, így már nem szerepelnek a távozók számában. Azonban legtöbb esetben továbbra is iskolába járnak. Az ukrajnai gyerekek szlovákiai iskolákba való elhelyezésének biztosításával kapcsolatban azt állítják, hogy a gyakorlatban nem fordul elő, hogy a kérelmet véglegesen elutasítsák. A mai napon hatályba lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, írta a Facebookon Forsthoffer Ágnes, ideiglenes magyar köztársasági elnök. Hozzátette, hogy az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítésért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. A parlament tegnap 143 igen szavazattal, 47 ellen szavazattal fogadta el a hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot. A szervezet felállítása a Tisza párt egyik fő ígérete volt a választási kampányban. A Telegram platform alapítóját, Pavel Durovot terrorcselekmények elősegítésével vádolták meg, közölte ma az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, amely a vádemelés indokaként azt hozta fel, hogy az adminisztrátor nem távolítja el azokat a csatornákat és chatbotokat, amelyeket terrorcselekmények és szabotázs akciók koordinálására használnak Oroszországban. Erről az orosz független Medusa portál számolt be. Egyúttal bejelentették, hogy Durov felkerült a nemzetközi körözési listára. A nyilatkozat szerint a Telegram platform üzemeltetője nem távolítja el azokat a csatornákat sem, amelyek tömeggyilkosságokat vagy kibercsalásokat propagálnak. Maga Durov már 2026. február végén kijelentette, hogy Oroszországban terrorizmus elősegítésének gyanúja miatt büntető eljárást indítottak ellene. Az ukrán hadsereg éjszaka újabb támadást indított a Wildberries online áruház raktárára, ezúttal Oroszország európai részén, Riazan városában, közölte a BBC. A Wildberries Oroszország legnagyobb online kiskereskedője, amelyet orosz Amazonnak is neveznek, az elmúlt napokban többször is támadások célpontjává vált, mivel ukrán állítások szerint a cég a szankcionált katonai felszerelések alkatrészeinek szállítására is szolgál az orosz hadsereg számára. Ukrajna drónokkal támadott meg több logisztikai központot, köztük a legnagyobbat is, ami a meccslések szerint több mint 2 milliárd dolláros kárt okozott a vállalatnak. Éjszaka támadás érte a Rosztovi régiót és Oroszország európai részének déli részén. A kormányzó szerint egy ember meghalt, egy másik pedig megsérült. Rövid sporthírek következnek Tamás Ákostól.
3: Búcsúzott a labdarúgó konferencialigától a Spartak Trnava. A szlovák együttes a CSKA Szófia elleni visszavágón is 0-0-ás döntetlent játszott. A 11-es párbajt azonban a bolgárok nyerték 5-3-ra. A Slovan Bratislava ma este 20 óra 15 perctől játszik a Bajnokok Ligája selejtező visszavágóján az Ibéria Tbilisi ellen. A pozsonyiak az első mérkőzésen 2-0-ra győztek.
0: Időjárás.
2: Továbbra is sok napsütés várható, délutánra gomoly felhők képződnek, de csak elvétve fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar. A nappali csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Délutánra első és másodfokú figyelmeztetést adott ki a magas hőmérséklet miatt az egész országra a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Főként Nyugat és Dél-Szlovákiában várható kánikula. Másodfokú figyelmeztetést adtak ki Pozsony megyére, valamint a komáromi, érsekújvári, vágsejjei, dunaszerdahelyi és galántai járásra. Helyenként 35 Celsius fokig emelkedhet a levegő hőmérséklete.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Tolódik a forgalom Pozsonyban a D2-esen a Lanfranconi híd előtt a Szitjina alagút irányában. A hídon útépítő munkások is dolgoznak, együttesen 35 percet várakozhatnak, valamint Kassán a VSS hídon az Optima irányában 5-10 perc a várakozási idő. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800 Reklám.
4: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. 3 fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. Ráj.slovnaftmove.sk.

40 éve 1986. július 28-án hunyt el Szijjártó Jenő, karnagy, népdalgyűjtő, a szlovákiai magyar kórus élet újjászervezője, számos kórus alapítója, a Pozsonyi Rádió zenei rendezője. A Gölnitz bányán született Szijjártó Jenő zenei tehetsége már korán megmutatkozott, mivel azonban édesapja szerepet vállalta a trianoni békeszerződést követő eseményekben, az elemi iskola elvégzése után állampolgárság hiányában nem tanulhatott tovább. Magánszorgalomból kölcsönzongorán gyakorolva készült arra, hogy egyszer a Pozsonyi Konzervatórium hallgatója lehessen. Erre csak 20 éves kora után, 1941-ben nyílt lehetősége. Zeneszerzés szakon Alexander Moises tanítványa volt, tanulmányait később a budapesti Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolán folytatta Viski Jánosnál. Rendszeresen látogatta Kodály Zoltán népdal elemző előadásait is. Budapesti tanulmányainak a város ostroma vetett véget. Hazatért Nyitrára, ám megpróbáltatásai ezzel még nem értek véget. Magyar honfitársaihoz hasonlóan ő is jogfosztottá vált, ezért csak 1948 után térhetett vissza a Pozsonyi Konzervatóriumba, ahol addigi tanulmányait karmester szakkal egészítette ki. 1951-től két éven át a Csehszlovák Rádió zenei rendezőjeként dolgozott. Felajánlották neki a rádió énekkarának karnagyi posztját is, egyetlen feltétellel, ha a család nevét Szijjártóról Szitárra szlovákosítja, ő azonban ezt nem fogadta el. A biztos megélhetést és szakmai érvényesülést kínáló rádiós állást feladva, a frissen megalakult népes, vagyis a csehszlovákiai magyar népművészeti együttes karmestere, művészeti vezetője és házi zeneszerzője lett. A népest azonban 1955 elején az államhatalom megszüntette. Szijjártó ezt követően a Csemadok apparátusában dolgozott, majd a Népművelési Intézet alkalmazásába került. Erre az időszakra esett gazdag népdalgyűjtő tevékenysége is. 1956-ban visszatért a Csehszlovák Rádióhoz, ahol nyugdíjazásáig zenei rendezőként tevékenykedett. Feleségül vette Varga Ilonát, aki férje halála után művészi hagyatékának őrzője és gondozója lett. Szijjártó Jenőnek köszönhető, hogy 1964. novemberében megalakult a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkara. A tanítókórus éléről azonban az államhatalom ideológiai kifogásai miatt még ugyanabban az évben távoznia kellett. Az együttes 1994 óta a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vas Lajos kórusa néven működik. 2002-ben úgy tisztelgett egykori alapítója előtt, hogy a Magyar Rádió népzenei rovatának felkérésére öt művét is elénekelte archiválásra Sapszon Ferenc vezényletével. Zeneszerzői munkásságát mintegy 60 alkotás fémjelzi. Zenekari és énekkari művek, népdalfeldolgozások, valamint versekre komponált kórusművek. Szijjártó Jenő 1986. július 28-án 67 éves korában bekövetkezett halála sokakat váratlanul ért. Karizmatikus személyisége, zenei látásmódja és művészete azonban mindmáig hatással van a szlovákiai magyar kórus élet képviselőire. Most következzen Szijjártó Jenő egyik legismertebb kórusműve, az Esti hangulat zsérén, a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkarának előadásában. A felvétel 1978-ban készült.

0: Szijjártó Jenő, esti hangulat zsérén a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkarának előadásában, ezt hallották az imént. Visszatért a Kánikul, ami pedig itt a szerdai nappaliban folytatjuk Legszebb nyári vakációm című sorozatunkat, amelyben ismert szlovákiai magyar személyiségek idézik fel legkedvesebb nyári emlékeiket. Sorozatunk mai vendége Príkop Mária, a pozsonyi Dunaucai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium igazgatója. Bár megegyeztünk, hogy tegeződni fogunk, azért az elején hadd adjam meg a módját, tisztelt igazgatóasszony, kedves Mari, szeretettel köszöntelek a stúdióban, szia!
1: Üdvözlöm a hallgatókat, én is.
0: Mari, amikor az interjút egyeztettük, azt mondtad, hogy 3 éves korod óta szinte mindig volt nyári szünetet, kivéve azt a 4 évet, amikor a minisztériumban dolgoztál. Egy pedagógusnak valóban olyan könnyed semmit tevéssel telik a nyara, ahogyan azt a, esetleg a diákok elképzelik, és mi változik, ha valakiből iskolaigazgató lesz?
1: Azt gondolom, hogy ezt sokszor elmondják a pedagógusok, hogy nem nyári szünetünk van, még ha azt hiszik, sokan meg szeretjük azt mondani, hanem mi is szabadságra megyünk ugyanúgy, ahogy mások. Kivétel az, hogy vagy a más talán az, hogy mi csak júliusban mehetünk meg augusztusban, tehát az év többi részén ez egyáltalán nem lehetséges. Meg az, hogy ugye nálunk 2-szer van boldog új év, ugye szeptemberben vagy augusztusban, amikor visszatérünk 20-a táján az iskolába, akkor mindig boldog új évet kívánunk egymásnak a kollégákkal, ugye belekezdünk az újba. Tanárként azért jobban lehetett kikapcsolódni, ez akkor derült ki számomra, amikor először igazgató voltam, és az egyik kolléganő mesélte, hogy az augusztus 20-a ünnepség után már mindig azon agyal, hogy vissza kell térni az iskolába, és akkor mi összenéztünk az igazgató helyetteseimmel, és konstatáltuk, hogy mi még el sem mentünk, de értjük, amit mond, mert voltunk tanárok is, tehát igazgatóként azért egy kicsit többet foglalkozunk fejben is, meg fizikailag is az iskolával.
0: Mondd, most nyáron milyen feladatok várnak rád?
1: Hát elkezdődött az ablakcsere, tehát hogy ez egy 16-18 hónapos, körülbelül 1 millió eurós projekt, már az nagy ablakokat ki is szedték, bedeszkázták az iskolát, tehát jó sötét van bent, ez jó is, mert nagy melegek vannak, úgyhogy most ezeket kellett összehoznunk, harmonogramot, egyebeket, hogy hogyan tudjuk ugye majd a következő hónapokban ezt végzongorázni, illetve a szokásos, ugye készülünk az új tanévre.
0: Hogyha végre mégis magad mögött hagyhatod az iskolát, a gondokat, a feladatokat, akkor mi kell ahhoz, hogy valóban át tud adni magad a nyárnak?
1: Én ezen sokat gondolkodtam régen is, amikor igazgatóként, tehát, hogy, vagy tanárként is. Az ember, ha otthon van, még ha szabadságon is, vagy én legalábbis nem tudok kikapcsolni. Nekem kell a kilométer. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy legalább 1000 kilométer otthon, ott már aztán teljesen el tudok veszni. Tehát, hogy egy másik kultúra, egészen más menetrend, aztán ott teljesen el tudok veszni. Tehát számomra azért kell a távolság is.
0: Mégis, hogyha éppen esetleg csak így margóra, nincsen terben semmilyen utazás, csak úgy otthon vagy, akad egy kis szabadidőd, akkor mivel szeretsz foglalkozni? Mi kapcsol ki, mi tölt fel igazán?
1: Ezen mindig nevetni szoktak az ismerőseim, mert a takarítás. Oh. Tehát imádok takarítani, meg rendet rakni ilyen kommari stílusban, aki tudja, ez egy japán lakberendezés, hogy a takarítás nagymestere, tehát hogy ez abszolút kikapcsol, illetve olvasni, meg nem tudom, tehát hogy ilyeneket abszolút, amit mások is, illetve van egy hobbi még a puzzle rakás, vagy a rengeteg cserepes virágom, növényem van, tehát hogy valamit motyogok otthon, de kell, hogy valami mozgás legyen benne, különösen igazgatóként nagyon sokat ülök monitor előtt, tehát hogy kell, hogy valami offline tevékenység legyen.
0: Beszélgessünk egy keveset a gyerekkori nyaraidról, ugye te, jól tudom, Krasznahorkaváraján nőttél fel. Milyenek voltak az ottani, vagy az akkori vakációk, mire emlékszel vissza a legszívesebben?
1: A legkorábbi emlékem szerintem még ovisok lehettünk, ez csak egy mozzanat, az, hogy a nővéremmel vízfestékkel a kertben, illetve a kert mögött lévő réten növő margaréták szirmait színesre fessük. Ezt nem tudom megmagyarázni, tehát látom a szirmokat, hogy mit tudom én, kékre, lilára, pirosra festettük a fehér szirmokat. Tehát, hogy ebből is látszik, hogy nagyon természetközeli. Ugye hegyek, erdő között nőttem föl, és a gyerekkorom Krasznokán, illetve nagymamámmal Várhosszúréten töltöttük. Amit azt gondolom, hogy mindenki, ugye ez még a szociban volt, nem sokat utaztunk, tehát azért nem lehetett, volt, ahogy még Magyarországra is évente 2-szer lehetett menni, tehát általában otthon voltunk. Az anyukám a vár mögött dolgozott, ugye, és mi ott nőttünk föl, Csebberátnémmel, ott tanultam kimondani a zsöt, ugye a nevemből kifolyólag is a Mazsenka Zseknyirze, az mindig az jó feladat volt. Ott nagyon sokat játszottunk, de tényleg az erdő, Csermosnyapatak, vagy otthon a Rákpatak, apukmal nagyon sokat jártunk erdőbe, tehát ez a végtelen, hömpölygő, időtlen, ugye amikor azt gondolja az ember, hogy annyira sok ideje van, olyan nagyon hosszú egy nap, hogy biztosan unalmas, tehát hogy soha nem lesz vége. De ezt gondolom mindenkinek itt telt a gyerekkori nyaragyon, nagyon nagynak soknak tűnt.
0: Tehát az akkori szabadságok azok inkább a környék felfedezését jelentették?
1: Így van. Ugye, ahogy mondtam, akkoriban még nagyon nem lehetett utazni. Később már vannak ilyen emlékeim, hogy például hosszú réten akár 2 hónapot is a nagymamámnál töltöttem. Ott a helyi könyvtár vezetője Petro tanítónéni volt, a helyi tanítónéni, akitől hetente, nem tudom, egy napon, azt hiszem csütörtök volt, ki lehetett kölcsönözni egy szatyor könyvet, és akkor én nagyon, nagyon tudatosan készültem erre, az összes Remarque könyvet kivettem, beültem a Borsóföld közelébe, egy tuskót véve magammal, és mindig odébb tettem, és miközben legeléztem, olvastam. Tehát, hogy tényleg ezzel telt rengeteg olvasással, meg erdőben ott játszottunk mindig folyó. Hát ugye nálunk fürödni nagyon nem lehetett, mert rettetesen hideg a víz, tehát ezek hegyi patakok meg folyók, de azért mi megpróbáltuk, és kék szájjal meg rettegve, meg félve, meg elég veszélyesen, de azért ilyeneket játszottunk. Később már aztán gimnazista koromban ugye már voltak a művelődési táborok. Ugye akkor már hetekre elmentünk otthonról, ugye Őrsőfalu, Somogy és így tovább. Aztán nagyon sokat változott a helyzet, ugye 89-el, azzal, hogy megnyíltak a határok. Én mindjárt az első utazásom Spanyolország volt, stoppal meg, vonattal meg, ahogy sikerült, és ez tartott is vagy 3 hónapig. Annyira élveztük, hogy végre utazni lehet. Számomra felfoghatatlan volt gyerekkoromban, nem mehetek oda, hova akarok. Tehát, hogy nem is értettem, hogy ki az, aki megmondja, hogy ezen az úton nem mehetek tovább, vagy hogy határok vannak, ez nagyon, nagyon mélyen érintett, ugye volt bennem mindig is egy ilyen hatalmas szabadság vagy, és akkor nem tudtam elképzelni, hogy nekem megszabják, hogy nem mehetek tovább. És amikor kinyíltak a határok, akkor tényleg bárhová, az hihetetlen jó érzés volt.
0: De akkor azért ez nagy vagányság volt rögtön 89 után stoppolni egész Spanyolországig.
1: Azért, tehát hogy az én ifjú koromban még nagyon sokat stoppoltunk, tehát hogy azért nem volt ilyen közlekedés, és nem is tudom, tehát hogy nem tartottuk veszélyesnek barátnőkkel, barátokkal, egyedül akár, de tényleg kinéztünk a térképen egy célt, ugye nem volt online, nem lehetett tájékozódni, tehát hogy vakon meg fordító nélkül, tehát azért volt egy ilyen kaland, ezt később magyaráztam a gyerekeimnek, és olyan országban voltunk, hogy nem volt, nem tudtunk online lenni, hogy tájékozódik az ember offline, tehát hogy megkérdezi az első szembejövőt, hogy merre van ez meg az, és kommunikál, meg kapcsolatba kell lépni idegenekkel, ugye ez most már gyakorlatilag elképzelhetetlen.
0: Az milyen érzés volt, arra emlékszel még, amikor először sikerült a vasfüggönyön túlra jutni, amikor így áthaladtatok a határon?
1: Igen, ez akkoriban azt hiszem ez egy ilyen szervezett túra is volt, tehát hogy mindenki Bécsben, meg Törökországban, Velencében, tehát 40 embert begyömöszölve egy buszba 3 napig aszalódva, mindenki ment, amerre látott, hihetetlen volt, tehát hogy nem értettük a csapot se, tehát hogy a mozgásérzékelőst, vagy tehát hogy olyan ugrás volt számunkra, amit el se tudtunk képzelni, de gondolom ezzel mindenki így volt, hogy kinyílt a világ, és hirtelen mindent meg akartunk enni, mindent fel akartunk habzsolni.
0: Még nagyon röviden visszatérnék a gyerekkori vagy fiatalkori emlékeidhez, hogy van valami olyan, nem is tudom, hangulat, vagy valamilyen olyan íz, valamilyen olyan illat, ami így megmaradt belőled ezekből a gyerekkori nyári kalandokból, emlékekből?
1: Igen. Városszuléten a nagyszüleim ház egészen a falu szélén volt, és ott kezdődött az erdő, meg a buzgó, ugye ott folyt a patak is, és volt valamilyen ilyen furcsa erdőszag, hatalmas lapulevelek, a rengeteg zöld, azt szoktam is mondani, hogy ha nagyon fáradt vagyok, akkor sok zöldet akarok látni, tehát hogy nagyon sok erdőzöldet, és van a buzgónak is egy jellemző, tehát kicsit mocsaras az a terület, egy ilyen illata, meg a fenyőfák illata az abszolút, tehát hogy voltunk erdélyiskolában a gyerekekkel, és ha az illatot megérzem, akkor mindig visszarepülök oda.
0: Később már a férjeddel, Jánossal és a családdal jártátok a világot. Mesélj, milyen utazók voltatok, könnyen megegyeztetek az úti célban, és mondjuk abban, hogy hol töltsétek, és hogyan töltsétek el az időt?
1: Igen, persze, én megmondtam, hogy hová megyünk, ő pedig elvezetett, tehát hogy ez egy jó házasság alapja szerintem. Volt egy nagyon kicsi autónk, egy Opel Agila, tényleg egy pici, mi azzal mentünk először Dubrovnikba, és egy hosszú hétvégére, tehát el lehet képzelni, hogy egy nem klímás, meg, tehát egy abszolút semmilyen mai komfortot, amit elképzelünk nélkülöző autóval, mi lementünk egy húzamba, tehát hogy megállás nélkül mentünk Dubrovnikba, töltöttünk, én nem tudom, szerintem 2 napot összesen is jöttünk is haza, mert ugye akkor már én is dolgoztam, igazgató voltam nyáron, tehát ennyire futotta.
0: Ez ilyen gyors ötlet volt, hogy?
1: Igen, mert összefutottunk a benzinkúton a barátaim, most kérdeztem, hogy mit csinálnak, hová mennek, mondtam, hogy a szüleimhez vasárnapi ebédre, és mondták, hogy ő pedig Horvátországba, és akkor elgondolkodtam, hogy csak így? Beülünk és megy. Ja, tényleg. És akkor beültünk és mentünk. Hm. Akkor gyerekek nélkül a nővéremmel és a sógrommal, és hihetetlen jó volt. És onnantól kezdve évente mentünk. Tehát akkor már megterveztük, meg én nagyon gondos tervező vagyok. Tehát, hogy semmilyen, abba megegyeztünk mindjárt, hogy mi nem tudunk ilyen teljesen felszerelt, megszervezett társas utazásban részt venni, de mi megszervezzük, tehát pontosan a megállókat, ugye a gyerekek attól függően milyen kicsik voltak, hol állunk, meg mit nézünk, meg mennyi legyen a múzeum benne, amit kibírnak, aztán mennyi a tengerpart, vagy bármi egyéb, és így rengeteg helyen voltunk. Volt olyan, hogy már tehát, hogy nehéz volt kiválasztani az úti célt is, mert ugye azért kellett az, hogy kisgyerekekkel beutazható legyen, de mi mindenhova autóval jártunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy például Törökországba, Isztambulba, vagy azon túl Bursába, ugye az már Ázsia, elmentünk kocsival, úgyhogy nem csak a rendszámtábla miatt, de ugye akkoriban volt egy érdekes autó, mindenki a csodánkra jár, de mi nagyon szerettünk autózni.
0: A férjed Vasik János hosszú éveken át dolgozott a Pátria Rádióban, élete utolsó időszakában főszerkesztőként is. A hangjára, riportjaira bizonyára ma is sok hallgatónk emlékszik vissza szeretettel. Volt valami, ami a nyaralásokon mindig a János feladata volt, vagy ami nélkül számára nem lehetett teljes egy utazás?
1: Ő felelt a biztonságunkért, tehát a kocsiért, a, nem tudom, kocsibiztosítás, vagy a rendben legyen, meg az útvonalért, tehát hogy én mondtam a cél, de hogy hogyan jutunk hozzá, az már az ő feladata volt, és nagyon szeretett vezetni. Tehát már az utolsó hetekben, hónapokban is, amikor már annyira nem tudott menni, de ha beült az autóba, akkor abszolút teljes ember volt, tehát hogy hozzá volt nőve a kormánykerékhez, én meg ezt nagyon élveztem, tehát saját személy sofőröm volt, és bárhová el tudott bennünket vinni, ez nagyon jó volt.
0: A sok közös családi út közül melyik áll ma a legközelebb a szívedhez? Melyikre emlékszel vissza a legszívesebben?
1: Nem is tudom, nagyon sok volt. Érdekes volt, amikor Albániában voltunk, mert ugye teljesen értetetlen volt a nyelv, akkor még ez egy ilyen turistákat teljesen nélkülöző világ volt. Az egy nagy felfedezés volt, és ott 2-3 naponta mentünk új helyre, tehát hogy akkor beszéltünk róla, talán lakókocsit kellett volna venni, nem házat. Vagy, de ezek, amikor még picik voltak a gyerekek, Pulán voltunk, az csak azért, mert a fiam rábökött a térképre, tehát voltak ilyen vicces döntések is, de azt gondolom, hogy ja, és az volt az érdekes, hogy minden éven hazafelé tartva közöltük, hogy nagyon meleg volt, és talán jövőre éjszakra megyünk, majd eljött a március, a napfényhiány, és megint kiválasztottunk valami teljesen balkáni országot, és akkor már úgy beletörődtünk, hogy ja, hát nekünk ez jutott Montenegró, meg Albánia, meg nem tudom, milyen országok.
0: Az ilyen közös családi utak, nyaralások, azok mit adtak számotokra? Mi az, amit magatokkal vittetek belőlük, vagy ami segített a következő hetekben, hónapokban?
1: Én nagyon tudatosan készültem mindig ezekre a nyaralásokra, tehát hogy megválasztva nem csak a helyszínt, hanem emlékeket gyártva, vagy ilyeneket is, hogy a mindennapi hétköznapokban is azért tudjunk belőle élni. És ez azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült, mert most a gyerekeimmel is, ha kirándulunk, akkor vissza-vissza köszönnek ezek az emlékek. Tehát egy-egy vicces félreértés, vagy egy jó sztori, ami a nyaralások alatt történt, és nagyon rugalmasak lettünk, tehát hogy nagyon gyorsan tudunk költözni, megöltözni, megkészülődni. Azt gondolom, hogy ez egy fontos skill a mai világban, ez a rugalmasság. És Talán így visszatekintve azokra az évekre, azt gondolom, hogy kell, tehát hogy van azokban az utazásokban egyfajta kihívás is, egyfajta kohéziós erő, tehát hogy azért mindig összeveszünk az út elején, meg közben is, aki mit visz és mit nem visz, meg hány könyvet lehet vinni az útra, meg ne olyat vigyél, amit én nem tudok majd elolvasni, tehát hogy egy csomó mindent. Azt gondolom, nagyon össze kell csiszolódni, azért azok nem a rutinos hétköznapok, rengeteg váratlan helyzetekkel fölkészülni, és ugye ott megfelelni egymásnak, meg a nagy családnak is.
0: Amikor felkértelek erre a beszélgetéset, mesélted, hogy van egy ilyen különleges családi szokásotok, hogy mindig más valaki választja ki, hogy hová utazzatok. Ez nem tudom, ez a hagyomány még Jánossal alakult ki, vagy már ez egy új?
1: Nem, ez amikor János meghalt, akkor azon a nyáron Jánosnak volt egy baráti köre, akiket én nem ismertem, ez egy online baráti kör volt, egy ilyen csoport, akik megkerestek bennünket, és átutaltak nekünk pénzt, hogy menjünk el kirándulni, és hogy kapcsolódjak ki a gyerekekkel, és ez annyira furcsa volt, hogy idegenek adnak, én nem tudom, több százezer forintot azért, hogy én kirándulni megyek, nem is értettem, és akkor elmentünk az Ördög Katlan belőször, ugye Jánossal gyakran jártunk oda-vissza, és ott töltöttük a nyarat, tehát próbáltuk valahogy túlélni, és következő évben megint, de akkor rájöttünk, hogy nem mindenki olyan színházkedvelő, mint én vagyok, és akkor ezt át kellett szervezni, és ott megegyeztünk, hogy ugye három gyermekem van, mindenki a párjával él, hogy akkor mi heten úgy fogunk nyaralni, ezentúl, hogy mindig más dönti el, és nyilván, amikor én kezdtem ezzel az ördögkatlanos sztorival, a következőben a lányomik Egerbe mentek, tehát hogy mi oda szervezték, idén pedig a nagyobbik fiam Kutná-Horára Csehországba szervezte a nyaralást, éppen vasárnap jöttünk haza, ugye neki az volt a választott helyszín, ebben az az érdekes, hogy teljesen ő dönti el, hogy hova menjen mindenki. Ugye kicsit megnézzük azt, hogy ő mit szeret, az ő kedvenc éttermébe, vagy az, amit ő akar megnézni. Tehát, hogy belehelyezkedünk, ez a Kutná-Hora is úgy alakult, hogy ez egy számítógépes játéknak a helyszíne 600 évvel ezelőtt, és a nagyobbik fiam élőben meg akarta nézni, és mutatni nekünk, hogy ő hol járt 600 évvel ezelőtt. És amikor egy-egy templomot megnéztünk, vagy helyszínt, akkor mindig közölt, hogy ezek az épületek itt 600 éve még nem voltak, és hogy nézett ki. Tehát, hogy volt benne egy ilyen játékos rész, és nagyon sokat játszunk utazás közben, tehát bármilyen társas játékot, ez most is működik. Jövőre a legkisebb fiam szervezi, még nem tudjuk, hogy hová, de majd kiderül.
0: És ilyenkor az, aki kitalálja az úti célt, az is szervezi meg a programot?
1: Így van, tehát lefogja el a szállást, ugye itt is kellett a belépőket, előre foglalni kellett, és tehát, hogy ő szervezi az egészet, mindenki fizeti a saját részét, de ők szervezik meg az egészet utazástól, tehát hogy úgy elképzelve, hogy vonatjegyet ők veszik meg, tehát hogy felszállunk a vonatra, hogy a lánya még Pesten, mi Pozsonyba, aztán a nagyobbik fiam még Brünnbe, és úgy mentünk tovább, tehát hogy fokozatosan töltöttük meg a vonatot, tehát hogy ők szervezik meg, és úgy, hogy kaland legyen.
0: Mit szeretsz a legjobban ebben a családi hagyományban vagy szokásban?
1: Egyrészt a meglepetés, tehát hogy olyan helyekre megyek el, ahova nem jutna eszembe, tehát hogy nem akarok elmenni, vagy ez így most bután hangzik, de tehát hogy nem volt tervem, hogy oda elmenjek, és a másik az, hogy annak a szemével látom azt a részt. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az utazás során nagyon sokat megtudunk egymásról, és tényleg nagyon jó sikerült. Tehát, hogy a többiek is élvezték, jobban megismerjük egymást mindenképpen.
0: Van még valami, amit így különösen vársz ettől a nyártól, még mielőtt újra becsöngetnének?
1: Hát még várom egy kirándulás, azt a barátaimmal megyünk Körményországba majd augusztusba. Ez teljesen csak úgy véletlenül alakult, mert az a mennék valahova, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy nekem mindegy. És ezt választották, úgyhogy én megörülök neki, hogy megyünk még egy kicsit körülni. Ott még nem jártam ugyanis.
0: Végezetül, hogy mi az, amitől számodra egy nyár, vagy egy kirándulás, az bárhol is törzs, tényleg egy szép vakációvá váljon?
1: Számomra fontos a szép a természet is, tehát hogy legyen az hegyek, tenger, vagy bármi más. Ugyanúgy ugye most Kutná-Horán gyönyörűek voltak a templomok, de talán inkább az együttlét, tehát hogy az, hogy abban az évben, annak a egy kis rövid szakaszában, egy hétben teljesen együtt mozgunk, együtt töltjük a napjainkat, rengeteget játszunk és nevetünk, tehát hogy ugyanaz, mint ami régen vagy sokak számára karácsonyt jelenti, tehát az együttlétet, az a családot, számunkra pedig ez, és ezt úgy szeretném továbbra is, legalábbis amíg sikerül megtartani.
0: Legszebb nyári vakációm című sorozatunk mai vendége Prékop Mária, a pozsonyi Dunaucai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium igazgatója volt. Kedves Mari, köszönöm, hogy befáradtál mi hozzánk, és hogy mindezt elmesélted nekünk. További szép nyári napokat kívánok.
1: Én köszönöm, és viszont szép nyarat.

0: Pátria Rádió.
1: Párkány FM 106,2.

0: Kedves hallgatóink, most a Vasárnap családi magazin előzetesét hallják Kuklis Katalintól.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Puss Tamás. A neves Csallóközi rockzenekar, a Phoenix RT frontembere Kuklis Katalinnak mesélt sikerekről, kihívásokról és arról, mi ad egy rockzenésznek újra és újra erőt a folytatáshoz. Ismét fellángolt a vita a nyitraiak bűnösségéről. Szlovákia múltjának egyik sötét foltja, a Cervanová ügy immár 50 éve borzolja a kedélyeket. A vitatott ítélet körüli tudnivalókat Vrabec Mária foglalta össze. Hollywood idén is imádta Karla Vivarit. Szabó G. László riportjából megtudhatják, hogy érezték magukat Csehország legrangosabb filmfesztiválján a világsztárok, ezúttal Dustin Hoffman, Harvey Keitel és Juliette Binoche. 10 oldalon jelentkezik ismét mellékletünk a vasárnapi asztal, benne többek közt Nagy Zsófia nyári ízbomba receptjeivel. Ezeken kívül pedig találnak még alapban színház és filmajánlót, regényrészletet, dupla oldalas keresztrejtvényt, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a vasárnappal!

Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Munkatársaim Zsapka Levente hangmérnök és Paszmár Lívia hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Jakubec László köszön el, és kíván további szép napot és hetet. Viszont hallásra!

Az augusztusi szalagtárak a már elhangzott műsoraink ismétlései lesznek. A fél csalló közt elöntő 1965-ös nagy dunai árvízről szóló összeállításunkat augusztus 1-én a 10 órai hírek után, augusztus 2-án a 9 órai híreket követően hallgathatják meg. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Az államfő Li Csianggal és Csau Lacsivel is tárgyalt a Szlovákia és Kína közötti együttműködésről. Forsthoffer Ágnes aláírta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt. Lengyelországban Mateusz Morawiecki bejelentette a Rozvoj Plusz parlamenti frakció megalakulását. Pozsonyban 28, Kassán 23 fok van. Paszmár Lévia vagyok, következnek a részletek. Peter Pellegrini államfő Pekingben tárgyalt Li Qiang kínai miniszterelnökkel, találkozott továbbá Chao Lö-csivel, a kínai országos népi gyűlés elnökével is. Egyebek mellett a két ország közötti további együttműködés lehetőségeiről tárgyaltak. A szlovák államfő például a modern technológiák és az autóipar területén lát lehetőségeket. Ez derült ki az államfő tárgyalás utáni nyilatkozatából. A munkavállalók körében egyre sűrűsödnek a kellemetlen érzések. A Jobs Index felmérése 5 kategóriában 16 negatív érzést térképezett fel, és kimutatta, hogy a munkavállalók többsége egyszerre többel is küzd. A leggyakoribb konkrét negatív érzés a fizetéssel kapcsolatos volt. Az emberek 52%-a meg van győződve arról, hogy a fizetése alacsonyabb, mint amilyennek a beosztásának megfelelően lennie kellene. A szlovákiai munkavállalók 48%-a úgy érzi, hogy többet dolgozik, de ezt senki sem értékeli, míg 45% úgy véli, hogy a többi kollégája nem igyekszik eléggé. A kellemetlen érzések leggyakoribb kategóriája a túlterheltség, ami az elmúlt években nőtt, és a válaszadók 62%-a érezte ezt. A terhelés miatt 40% érzi úgy, hogy az összeomlás szélén áll. A munkavállalók kétharmada érez munkahelyi elidegenedést és rutint, a válaszadók 60%-a panaszkodik az elismerés hiányára, egy negyede pedig zaklatásra. A mai napon hatályba lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállásáról szóló törvény, írta a Facebookon Forsthoffer Ágnes ideiglenes magyar köztársasági elnök. Hozzátette, hogy az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. A parlament tegnap 143 igen szavazattal, 47 ellen szavazattal fogadta el a hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot. A szervezet felállítása a Tiszapárt egyik fő ígérete volt a választási kampányban. Mateusz Morawiecki Lengyelország volt miniszterelnöke bejelentette a Rozvoj Plusz nevű új parlamenti frakció megalakulását. A döntés a Jog és Igazságosság ellenzéki párt vezetésével folytatott vita közepette született, amelynek tárgya a szövetség képviselőinek pártbeli tagsága. Morawiecki elmondta, hogy a frakciót 40 képviselő és egy szenátor hozta létre, és a Sejm harmadik legnagyobb ereje lesz. Ugyanakkor bírálta a PISZ vezetését a párton belüli viták miatt, amelyek szerinte elterelik a figyelmet a politikai munkáról. Egy hétfői közvéleménykutatás szerint az akkor még lehetséges Rozvoj Plusz párt 7,5%-os támogatottsággal jutna be a Sejmbe. Az iraki iránbarát milíciák ma bejelentették, hogy az ország különböző részein található bázisaikra mért amerikai és szaúd-arábiai légitámadások során több ember meghalt és megsebesült. Állításuk szerint a támadások több épületet is megrongáltak. Ezt a támadást rendkívül veszélyes eszkalációnak, Irak szuverenitása megsértésének és az ország hivatalos biztonsági intézményei elleni támadásnak tekintjük, áll a Népi Mobilizációs Erők félkatonai szervezet nyilatkozatában. Irak északi részén Ninive tartományban a légitámadások során legkevesebb 8 tagjuk halt meg, további 4-en pedig megsebesültek, közölte az Al Jazeera. Az ukrán hadsereg éjszaka újabb támadást indított a Wildberries online áruház raktárára, ezúttal Oroszország európai részén fekvő Ryazan városában, közölte a BBC. A Wildberries Oroszország legnagyobb online kiskereskedője, amelyet orosz Amazonnak is neveznek. Az elmúlt napokban többször is támadások célpontjává vált, mivel ukrán állítások szerint a cég a szankcionált katonai felszerelések alkatrészeinek szállítására is szolgál az orosz hadsereg számára. Ukrajna a drónokkal támadott meg több logisztikai központot, köztük a legnagyobbat is, ami a becslések szerint több mint 2 milliárd dolláros kárt okozott a vállalatnak. Éjszaka támadás érte a Rosztovi régiót is Oroszország európai részének déli részén. A kormányzó szerint egy ember meghalt, egy másik pedig megsérült. A Telegram platform alapítója Pavel Durovot terror cselekmények elősegítésével vádolták meg, közölte ma az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, amely a vádemelési indokként azt hozta fel, hogy az adminisztrátor nem távolítja el azokat a csatornákat és chatbotokat, amelyeket terror cselekmények és szabotázs akciók koordinálására használnak Oroszországban. Erről az orosz független Medúza portál számolt be. Egyúttal bejelentették, hogy Durov felkerült a nemzetközi körözési listára. A nyilatkozat szerint a Telegram platform üzemeltetője nem távolítja el azokat a csatornákat sem, amelyek tömeggyilkosságokat vagy kibercsalásokat propagálnak. Maga Durov már 2026. február végén kijelentette, hogy Oroszországban terrorizmus elősegítésének gyanúja miatt büntető eljárást indítottak ellene. Több mint két héttel a spanyolországi Andalúziában kitört hatalmas tűzvész után az áldozatok száma 14-re emelkedett, miután tegnap egy súlyos égési sérüléseket szenvedett nő a kórházban belehalt sérüléseibe. Az erdőtűz július 9-én tört ki Los Gallardos település közelében, Almeria tartományban, és fokozatosan több mint 3200 hektár területet emésztett el. A lángok összesen mintegy 7000 hektárnyi területre terjedtek ki, mire az időjárási körülmények javult. Sikerült a tüzet ellenőrzés alá vonni. A tűz áldozatainak többsége külföldi, elsősorban brit és belga turisták, akik Spanyolország ezen tengerparti régiójában nyaraltak.
2: Sport Tamás Ákossal.
3: Búcsúzott a Spartak Trnava a labdarúgó konferencialigától. A nagyszombatiak 0-0-ás döntetlent játszottak a CSKA Szófia vendégeként. Mivel az első mérkőzés is 0-0-val ért véget, a továbbjutástól 11-es párbaj döntött, amelyet a bolgár együttes nyert meg 5-3 arányban. A Slovan Bratislava kedvező helyzetből várja a Bajnokok Ligája második selejtező körének visszavágóját. A pozsonyi együttes múlt héten 2-0-ra győzött a georgiai Ibéria Tbilisi otthonában, a visszavágót ma 20:15-től rendezik az új téglamezei stadionban. Megkezdődtek az egyeztetések Rodri átigazolásáról a Real Madrid és a Manchester City között. Sajtóértesülések szerint a madridi klub több mint 50 millió eurót ajánlana a spanyol válogatott középpályásért, akinek szerződtetését Florentino Perez klubelnök is támogatja. Döntőbe jutott a magyar női kardcsapat a hongkongi világbajnokságon. A Battai Sugar Katona Renáta, Spíz Anna és Szűcs Luca alkotta együttes az elődöntőben Franciaországot győzte le, így ezekben a pillanatokban Kínával vív az aranyéremért. Nem jutott a legjobb 8 közé a magyar férfi párbajtőr csapat. Az olimpiai bajnok együttes a 8-at döntőben 35-34-re kapott ki Dél-Koreától.
2: Időjárás.
1: Továbbra is sok napsütés várható, délutánra gomoly felhők képződnek, de csak elvétve fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar. A nappali csúcs hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Délutánra első és másodfokú figyelmeztetést adott ki a magas hőmérséklet miatt az egész országra a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Főként nyugat, de Dél-Szlovákiában is várható kánikula. Másodfokú figyelmeztetést adtak ki Pozsony megyére, valamint a komáromi, érsekújvári, Vágsejjei, Dunaszerdahelyi és Galántai járásra.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Torlódik a forgalom Pozsonyban a D2-esen a Lanfranconi híd előtt a Szitjina alagút irányában, és a Lanfranconi hídon is az útépítő munkásoknál együttesen 15 perc késéssel számoljanak. Továbbá Pozsonyban a Pionierszkán és a Jarosován a Bajkalszkán felé 10 perc a várakozási idő, és Kassán a VSS hídon az Optima felé ugyancsak 10 percet várakozhatnak. Végül radar méri a sebességet az R4-esen Kassánál Magyarország felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton napjaink slágereivel. Puha József összeállításában.

0: Pátria Rádió. Szent FM 102,4.
1: Az augusztusi szalagtárak a már elhangzott műsoraink ismétlései lesznek. A fél csalló közt elöntő 1965-ös nagy dunai árvízről szóló összeállításunkat augusztus 1-én a 10 órai hírek után, augusztus 2-án a 9 órai híreket követően hallgathatják meg. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A jövő hét közepéig fokozódik a talajszárasság és a szélsőséges aszály. Közel 10 000 ukrán menekült gyermek tanul a hazai iskolákban. Első és másodfokú figyelmeztetést adott ki a hőség miatt a Hidrometeorológiai Intézet. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint augusztus 5-éig fokozódó talajszárasság és szélsőséges aszály várható Szlovákia területének több mint a felén. Az intézet honlapján közzétett tájékoztatás szerint a csapadékhiányt és a talajszárasságot a Közép-Európában tartósan jelenlévő anticiklon okozza, amely az elmúlt tél kezdete óta meghatározza a csapadékképződést Szlovákiában. Az aszály így 2025. december elejétől fokozódik az országban. A helyzetet tovább súlyosbítja a levegő magas hőmérséklete és a párolgás. Peter Pellegrini köztársasági elnök szerint a Szlovákia és Kína közötti jelenlegi kapcsolatok jó alapot teremtenek a kereskedelmi és gazdasági együttműködés elmélyítésére. Az államfő erről Li Qiang kínai miniszterelnökkel és Cao Lecsivel, a kínai országos népi gyűlés állandó bizottságának elnökével folytatott tárgyalásai után beszélt. A felek a további együttműködés lehetőségeiről tárgyaltak, egyebek mellett a modern technológiák és az autóipar területén. Peter Pellegrini szerint a kínai partnerek a két ország kapcsolatát a diplomáciai kapcsolatok történetének egyik legjobb időszakaként értékelték. A szlovákiai óvodákban, alap- és középiskolákban, valamint speciális iskolákban összesen 9882 ukrajnai menekültként nyilvántartott gyermek és fiatal tanul. A minisztérium tájékoztatása szerint azok a tanulók, akik a 2025-26-os tanévben még szlovákiai iskolába jártak, de június 30-a előtt befejezték tanulmányaikat, már nem szerepelnek a statisztikában. A nyilvántartásba azok az ukrán állam polgárságú gyermekek kerülnek be, akik jelenleg ideiglenes tartózkodási státusszal rendelkeznek. Hatályba lépett ma Magyarországon a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthoffer Ágnes. Hozzátette, hogy a magyar kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőben megelőzéséért. A rendszeresen gyógyszert szedőknek még az utazás előtt ellenőrizniük kellene készleteiket, és elegendő mennyiséget kell biztosítaniuk a teljes nyaralás idejére, figyelmeztet a Szlovák Gyógyszerészkamara. A szervezet szerint nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a gyógyszerek feliratását, különösen a magas vérnyomás, cukorbetegség, asztma vagy más krónikus betegségek esetén. Nyáron ugyanis az orvosok is szabadságukat töltik, ezért nehezebb lehet időben receptet szerezni. A gyógyszerészek érvényes recept nélkül nem adhatnak ki vényköteles készítményeket.
0: Időjárás.
1: Mától több napon át igazi nyári kánikulában lesz részünk, a Hidrometeorológiai Intézet első és másodfokú figyelmeztetést adott ki a magas hőmérséklet miatt az egész országra. Az esti órákig a csúcsértékek 30-35 fok között alakulnak, csapadék sehol sem várható. A folytatásban még ennél is melegebb lesz, holnap, majd a hét végén is tikkasztó hőségre, közel 40 fokos maximumokra számíthatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Geszte, vagyis Hosztyovce előtt Aranyosmarót felől érkezve két személyautó ütközött össze. Az érintett útszakasz teljesen járhatatlan, a lezárást Zsitva-Szentmárton felé tudják megkerülni. Pozsonyban a D2-es autópályán a Lanfrankóni híd előtt Horváth járfalu felől a Szityina alagút felé tartva a 65-ös kilométernél egy meghibásodott kamion blokkolja a jobboldali sávot. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Nyugaton a helyzet Jakubec Lászlóval.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! A Nyugaton a helyzet mai adásának vendége Bárdos Kinga, a Szlovák Televízió magyar adásának munkatársa és rúdtáncos. Kinga érdeklődési köre rendkívül sokrétű. Az utóbbi években azonban leginkább a rúdtánc köti le, amelyet még ma is számos előítélet övez. Hogyan talált rá erre a különleges mozgáskultúrára, mi ragadta meg benne, milyen fizikai erőt, kitartást és összpontosítást igényel, és egyáltalán hogyan épül fel egy koreográfia? Egyebek mellett ezekről beszélgettünk, valamint arról is, hogyan jutott el odáig, hogy ma már másokat tanítson, milyen félelmekkel érkeznek hozzá a kezdők, és oktatóként mit tekint a legnagyobb sikernek. Jakubec László vagyok, a műsor házigazdája, munkatársam Kovács János hangmérnök nevében is zavartalan vételt és tartalmas kikapcsolódást kívánok. Tartsanak velünk!

0: Vendégem Bárdos Kinga, akivel sokféle érdeklődési köréről és főként arról a mozgásformáról beszélgetünk, amely már a különösen fontossá vált számára, ez pedig nem más, mint a rúttánc. Szervusz Kinga, örülök, hogy vállaltad a beszélgetést.
1: Szia, én is köszönöm a meghívást.
0: Mesélj, hogy telik az idei nyarad?
1: Az idei nyarom jobban telik, mint a tavalyi, mert tavaly augusztus végére volt pont beidőzítve a vizsgám a rúttáncból, és egész nyarat végig stresszeltem és gyakoroltam, és elsőre nem is sikerült. Másodszorra sikerült, mert egy picit jobban beleláttam abba, hogy mit várnak tőlem. Pont azokat a dolgokat gyakoroltam, amiktől azelőtt féltem.
0: Minden nap mész rúttáncolni?
1: Nem, dehogy nem megyek minden nap. Aki ezt a mozgásformát csinálja, az tudja, hogy ezt minden nap egyszerűen nem lehet, mert nagyon-nagyon igénybe veszi a testet és a lelket is valahol, de főleg a testet, úgyhogy kell a regeneráció. Úgyhogy amióta én tanítok, nekem heti 2 hivatalos órán van, és az individuálisokat így közbe-közbe beiktatom.
0: Aki téged ismer, amit én hallottam, akkor legtöbben úgy beszélnek rólad, hogy ilyen örök mozgó ember vagy. Nagyon sok mindennel foglalkoztál és foglalkozol. Az imént regenerációról beszélgettünk, szóval neked mit jelent a pihenés, hogyan tudsz igazán kikapcsolódni?
1: Hú, én igazából úgy tudok kikapcsolódni, amikor nem vesznek körül emberek. Lehet, hogy ez most így furcsa, hogy tévében dolgozom, meg rúttáncoktató vagyok, meg ilyesmi, úgyhogy lehet, hogy ez picit furcsa, de én úgy tudok kikapcsolódni, hogy vagy a kutyámmal vagyok, vagy a növényeimmel. Van vagy 300 csak a nappaliban, de igazából az én kikapcsolódásom az nem egy ilyen emberezés.
0: Magányos típusú?
1: Magányos. Introvertáltnak mondom, nem magányosnak mondanám, mert a magányos az olyan negatív, inkább egyedüllétnek mondanám. Az egyedüllét az egy ilyen pozitívabb dolog, mint a magány, mert nem vagyok magányos. Vannak körülöttem emberek, akiket szeretek, és akik szeretnek. De hogyha hosszú időt kell eltöltenem emberek között, akkor az egy picit megvisel. Úgyhogy a nyarat kérdezted, most így a nyárról annyit tudok mondani, hogy először életemben elmentem egy pole dance táborba, utólag kiderült, hogy ott mindenki ismeri egymást, és akkor én voltam a fura új lány, de nagyon befogadó közösség volt, és tréningek is, meg a szabadidő is nagyon pozitív élményt adott nekem, de egyszerűen az utolsó éjszaka bevallom, hogy én már kint aludtam, mert túl sok volt nekem az emberezésből. És az, hogy 4-en voltunk egy szobán, az egy picit sok volt nekem úgy már a 3. napon.
0: Hasonlóan vagy akkor is, hogyha nyári útjaidat tervezett? Tehát, hogyha utazásról van szó, akkor mi áll hozzád közelebb? Inkább egyfajta magányos, tengerparti semmittevés egy könyvvel a kezedben, vagy egy város felfedezése, mondjuk egy nagyon közeli ismerőssel, vagy inkább a hegyek, a természet?
1: Ebből az utóbbira szavazok, inkább a hegyek, a természet, de a tenger is persze benne van, de igyekszem úgy válogatni a desztinációkat, hogy minél kevesebb turista legyen ott, és úgy megismerni a helyszíneket, ahogy a helyiek nekem azt megmutatják, ahogy ők látják, ahogy ők élik, és nem ezeket a reklámozott dolgokat követni, hogy így mondjam. Most is például Korfura készülök menni, és a szállást is direkt a szerint választottam, hogy hol van a legszebb naplemente.
0: Elárulod a hallgatóknak, hogy hol van a legszebb naplemente?
1: Elárulom, hogyha majd visszajöttem, hogy tényleg igaz-e. Elvileg az északi sarkon,

0: Mennyire vagy képes csak úgy megállni, nem csinálni semmit, vagy téged inkább azt tölt fel, hogyha én állandó mozgásban vagy?
1: Valahol a kettőnek az ötvözete. Mert én szeretek megállni és semmit nem csinálni, de közben megcsinálok valamit. Az ilyen belső dolgokat mindig csinálom, idézőjelbe. A megállás az annyira nem jellemző rám.
0: Inkább a kettő között akkor ezt mondod?
1: Nem, inkább mindkettő. Mindkettőt mondom, mert az, hogy én most úgy menjek el nyaralni, hogy csak fekszek valami hotelnak a medencéje mellett, az egyáltalán nem jellemző rám. Uh-huh. Úgyhogy bárhova megyek, akkor igyekszem felfedezni a helyi érdekességeket, a ételeket is, de főleg a hegyet mászni, víz alá menni, bármilyen akciódús dolgot inkább megismerni. Ezt elég kevés ember veszi ugyanígy, szóval örülök, hogy a kedvesem kb. Ugyanez a típus, hogy elmehetünk együtt kalandozni.
0: Amikor erre a beszélgetésre készülöttem, akkor arra jutottam, hogy nagyon nehéz lenne téged egyetlen foglalkozással, vagy egyetlen szereppel bemutatni. Te saját magadat hogyan mutatnád be, mit válaszolsz, hogyha valaki megkérdezi, hogy mivel foglalkozol?
1: Hú, hát ez nehéz kérdés, olyankor úgy bámulni szoktam bambán, aztán maximum beszólok egy ilyet, hogy életművész, de ez eléggé ilyen klisés. Sok mindenbe belenyúltam már, akár fizikai dolgokba, akár ilyen spirituális dolgokba, akár írás, festés, mozgás, bármi, de valahol mindegyik én vagyok, és valahol egyik sem.
0: Ez azért van inkább, mert tehát, hogy könnyen ráúsz inkább régi dolgokra, vagy épp, hogy túl könnyen lelkesedsz új dolgok iránt?
1: Is. Erre is azt tudom mondani, hogy is. És van, amikben jó vagyok, van, amikben meg nem vagyok jó, és néha az, amikben nem vagyok jó, az még inkább arra késztet, hogy még jobb legyek benne. És a rúttánc az például pont egy ilyen volt, hogy az elejétől kezdve, amikor az első órára elmentem, akkor már így a nyújtás közben fejre estem olyan szinten, hogy még csak a földön voltunk, nem is a rúdon. És ezen úgy jót nevettem, de valahol éreztem, hogy ez a mozgásforma, ez nekem kell. Mert úgy kerültem oda, hogy azelőtt Szencen a srácokkal jártunk street workoutozni, ez ilyen kinti mozgásforma, húzóckodás, fekvőtámaszok, guggolások, ez a saját testsúlyos edzés, meg volt a lovasíjászat is, és ez mind ilyen férfias dolog volt, és így szerettem volna hozzátenni valami női eset. És Szencen egy táncstúdióban beiratkoztam latin táncokra, ott jártam egy ilyen pár hónapig, és közben nyitották ezt a rúttánc órát, és benéztem rá, és abszolút beleszerettem, mert nekem ez azt képviselte, hogy az erő és a nőiesség így összekapcsolódik, hogy tényleg kell hozzá az, hogy az embernek legyen ereje, de azért azt úgy kell kivitelezni, hogy az ilyen gyengéd és ilyen gyönyörű legyen. És ebben pont ez a nehéz, hogy ezt a kettőt így az ember ötvözze, és nagyon sokáig is tart tulajdonképpen ezt megszerezni.
0: Kérdezzek hamarosan még a rúttáncról, hiszen ez a beszélgetésünknek a fő témája is, de ugye te is magad említetted, hogy nagyon sok mindennel foglalkoztál. Mondhatni, hogy az önkifejezésnek nagyon különböző formái álltak és állnak közel hozzád, de hogy van, vagy találtál valami közös pontot, adott esetben például a versírás, az üvegfestés, vagy épp a rúttánc között?
1: Igen. Mindegyik olyan megnyugtató. Nem igazán tudom, hogy ezt most hogy fejtsem ki, mert nagyon más. Más téma mindegyik. Az egyik az úgy a lelket nyugtatja meg, a másik az úgy a testet, és igazából az volt nekem a legnagyobb probléma, hogy ezeket inkább nem problémának nevezném, hanem kihívásnak, hogy ezeket ötvözzem, mert az ember úgy van vele, hogy vagy a fizikai, vagy a lelki dolgait helyezi előtérbe, és az, hogyha mind a kettőt szeretné egyszerre művelni, akkor ott vannak bizonyos akadályok, hogy vagy-vagy, de valahol el kell jutni arra a pontra, hogy ez nem vagy-vagy, hanem is-is. És ez a nehéz, azt hiszem, ebben az egészben.
0: És ezek a foglalkozások, ezek a mai napig is-isek, tehát, hogy versírással, üvegfestéssel mi most is foglalkozol, vagy ez már egy múltbeli dolog?
1: Foglalkozom még ezekkel is, csak az írásról eléggé lemondtam azért, mert a mostani világban az összes írónak jelen kell lennie ebben az online térben, és akkor ott mindenki kommentálhatja. Én ezt nem akarom, nekem erre nincs szükségem, és anélkül szerintem manapság egy írói karrier nem kivitelezhető, hogy ne lenne egy ilyen online tér, ami ezt megengedi.
0: Mi zavarna téged abban, hogy valaki odaír egy véleményt mondjuk egy írásról kapcsolatban?
1: Az zavarna, hogy ami az én lelki békénbe kerül, az nekem túl drága. Úgy is olvasnám, azt tudom magamról, hogy olvasnám. Biztos vagyok benne, hogy olvasnám, mert érdekelne. De sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez az online tér inkább a trolloknak biztosít megnyilvánulási lehetőséget, és erre nekem semmi szükségem. Úgyhogy ezt az írást egy picit úgy feltettem a polcra, és lehet, hogy majd, hogyha nem lesz erőm rúttáncolni, akkor majd visszatérek hozzá. De az nem ma lesz.
0: Üvegfestés?
1: Inkább mostanában a kavicsokat festek. Lényegében azért, hogyha elmegyek valami akcióra, vagy találkozásra emberekkel, vagy például, ahogy most voltam egy ilyen táborba, akkor inkább köveket festek, és nekik adom. Csak úgy, hogy emlékezzenek nem is rám, hanem arra, ahol azt kapták, és egy ilyen pozitív energiát képviseljen. A festés az nekem inkább ilyen meditáció. Ott tényleg nem az a lényeg, hogy most az szép legyen, vagy jó legyen, vagy műalkotás legyen, hanem az tényleg ilyen, hogy kikapcsolom az agyamat, és akkor valami ilyen leginkább spirálokat, meg ilyen napszimbólumokat szoktam festeni, és aztán odaadom valakinek.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Bárdos Kinga rúdtáncossal, a Szlovák Televízió magyar adásának munkatársával. A rúdtánc az mit jelent neked elsősorban?
1: Elsősorban a rúdtánc nekem összekapcsolását jelenti az erőnek és a nőiességnek, ami egy eléggé ilyen fura dolog, mert ez a két dolog általában nem jár együtt, pedig kéne. És a folyamatot jelenti persze, mert nem megy minden az első pillanattól kezdve teljesen tökéletesen. Szóval ez egy folyamat, ez egy maraton, nem egy sprint. Úgyhogy ha valaki elkezdi, akkor ott az időbe telik, amíg eljut egy olyan szintre, ami tényleg, hogy wow. Mert az alapszintre eljutni az nem annyira nehéz, de ott is a kitartás a lényeg, hogy kell járni, kell gyakorolni, otthon el kell végezni azokat az erősítő gyakorlatokat, amik hozzávisznek ahhoz, hogy képes legyél megcsinálni azt az egy-két 10 másodperces trükköt, amit mindenki úgy lát, hogy hú, ez mennyire jó, és közben abban ott van a hónapoknak a munkája, izzadása, vérveríték.
0: A rúdtáncot azért csinálod, hogy saját magad élvezd azt, hogy olyan mozgásokat meg tudsz csinálni, amiről nem gondoltad volna, hogy meg tudod csinálni, vagy azért csinálod, hogy másoknak megmutasd, hogy mit tudsz csinálni?
1: Ez jó kérdés. Ez is, mert én is abszolút szeretem azt az ötvözetet annak, hogy gyakorlunk, erő van, sikerül, de amikor azok, akik hozzám járnak, nekik sikerül, szerintem eddig legalábbis én úgy láttam, hogy én sokkal jobban tudok örülni annak, hogy valamit elértek, mint amennyire ők örülnek. Ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy én sikítva ugrándozok, amikor egy tanítványom megcsinál egy új trükköt. Amilyen sportokban eddig részt vettem, ott általában az edzők inkább ki voltak borulva attól, hogy valaki jobb volt náluk. Én nagyjából örülök annak, hogyha valaki jobb nálam, mert az azt jelenti, hogy jól mutattam nekik utat.
0: Ebből kiderül, hogy oktatod is akkor ezek szerint a rúdtáncot. Arra akartam még kiukadni, hogy a rúdtánccal kapcsolatban ugye az szóba került, hogy verseket írtál, hogy írsz, üvegfestéssel foglalkozol. A rúdtáncolásban mennyibe tudod belepréselni a művészi dolgokat is, tehát mennyire képes ez egyfajta művészi önkifejezésként is funkcionálni számodra?
1: Hú, a rúdtáncban a művészi önkifejezés az inkább a táncos részben nyilvánul meg. Ott tudok bizonyos történeteket kreálni a tanítványaimnak, amiket így eltáncolunk. Legutóbb például egy ilyen apokalipszises koreográfiát csináltam, ami arról szólt, hogy vége van a világnak, és rakétával elmegyünk egy másik bolygóra, és ott újra kell az egészet kezdeni. És nagyon tetszett nekik ez az ötlet, és igazából egy pár hétig ezzel így elvoltunk, amíg ezt így tökéletesítettük. De nagyjából igen, a táncos részben lehet realizálni ezt a fajta művészi perspektívát.
0: Versenyekre is jársz?
1: Nem járok versenyekre. Egy picit ezt így szégyellem, de én nem vagyok egy ilyen színpadi típus. Lehet, hogy majd egyszer, remélem majd egyszer. Szívesen megnézem az ismerőseimet, barátaimat, vagy akiktől tanultam, elmegyek a versenyeikre, megnézem, drukkolok nekik. De én nem érzem ezt magamban, hogy kiálljak egy közönség elé. Ez lehet, hogy valami gyerekkori trauma, amikor szavaló versenyekre kellett járnom, és nem szerettem, de ezt még most sem szeretem, a színpadot.
0: De hogyha barátok jönnek, ismerősök jönnek előttük, nem probléma megmutatni, hogy tanultál valami új dolgot, szóval ezzel nincs probléma, hanem kínos, hogy idegen emberek elé kell állnod, ha jól értem.
1: Hát a barátaimat, ismerőseimet ez annyira nem érdekli, hogy most ez én mondjak, igazából a kedvesem is úgy van vele, hogy így itt-ott megnézi, és sokan vannak így a férfiak, hogy jaj, ő milyen szerencsés, mert ezt így nap mint nap láthatja. Hát lehet, hogy szerencsés, de nem igazán érdekli.
0: A rúdtáncnak köszönhetően változott valamelyest a saját testedhez, vagy a fizikai képességeidhez való viszonyod?
1: Igen. Igen, változott olyan szinten, amit mostanában a tanítványaimnak is, meg amúgy is mindig mondok, hogy nem az a lényeg, hogy a tested hogy néz ki, hanem hogy mire képes. És itt szeretném megmondani, hogy ehhez nem kell se tökéletes erőlét, se hajlékonyság, se tökéletes test, mert az egész tréning úgy van felépítve, hogy az alapoktól tudunk indulni. Szóval bárki részt vehet, bárki eljöhet, kipróbálhatja, és akkor majd eldönti, hogy mennyire képes beletenni azt az energiát, ami tovább viszi, mert lehet fejlődni. 50, 60, 70, 80, 90 kilós nőnek is, egy anyukának is, egy tini lánynak is, úgyhogy ilyen szinten ebben nincsenek korlátok.
0: Én gondolom, hogy amíg összeáll egy mozdulatsor, az azt is jelenti, hogy egy-egy elemet rengetegszer meg kell ismételni, gyakorolni és gyakorolni. Ez a monotonabb része nem fáraszt ennek az egésznek?
1: De. Ez egy nagyon fárasztó rész, és általában pont ez az a rész, amit a legtöbb embernek nincs kedve csinálni. Amióta tanítok, ez az egyik ilyen legmarkánsabb rész, hogy jönnek, és látták a videót, és hogy ott olyan könnyűnek tűnt, és rendesen haragszanak magukra, vagy olykor rám, hogy nem megy mindjárt elsőre. De hát az nem megy mindjárt elsőre, ez egy folyamat, és fel kell építeni a dolgokat. Én például a legnehezebb trükkömet 6 hónapig tanultam, és még mindig csak az egyik oldalra megy. Ez is olyan dolog, hogy mind a két oldalra kéne mindent próbálni, de hát az természetes genetikailag, hogy az embernek vagy a jobb, vagy a bal oldala az erősebb, vagy az ügyesebb, és nem fog menni. Soha nem fog menni mind a két oldalra, ugyanúgy ezt el kell fogadni, de muszáj gyakorolni.
0: Mit gondolsz, hogy mi az, amit a leggyakrabban, vagy a legtöbben félreértenek a rúttánccal kapcsolatban?
1: A legnagyobb félreértés a rúttánccal kapcsolatban az, hogy ez a striptease bárokban működhet csak, kizárólag, és hogy ezek a nők nem igazán érnek sokat. Közben meg, amit én tapasztalok, akik járnak hozzám, a legtöbb anyuka, aki szeretné magát újra nőnek érezni, vagy egyszerűen csak csajok, akik erősödni akarnak egy olyan mozgásformával, ami nem unalmas, mint például, hogy a fitnessbe fogod emelgetni a súlyzókat, és akkor növeled a súlyt, és csinálod ugyanazt évekig. A rúttánc például ilyen szinten teljesen kreatív, hogy soha nem fogod megunni, mert mindig lehet úgy kombinálni azokat a mozgásokat, hogy az érdekes legyen, hogy az új legyen, hogy az egyszerűen felemeljen.

0: Kedves hallgatóink, önök továbbra is Bárdos Kinga rúdtáncossal készült beszélgetésünket hallják.
1: Úgyhogy meg kéne fogalmaznod egy mondatban, akkor mi az, amire téged a rúdtánc tanított és tanít?
2: Húha, egy mondatban? Hát ez nehéz. Talán a kitartásra. Hogyha van valami, amit szeretnék elérni, akkor az nem lesz meg holnap. Nem biztos, hogy meg lesz holnap után, sőt, nem biztos, hogy meg lesz jövő héten, de hogyha csinálom a gyakorlatokat, a rávezetőket, és nem adom fel, azt hiszem ez a lényeg, hogy ne adjam fel, talán erre tanít, akkor eljutunk oda. És tényleg, ha visszanézek, akkor eljutottam oda, hogy az, amit valaha egy lehetetlen trükknek éreztem, az most már része a bemelegítésemnek.
1: Arra hogyan jutottál el, hogy ne csak saját magad örömére rúdtáncolj, hanem hogy másokat is oktass?
2: Ez egy idézőjelben véletlen volt, mint ahogy a legtöbb dolog az életemben ilyen idézőjelben véletlenszerűen történt. Én elkezdtem járni abba a stúdióba, ahol most oktatok latintáncra, és akkor nyitottak egy rúdtánc órát, és úgy benéztem, és megtetszett, és elkezdtem járni, akkor még csak így heti egyszer, szóval ott még akkor ilyen eléggé lagymatag volt a fejlődés, de így élveztem, meg így megtapasztaltam, hogy hát igen, ez fáj, meg lecsúszom, meg minden, de aztán az oktató terhes lett, és kellett a stúdióba valaki más, aki átveszi az órákat, és mivel én voltam az, aki a legrégebben járt, rám gondoltak, és elvállaltam. Szóval ezek ilyen dolgok, hogy jön a fény, és megkérdezik, hogy akarod-e, és akkor azt mondod, hogy igen, és ez így kialakul, hogy egyszerűen még azt sem tudod az elején, hogy mibe vágsz bele, de belevágsz, és aztán úgy működik. Úgyhogy most ez már harmadik éve zajlik, és most már számítanak rám.
1: Milyen érzés volt így először belépni a terembe már oktatóként, ahhoz képest, amikor még tanítványként kezdted az egészet?
2: Hú, para volt belépni a terembe először oktatóként, és még mindig a mai napig el tudom mondani, hogy impostor szindrómám van, nem csak a rúdtánccal, ez volt az írással is, a festéssel is, ez úgy látszik nekem egy ilyen személyiségi defektus, de most is ezt érzem, hogy nem vagyok elég jó, vagy tőlem akarnak tényleg tanulni, de aztán, hogy így látom, hogy fejlődnek, meg örülnek, és megköszönik, akkor valahol azt érzem, hogy én tévedek, és lehet, hogy tényleg jó az, amit csinálok. Nem tudom, hogy valaha fogom azt érezni, hogy igazán profi vagyok.
1: Vágysz erre?
2: Nem tudom, lehet, hogyha tényleg úgy érezném, akkor megállna a fejlődés. Ez jó kérdés.
1: Kik érkeznek hozzád leginkább, és egyáltalán kiknek ajánlható ez a mozgásforma? Bár mondtad, hogy lényegében nincsenek igazán korlátok ezen a téren.
2: Nincsenek, téged is tök szívesen látlak.
1: Férfiak is mehetnek?
2: Férfiak is mehetnek, igen, férfiak is mehetnek.
1: Van férfi tanítványod is?
2: Nekem jelenleg nincs férfi tanítványom, volt, és amikor mentem vizsgázni, akkor a vizsgán is volt férfi tanítvány. Szakállas, hosszú hajú, metalzene hallgató férfi volt. Ő most Brünnben tanít, innen is üdvözlöm.
1: Mitől félnek a leginkább azok, akik először érkeznek hozzád?
2: Hú, szerintem attól félnek a leginkább, amitől én féltem, hogy nem vagyok elég jó, nem fog sikerülni, nem vagyok elég erős, nem vagyok elég hajlékony, de ez egyik se baj. Én legalábbis úgy állítom össze a tréningeimet, hogy az alapoktól kezdjük, és akkor onnan építjük fel, egy bizonyos alapszintre felkerülni, vagy megtanulni egyáltalán nem nehéz. Utána már igen, kell egy bizonyos odaadás, meg nem is tudom, mi a jó szó erre, kitartás, hogy sikerüljenek a továbbiak, de így alapszintre eljutni abszolút könnyű, és akkor már az ilyen alaptrükkökkel egy teljesen jó koreográfiát össze lehet állítani.
1: Hogyha arról beszélnek a tanítványaid, milyen félelmeik vannak, vagy nem bíznak magukban, akkor mivel szoktad őket megnyugtatni, vagy mit mondasz nekik, hogy hogyan tovább?
2: Én a saját féljeimet szoktam elmondani, szóval így én így saját kútfőből mondom, hogy hát én az első órán tulajdonképpen fejre estem még a stretchingbe, szóval ha most ott tartok ahol, akkor erre bárki képes. Igazából nem hiszem, hogy annyira nehéz volna őket motiválni. Személyfüggő, mert az alatt a pár év alatt, amióta oktatok, én ezt már így látom, hogy aki jön, hogy tényleg, hogy komolyan gondolja, vagy kikapcsolódni szeretne, fejlődni szeretne, annak nagyon jól tudok segíteni. Aki azért jön, hogy csináljon egy pár jó képet az Instagramra, annak bocs, de nem biztos, hogy tudok segíteni, ha még a gyűrűit se hajlandó levenni, amikor felmászik a rúdra, mert egyszerűen az nem odavaló.
1: Amikor az első próbálkozásod alkalmával, mint mondod, sikerült fejre ested, akkor azért nem fordult meg a fejedben, hogy jó, akkor itt most ezzel leállok? Vagy mi volt az, ami ennyire megfogott téged ebben?
2: Nem fordult meg, hogy itt leállok. Nem, egyáltalán nem fordult meg a fejemben, hogy leállok. Ott pont ez van, hogy saját magamon kell túllépni, saját magamat kell úgymond legyőzni. Nem szabad összehasonlítani magam másokkal, és ezt mindig javaslom a többieknek is, hogy ne hasonlítgassátok össze magatokat másokkal. Az a lényeg, hogy te jobb legyél, mint saját magad voltál tegnap. Ha ennyi sikerül, az már jó. És nem a világbajnokokat kell nézni az interneten, és azt, hogy a videókban úgy tűnik, mintha két nap alatt meg lett volna nekik a legnehezebb trükk, mert az nem igaz. Az egyszerűen nem reális, de elérhető. Elérhető, csak időbe telik. De szerintem az az idő és az az út, az egy elég poénos és változatos út, és aki erre adja a fejét és velem tart, azokkal barátságban is vagyunk a mai napig, nem csak ilyen edző-tanítvány szinten, hanem tényleg átérzik ennek az egésznek a lényegét és az örömét.

0: Bárdos Kinga rúdtáncossal, a Szlovák Televízió magyar adásának munkatársával készült beszélgetésünket hallják. Másképp láttad az embereket is, amióta tanítasz, oktatsz, vagy akár magadra másként tudsz tekinteni a saját bizonytalanságaidra, vagy félelmeidre?
1: Igenis, meg nem is. Ilyen történetem van például, hogy volt egy ilyen trükk, amiből fejre estem egyszer, és azt így hónapokig nem próbáltam, de aztán elmentem az instruktori vizsgára Prágába, és ott ez a trükk, amiből fejre estem, az egyik kötelező elem volt. Úgyhogy ezt egyszerűen muszáj volt gyakorolnom, mind a két oldalra, és meg is csináltam. Nem azt húztam, de le kellett győzni egyszerűen magamat ahhoz, hogy úgy álljak oda arra a vizsgára, hogy most akkor ezt meg fogom csinálni. Ezek az apróságok szerintem sokat segítenek. Ezt főleg azokon a tanítványaimon látom, akik anyukák. És akkor ők így eljönnek, és szeretnék magukat újra nem hogy embernek, de nőnek is érezni, és akkor az a heti egy-két óra az nekik úgy picit hozzájárul ahhoz, hogy kiszabaduljanak a mókuskerékükből, és egy picit fölemeljék őket. Azt hiszem, hogy ez a leglényegebb a

0: Most hogy érzed, hogy a rúdtáncban találtál valami olyat, ami így hosszú távra szól?
1: Találtam olyat, ami hosszú távra szól, igen. Mégpedig azt, hogy próbálok úgy edzeni és úgy fejlődni, hogy ne sérüljek le. Ne ez az egós fejlődés legyen, hogy fú, most nekem ez a trükk gyorsan-gyorsan kell, és akkor mindent megteszek érte, és belehalok. Inkább az, hogy ha még 70 évesen is fogom tudni csinálni, talán az lenne a legjobb. Úgyhogy szépen, nyugodtan, óvatosan, ésszel, meghagyni a regenerációra az időt, másoknak is inkább ezt megmutatni, nem ezeket a jelenlegi, most gyorsan-gyorsan sokat című fejezetet mutatni, hanem örömet lenni abban a mindennapi mozgásba és a lépésenkénti fejlődésbe.
0: Van most olyan konkrét mozdulat, vagy olyan konkrét koreográfia, amelyre így kimaradtan készülsz, hogy ezt nagyon meg szeretnéd csinálni?
1: Igen, van egy konkrét mozdulat, amit nagyon meg szeretnék tanulni, de egyelőre az még messze van. Gyakorlok rá, nem is biztos, hogy sikerülni fog. Ugye én 30 fölött kezdtem azt az egészet, most már 40 vagyok, úgyhogy nem igazán olyan hajlékony a gerincem, mint a 10 éves bajnokoknak, de azért igyekszem, és ha egy lépéssel is közelebb kerülök hozzá, akkor már örülni fogok.
0: Nyárhoz, hogy visszatérjünk, ezzel kezdtük, mi az, aminek mindenképpen bele kell még férnie az idei nyárba?
1: Hát az idei nyárba még bele kell férnie egy tengerezésnek. Görögországba készülök, úgyhogy szeretném megnézni ott is, hogy mi van a víz alatt.
0: És a Görögországban mész, akkor egy rúdtáncos előadás is bele kell, hogy férjen?
1: Ha úgy alakul, akkor elmegyek. De tavaly például Cipruson, vagy tavaly előtt, mindegy, ott is kikerestem egyet, még személyesen el is mentem oda, de be volt zárva, és a telefonszám sem élt. Szóval részemről így ez a hajlandóság megvan, remélem idén Görögországban nagyobb sikerrel járok.
0: Úgy legyen. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm.

Kedves hallgatóink, a Nyugaton a helyzet mai adásában Bárdos Kinga rúdtáncossal hallhattak beszélgetést. Munkatársam Kovács János hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jakubec Lászlót hallották. További szép napot, viszont hallásra!

0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
1: Az augusztusi szalagtárak a már elhangzott műsoraink ismétlései lesznek. A fél csalló közt elöntő 1965-ös nagy dunai árvízről szóló összeállításunkat augusztus 1-én a 10 órai hírek után, augusztus 2-án a 9 órai híreket követően hallgathatják meg. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az alacsony vízállás akadályozza a nagyobb merülésű hajók közlekedését a Dunán. Szigorúbb szabályok vonatkoznak augusztustól a kötelező gépjármű felelősség biztosításra. 30-35 fokos a hőség, az egész ország területén riasztás van érvényben a kánikula miatt. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. A Szlovákia és Kína közötti jó kapcsolatok megfelelő alapul szolgálnak a kereskedelmi és gazdasági együttműködés intenzívebbé tételéhez, mutatott rá Peter Pellegrini köztársasági elnök, miután megbeszélést folytatott Li Qiang kínai miniszterelnökkel és Cao Lei-vel a kínai parlament elnökével. Egyebek között a két ország közötti további együttműködés lehetőségeiről, például a modern technológiák és az autóipar területén folytatott együttműködésről tárgyaltak. Mindkét fél kiemelte a két ország közötti jó diplomáciai kapcsolatokat, ami a kínai miniszterelnök szerint jó alap a kereskedelmi és gazdasági együttműködés intenzívebbé tételéhez, mondta a mai tájékoztatón a szlovák államfő. A Duna egyes szlovákiai szakaszain jelenleg nem tudnak közlekedni a nagyobb merülésű hajók az alacsony vízállás miatt. A hajók ezért a kikötőkben vagy horgonyzó helyeken várakoznak, amíg javulnak a hajózási feltételek. A vízállás ezekben a napokban rendkívül alacsony, a folyó vízhozama az elmúlt évtizedek legalacsonyabb értékei közé tartozik. A jelenlegi vízszint nem teszi lehetővé, hogy a nagyobb merülésű járművek biztonságosan áthaladjanak bizonyos folyószakaszokon. A hatóságok emiatt intézkedéseket vezettek be a vízkészletekkel való hatékonyabb gazdálkodás érdekében. Augusztus 1-től új szabályok lépnek életbe a kötelező gépjármű felelősség biztosítás területén Szlovákiában. A jogszabály szigorúbb ellenőrzést vezet be, automatikus bírságküldést tesz lehetővé, valamint a hosszú ideje biztosítás nélkül közlekedő járműveket törölhetik a nyilvántartásból. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a nem biztosított járművek száma az utakon, és nagyobb védelmet kapjanak a szabályosan közlekedők. Autósok. A lakosok augusztustól a nyepoisztjenevozidlo.sk oldalon a kötelező biztosításuk érvényességét is ellenőrizhetik. A szlovák lakosság 88,5%-a már hallott a kriptoeszközökről, gyakorlati tapasztalata azonban csak 13,4%-uknak van velük. A legtöbb felhasználó legfeljebb 250 eurót fektetett kriptovalutákba, amelyek általában befektetési portfóliójuk legfeljebb tizedét teszik ki. A kriptoeszközök megítélése ugyanakkor fokozatosan változik, és egyre inkább a spekuláció helyett alternatív befektetési lehetőségként tekintenek rájuk. Mindez a Szlovák Nemzeti Bank aktuális harmadik kriptoeszközökkel kapcsolatos fogyasztói felméréséből derül ki, amelyet 1541 válaszadó bevonásával készítettek. Több ezer a kiterjedt spanyolországi erdőtüzek miatt evakuált lakos kezdett visszatérni otthonába. A spanyol kormány közlése szerint intenzíven dolgozik az ország modern kori történetének egyik legsúlyosabb erdőtűz sorozatának megfékezésén. A hatóságok kedden késő este több mint 10 madridi és Ávila környéki településen oldották fel a kiürítési parancsot. A madridi régió kormány megbízottja szerint mintegy 24 ezer ember már hazatérhetett, további 20 ezer lakosnak pedig megszüntették a lakóhelyük elhagyására vonatkozó korlátozásokat.
0: Időjárás.
1: Mától több napon át igazi nyári kánikulában lesz részünk, a Hidrometeorológiai Intézet első és másodfokú figyelmeztetést adott ki a magas hőmérséklet miatt az egész országra. Az esti órákig a csúcsértékek 30-35 fok között alakulnak, csapadék sehol sem várható. A folytatásban még ennél is melegebb lesz, holnap, majd a hét végén is tikkasztó hőségre, közel 40 fokos maximumokra számíthatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Kopcsány, vagyis Kopcsani után Jókút felé haladva a 2-es számú elsőrendű úton leszaladt az úttestről, és az árokba hajtott egy személygépkocsi. A helyszínen rendőrök irányítják a forgalmat, így lassabb haladásra és váltakozó áthaladásra kell készülni. Sebességet mérnek a rendőrök Kassán, a Herdianszkán, a Gálszécsi út irányába. Szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. Ráj.slovnaftmove.sk.

0: Pátria Rádió. Fülkete Reves. FM 106,7.
1: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a nappali hétfői adásából. A műsorvezető Köteles Szabolcs. Most a Mi lehetett volna, ha című történelmi rovatunk következik, amelyben arra keressük a választ, alakulhatott volna-e másként, ha Mohácsi csatában nem hal meg II. Lajos. A kérdés végig gondolásában Bészabó János történész, a Budapesti Történeti Múzeum tudományos munkatársa lesz a segítségünkre. Arra szeretném megkérni, hogy így röviden mutassa be, hogy a Magyar Királyság milyen helyzetben volt az 1500-as években.
2: Ja, a középkori Magyar Királyság Európa egyik legnagyobb területű, tartós, akkor már 500 éve létező állama volt. Valószínűsíthető, hogy több mint 3 millió lakóval, tehát nem is volt kicsi, nem is volt alacsony a népesség. Persze Nyugat-Európa sokkal sűrűbben lakott volt, tehát Franciaország, Anglia vagy Itália sokkal sűrűbben lakott volt, de Kelet-Európában ez nem volt kevés ember. Nagy hadsereggel és egy prosperáló gazdasággal, aminek voltak olyan kiviteli cikkei, amik iránt az európai piacokon nagy kereslet volt, mint az élő állat, vagy a felföldi bányákból a rézérc, ami vittek külföldre. Ugye ez az a korszak, amikor a bronz iránti kereslet nagyon megnő, és ahhoz ugye rézre van szükség, mert már nem csak harangot öntenek belőle, hanem ágyúkat is. Tehát ez egy abszolút fontos hadipari cikk volt a réz, ami a bronzöntéshez kellett. Szóval, hogy egy olyan állam volt a késő középkori Európában, mint a többi hasonló királysága. A szomszédságban olyan erőforrásokkal, olyan méretű hadsereggel, hogy a keresztény Európában senki és semmi nem tudta érdemben fenyegetni a Magyar Királyságot. Ugye egy olyan szomszédja volt, ami viszont mindenki másnál hatalmasabb volt, és ezért fenyegetőbb is a Magyar Királyság számára, ez az Oszmán Birodalom. És hát velük akkor már 150 éve, körülbelül 150 éve hadakozott a Magyar Királyság a déli határoknál, meg a Balkánon, ami hát egy óriási anyagi pusztulást okozott az országban, a török támadások, illetve a védelkezés fenntartása megrettentően nagy anyagi terheket rótt az államra.
1: Ugye a mai témánknak az egyik fontos momentum az az 1526. augusztus 29-én lezajlott Mohácsi csata. Tudom, hogy ez egy ilyen sommás kérdés, de hogy elkerülhető lett volna ez a csata, vagy ez egyszerűen ez adta magát, hogy valahol össze kell ütköznie ilyen nagy mértékben ennek a két haderőnek?
2: Miután az Oszmán Birodalom 1521-ben eldöntötte, hogy megtámadja Magyarországot, előző év őszén lépett róla Szulajmán szultán Konstantinápolyban, és neki volt egy listája, hogy az elődei milyen ügyeket hagytak félbe, illetve kikkel készültek háborúra, úgyhogy Magyarország is fönn volt a listán. És előbb-utóbb jól látható módon biztosan sor került volna valamilyen összeütközésre a két hatalom között. Ugye ilyen módon számolt le Ródos szigetén a Johannita lovagrenddel, amit az ő ősei közül hódító Mehmed szultán már egyszer megpróbált elfoglalni, de nem járt sikerrel. És ugyanez volt a helyzet például Nándorfehérvár várával, a magyar határvédelem kulcsával, amit ugye 1440-ben meg 1456-ban is sikertelen ostromoltak az oszmán hadak. Tehát ezeknek a helyeknek az elfoglalása és ezáltal általuk fenyegetett területeknek a biztosítása az első számú érdeke volt a szultánnak. Sor kerülhetett volna a háború 1521-es kitörése után bármikor egy olyan léptékű csatára, mint a Mohácsi volt. 1526-ban tudjuk, hogy a szultán kereste a lehetőséget, hogy minél hamarabb megütközzön a magyar király hadseregével, és hogy minél hamarabb sor kerüljön erre az összecsapásra.
1: És össze tudnánk hasonlítani plasztikus módon a magyar haderőt és a török haderőt, hogy legyen valamilyen elképzelésünk erről?
2: Ami Mohácsnál hadszolt, vagy úgy általában?
1: Hát a Mohácsnál.
2: Az Oszmán Birodalomnak körülbelül ötször nagyobb hadserege volt, mint a Magyar Királyságnak, de ugye sokkal nagyobb területe volt, meg hosszabb határai, tehát ezért másként oszlott el a katonaság a birodalomban, de még így is az volt a helyzet, hogy ők egy ilyen határon túli hadjáratra, mint amilyen az 1526-os hadjárat is volt, képesek voltak elhozni 80 ezer katonát, ami egy borzasztóan nagy száma korszakban. Európában akkor a hadseregek ennél jóval kisebbek voltak. 5-6-10 ezer fős hadseregek csaptak össze nyugaton, és ahol nagyon nagy összecsapás volt, akkor jöttek ki a 25-30 ezer fős hadseregek. Az oszmánok pedig gond nélkül mozgattak 80 ezer embert, úgyhogy ennek volt elég élelme, volt elég zsoldja, megoldották az egészségügyi ellátást, tehát nem volt járvány a táborban. Egy sokkal fejlettebb logisztikai rendszere volt az oszmán birodalomnak, mint bármelyik európai államnak ebben a korszakban. És ezt a hatalmas hadsereget ezt rendszeresen használták is. Szulejmán szultán apja Szelim 1513-14-től kezdve folyamatosan hadakozott közel- és közép-keleten irániakkal, perzsákkal, az egyiptomiakkal, Szíriában, Palesztinában, Egyiptomban. Tehát ez az a korszak, amikor az oszmán birodalom több hasonló nagyságú csatát vív az ellenségeivel, mint a Mohácsi csata volt. Ez azt is jelenti, hogy nem csak sokan voltak, hanem tapasztaltak is voltak, sok háborús veterán volt a sereg soraiban, sokan vettek részt ezekben az összecsapásokban korábban, és a birodalomnak iszonyatos anyagi potenciája volt, hatalmas erőforrásokat tudott megmozgatni, erre egy óriási hadipar támaszkodott, tehát ez alatt a Mohácsot megelőző kb. Másfél évtizedben csak Konstantinápolyban több ezer ágyút öntöttek az ágyúöntő műhelyekben. A pénznek köszönhetően nem voltak lemaradásban a haditechnika terén sem, és a saját hadiparuk el tudta látni ezt a óriási hadsereget fegyverekkel. Na most, ugye ezzel szemben a Magyar Királyság, és mivel II. Lajos az cseh király is volt, a cseh királyságnak a fegyveres ereje állt szemben, de hát ennek a két államnak a lakossága, területe és hát a királyi bevételek is a töredékét adták az oszmán birodaloménak. Ennek ellenére Magyarországról nagyon sok katonát lehetett mozgósítani, tehát a korabeli más európai államokhoz képest Magyarország egy nagyon militarizált királyság volt. A cseheknek meg ott voltak a huszita hagyományaik, tehát ott meg több tízezer ember szegődött el, adott esetben zsoldosnak, hogyha volt kereslet a zsoldosok iránt. Tehát ez egy Európában nem egy lebecsülendő katonai potenciál volt, amivel II. Lajos rendelkezett, csak hát ugye az volt a probléma, hogy ezeket nehéz volt mozgatni, mert nem volt olyan logisztikai háttér sem Csehországban, sem Magyarországon, mint amilyen az oszmánoknak volt. Tehát nagyjából aratás után, nyár közepe után lehetett az embereket elhívni hadba, és mire a csehek ideértek, addigra általában szeptember közepe volt, október eleje volt, de hát a korabeli Magyar Királyságnak is óriási kiterjedtsége volt, tehát mondjuk Erdélyből Szapolyai Vajda sem tudott hamarabb kiérkezni az erdélyi csapatokkal szeptember közepe előtt magyarországi célpontokhoz. Tehát a Magyar Királyság is képes lett volna, a Magyar és Cseh Királyság együtt is képes lett volna egy 40-50 ezer embert fölvonultatni az oszmánokkal szemben, de már csak kora ősszel, és hát ugye augusztus 29-én volt a csata, úgyhogy ez a 40-50 ezer ember ekkor még nem jött össze. A Brodarics István magyar kancellárnak az elbeszélése szerint a magyar király táborában 27 ezer katona volt a csata előtt, ebből kb. 1000 fő a naszádokon szolgált, a sajkákon, a Dunai flottillában, tehát ők nem harcoltak a szárazföldi csatában. Ebből a 26 ezer emberből 4 ezer külföldi zsoldos volt, akit a pápa pénzén fogadtak föl Csehországból, meg Lengyelországból. Körülbelül 2 ezer ember érkezett már meg Csehországból a cseh királyi városok katonaságával, és hát onnan még azért úton volt, vagy 15-20 ezer ember, de ők nem értek oda a csata napjáig, és akkor a Magyar Királyság területéről, amiben nem értendő bele, akkor Horvátország meg Erdély jött össze kb. 20 ezer katona.
3: Tehát ez volt az a fegyveres erő, ami aztán augusztus 29-én szembeszállt az oszmán hadsereggel.
1: Tehát akkor még egyszer, hogy hány katona állt szembe hány katonával?
3: Hát a magyar oldalon körülbelül 26 ezer katonával számolhatunk, a Szulajmán szultán seregében, meg ha minden veszteséget is leszámítunk, akkor is volt minimum 70 ezer elsőrangú katona.
1: Van az a szállóige-szerű mondat, miszerint a Mohácsi csata az a nemzeti nagylétünk nagy temetője, de az értelmezések azok mai napig a nagy vereségtől a dicsőséges helytállásig terjednek. Hogy ön szerint ön hova helyezkedik, minek tekinti a Mohácsi csatát?
3: Hát ezek a dolgok nem zárják ki egymást, tehát ugye a magyar történelemben számos dicsőséges helytállás van, ami kudarccal végződik, tehát ha csak 1956-ra gondolunk, akkor az sem egy győztes felkelés, mert a szovjetek erősebbek is leverik, vagy 1848-49-re gondolunk, az is egy fantasztikus nemzeti mozgalom hatalmas sikerekkel, de aztán az ellenséges túlerő legyőzte. Tehát én azt gondolom, hogy ezek nem válnak el annyira erősen egymástól feltétlenül. A magyar királyság a saját eszközei meg lehetőségei mentén megpróbált minél hatékonyabban, minél nagyobb mértékben ellenállni, de hát kétségtelen tény, hogy a Mohácsi csatát elvesztették a második Lajos katonái.
1: Hogy második Lajos király ugye oda veszett a Cselepatakba, fulladta a csata folyamányaként. Változtatott volna az bármin, hogyha ő ekkor nem fullad meg, vagy nem hal meg? Hogy mi lehetett volna másképpen, hogyha ő életben marad?
3: Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert tulajdonképpen az ő halála az egyik legfontosabb következménye a csatának, ugyanis az ő halálával megörült a magyar és a cseh trón is, és Habsburg Ferdinánd osztrák főherceg ennek köszönhetően tudta elfoglalni mind a két trónt, és ennek köszönhetően jött létre a Habsburgoknak ez a fajta Dunai birodalma, ami aztán a következő 400 évben az európai politikának az egyik fontos és meghatározó eleme volt. Tehát ha Lajos életben marad, akkor ugye nincs lehetőség Ferdinándnak ezeket a koronákat megszerezni, és akkor ő és utódai az egyébként nem túl népes, nem túl gazdag és nem túl jelentős osztrák örökös tartományokban uralkodtak volna, és nem jött volna létre ez a nagy európai birodalom az utódainak a kezén. Vagy legalábbis még egy darabig biztos nem. Tehát ugye, ha most ami lett volna, ha játékot játszuk, azt azért nem tudom megmondani, hogy 100 évvel később hogy alakultak volna a dolgok. A másik oldalon meg azt lehet látni, hogy akkor bizony második Lajosnak valószínűleg békét kellett volna kötni a törökökkel, és hát ez csak úgy lett volna lehetséges, hogyha behódol a szultánnak és Magyarország, a magyar királyság, a szultán vazalus országa lehet. Ha ez megtörténik, akkor ezt tovább lehet szálazni, hogy második Lajos marad Magyarországon Budán, vagy fogja magát, és az udvarával a biztonságosabb Prágába költözik, ami mégiscsak messzebb van a törököktől. Most, ha ez történt volna, akkor azért az elképzelhető, hogy Magyarországon a magyar urak mondjuk úgy, hogy új királyt választottak volna, de lehetséges, hogy már a békekötés hatására is egy új királyt választottak volna. És hát ez az új király nagy valószínűséggel az a Szapolyai János lett volna, akit aztán Lajos után tényleg megválasztanak magyar királynak, hiszen az ő családja volt az ország legnagyobb birtokosa, a leggazdagabb birtokosok, a legnagyobb befolyással, a legnagyobb anyagi erővel, a legtöbb hozzá kötődő nemessel. Úgyhogy elképzelhető, hogy a történelem tulajdonképpen azt a formát vette volna föl Lajos életben maradása esetén is, ami egyébként 1529-ben előállt, hogy Szapolyai Magyarország királya, Lajos visszahúzódik Csehországba, Ferdinánd marad Ausztriába, és a törökök tulajdonképpen rátelepszenek a magyar királyságra, és Szapolyai kénytelen kiszolgálni őket, mint ahogy ezt később meg is tette.
1: Még talán annyi, hogy ugye második Lajos, ő második Ulászló fia volt, és ez a Jagelló ház sarjai voltak, hogy a Jagellók miért nem próbálkoztak egy új uralkodóval? Ez lehet, hogy egy buta kérdés, csak így felmerült bennem.
3: Nem buta kérdés. A Jagelló család által uralt birodalom volt Európa legkiterjedtebb birodalma. Tehát ők eredetileg egy litván eredetű család, ők uralták a litván nagyfejedelemséget. Aztán beházasodtak Lengyel királyságba, elvették Nagy Lajos lányát, és akkor innentől kezdve egy lengyel-litván államszövetségben működött tovább, egy personálunióban működött tovább ez a két állam. Aztán Ulászlónak sikerült megszerezni a cseh trónt, meg a magyar trónt, és akkor innentől kezdve több ága van a Jagelló családnak. Az unoka testvérei, a nagybátyja, második Lajos nagybátyja uralkodik Lengyelországban, meg Litvániában 1526-ban, és hát ő is szeretne magyar király lenni, meg cseh király lenni, de nem annyira nem, hogy mondjuk háborúskodjon ez ügyben a Habsburgokkal vagy Szapolyaival. Ráadásul Szapolyai tulajdonképpen Jagelló. Tehát az ő anyukája egy sziléziai piaszthercegnő, és a piasztok voltak a lengyeleknek az árpádjai, tehát az első királyi család. Tehát ő maga tulajdonképpen nem Jagelló, de lengyel királyi vérből származik ennek köszönhetően. Egyfelől, másfelől meg a lengyel király hozzáadta korábban a lánytestvérét. Tehát sógorok voltak, csak nagyon korán meghalt ez a lengyel hercegnő. Tehát a Szapolyai az tulajdonképpen a Jagellóknak az embere ebben a felállásban, és hát ezt is erősíti az a helyzet, hogy 1540-ben, nem sokkal halála előtt, a lengyel király lányát kapja feleségül, és ennek köszönhetően születik meg nem sokkal halála előtt az ifjú picike trónörökös János Zsigmond, akiről hát nem szoktuk emlegetni, hogy ő nem csak a magyar trónörököse volt, nem csak Szapolyai János után választott király volt, ő a Jagelló rokonság okán a Lengyel-Litván államszövetség örököse is volt, és hogyha nem hal meg nagyon fiatalon, 31-néhány éves korában, akkor bizony ő örökölte volna a nagybátyja után a Lengyel-Litván állam trónját is. Szóval a Jagellók nagyon is benn voltak a magyar királyságban, csak nem direkt módon konfrontálódtak a Habsburgokkal, hanem Szapolyain keresztül.
1: És még egy picit visszautalva második Lajos királyra, hogy ugye azt mindenki tudja, hogy részt vett a Mohácsi csatában és meghalt, nagyon fiatalon, de hogy bármilyen ilyen személyiségi jegyeiről tudjuk, hogy mennyire volt tehetséges, erről vannak információink?
3: Hát 20 éves volt, amikor meghalt. Úgyhogy olyan sok lehetősége nem volt, hogy megmutassa az uralkodói képességeit. Biztos, hogy kiváló szellemi képességei voltak, több nyelven beszélt, kiváló társalkodó volt, a követjelentések szerint egy sportember, tehát a harcművészeteknek a kedvelője, imádta a lovagi tornát. Tehát nem véletlenül, hogy személyesen részt tudott venni a csatában és a lovassági rohamokban. Szóval egy sokoldalúan képzett ember volt, ahogy egy ilyen hatalmas birodalom uralkodó hercegének kellett lenni, de ezen kívül meg azt jegyezték föl róla, hogy ő egy kedves, jó szándékú ember volt. A papája sem volt egy erőszakos, dühös ember. Nagyon érdekes, hogy a velencei, itáliai követek hogy írnak a magyar uralkodókról, hogy hát nem elég szigorúak és túl kevés embert végeztetnek ki. Ugye Magyarországon ez nem feltétlenül hátránya egy királynak, hogy nem tapad vér a kezéhez, Itáliában meg ez másként nézett ki. Lajos esetében is őt sokan látták erélytelennek, de hát az a helyzet, hogy egyrészt fiatal volt, másrészt ő beleszületett a hatalomba, tehát neki azért nem kellett megküzdeni, nem kellett másokkal megküzdeni, az teljesen egyértelmű volt, hogy ő a király és nem más. Úgyhogy nem nagyon volt neki oka arra, hogy ő erőszakoskodjon más emberekkel.
1: És záró kérdésként hadd tegyem fel azt, hogy rengeteget fogunk hallani az elkövetkező hetekben, hónapokban a Mohácsi csatáról, ugye az 500 éves évforduló okán. Szóval van-e olyan dolog, amit ön itt szeretné felhívni a figyelmet, hogy mi jusson róla eszünkbe, amikor erről hallunk, és így felidézzük ezt a csatát?
3: Én azt gondolom, hogy hogy ennek az 500. évfordulónak az újdonsága az, hogy ismét előtérbe került a helytállás. Tehát az ország egysége az olyan szempontból is megtestesült a 1526-ban, hogy a mai Szlovákia területéről is elvonultak a magyar nemesek ebbe a háborúba, és részt vettek a harcokba. Tehát én azt gondolom, hogy az összetartás, az összetartozás és a helytállás az a gondolat, amire talán érdemes emlékezni az 500. évforduló kapcsán.
1: Az előzőekben a Mi lehetett volna, ha című történelmi rovatunkat hallották. Közreműködött B. Szabó János történész, a Budapesti Történeti Múzeum tudományos munkatársa.

0: telefonvonal túlvégén Pako Standra, a Bodrog Közés Ungvidéki Kulturális Intézet igazgatója, akit köszöntök és köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat, nagyon örülök, hogy beszélgethetünk.
0: A főúri viseletekből nyílt kiállítás a Király Helmeci Majláth József Regionális Múzeumban. Erről fogunk beszélgetni. Hadd kezdjem azzal, hogy mi volt az apropója ennek a kiállításnak.
1: Ez a kiállítás már hosszabb ideje készült, legalább 2 éve próbálkoztunk, vagy ez egy álomnak tűnt először. Megszólított bennünket a kisvárdai könyvtár igazgatója, hogy nem tudjuk, hogy Nyári Krisztina hol lakott Királyhelmecen, hol lehetett a lakodalma, hol élhetett, és mi nagy szemeket mereztettünk rá, és mondtuk, hogy hát nem tudjuk. Persze a helytörténészünk Czab Gyurika, ő tudott mindenről, vagy legalábbis valamikor olvasott róla, úgyhogy ővel karöltve, meg sok más szakértővel elkezdtük az egész ügyet felkutatni, elkezdtük keresni nyomokat, mindenféle forrásokat, tudományos alapokat, amin ezt elkezdtük az egészet felgöngyölíteni, az egész ügyet, és aztán rájöttünk, hogy 1618-ban, 11. hó 11-én, akkori naptár szerint Királyhelmecen volt az egyik, a 17. század háromból az egyik nagy esküvője, ami az egyik, az legelső, vagy legalábbis a leghíresebb talán Kassán volt a brandenburgi Katalin Bethlen Gábor, a Varanón volt a nádasdi Báthori Erzsébet féle esküvő, és Királyhelmecen volt a Túlzó Imre nádor és Nyári Krisztina esküvője, és ezekből a történelmi mélységekből a legismeretlenebb volt a Nyári Krisztina. És az bizony Királyhelmecen volt, vagy ő Királyhelmecen lakott, úgyhogy elkezdtük keresni, rájöttünk, hogy eléggé nagy mennyiségű adatok lehetnek rendelkezésünkre, mivel Nyári Krisztinának a naplója digitalizált változatban van neten, Túlzó Imrének is volt naplója, és sok más forrás volt. Igyekeztünk ezeket átolvasni, átkutatni, és aztán persze, mivel nem vagyunk kimondottan történészek, úgyhogy megpróbáltunk ilyen külsős történészeket megszólítani, és megpróbáltuk ővelük alátámasztatni, és szerettük volna, hogy rávólincsanak arra, amit mi kiolvastunk, és aztán megszólítottuk Lengyel Tünde professzorasszonyt a pozsonyi Komenszki Egyetemről, meghívtuk egy előadásra, és ő persze alátámasztotta a mi feltöket, vagy a mi kutatásainkat. Későbbiekben dr. Kálecová Máriát a Nagyszombati Egyetemből hívtuk el, ki ugyanúgy egy előadást tartott nekünk. Tünk úgy megszervezni az előadásokat, hogy magyar nyelven is hangozzon el ez a történelmi esemény, meg szlovák nyelven is. Megszólítottak a helyi iskolákat, hogy mégis a fiatalságnak a legfontosabb, hogy tudják, hogy milyen történelmünk van. És így evel rájöttünk, hogy Királyhelmecnek egy olyan érdekes történelme van, amiről valami módon elhallgatotta a 19.-20. század valahogy csend lett. Nem foglalkoztak vele, és úgy gondoltuk, hogy ezt bizony fel kell frissíteni. Abban az időben ez egy valószínűleg érdekes helyszín volt, hogyha Túlzó György nádor egyetlen fia, Túlzó Imre, pont Királyhelmecen tartotta fontosnak elvenni feleségül az akkoriban fontos személyiségnek számított Nyári Pál leányát, Nyári Krisztinát.
0: De arra is térjünk ki, hogy per pillanat mi látható a Királyhelmeci Majláth József Regionális Múzeumban ezzel összefüggésben, mert ha jól értem, ez egy ilyen sorozat, hogy foglalkoznak ezzel az esküvővel, de mi ez a kiállítás?
1: Igen. Ez a kiállítás valójában egy fesztivál elindításának a háttérkiállítása, amiben próbáltuk megmutatni a környéknek, közelebbi, messzebbi környékbeli embereknek, hogy valójában milyen lehetett az az esküvő, ami Királyhelmecen történt. Így van ennek a kiállításnak egy olyan része, ahol korabeli ruhákat állítunk ki, van több menyasszonyi ruhák is, vannak vőlegény, nász népruhák, vannak szolgálóknak a ruhái, és ezek mind az ásatások és kutatások alapján várta meg egy dr. Kalenka Pajer, és a doktorátusa kimondotta nevel foglalkozott ezekkel a ruhákkal, a viseletekkel, a 17. századi viseletekkel, úgyhogy nagyon örültünk, hogy eltaláltunk erre a hölgyre, és elhozta az ő saját kezüleg megvált ruháit, úgyhogy korhű, és elég úgy gondolom egy olyan képet mutat arról a 17. századról, ahogy az emberek már bele tudják élni, hogy kb. Hogy nézhetett körülbelül ki annak az időszaknak a esküvője. Emellett még megszólítottuk az Árvavárát is, mint a múzeumot, és ők is anyagot tudtak nekünk biztosítani ehhez a kiállításhoz. Úgyhogy mondottan mi találtuk ki, mi kerestük meg hozzá a szakembereket, a partnereket, akik segítettek nekünk ezt a kiállítást megszervezni, vagy előkészíteni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy olyan komoly kiállítást tudtunk összehozni, ami remélem, hogy egy olyan eseményt fog tudni elindítani, amit több éven keresztül meg fogunk tudni ismételni és visszatérni erre a fontos eseményre, ami a Királyhálmetsz történelméhez fűződik.
0: És milyen, hogyan néz ki a 17. századi divat így mai szemmel?
1: Praktikus. Például, ami nagyon érdekes, az egy ilyen küldöncnek a palástja, ami úgy van megvarva, hogy kényelmes legyen kapucnival, a palást ujja úgy van megvarva, hogy több helyen ki lehessen, meg lehessen fogni. Ha fázik a keze, akkor fel tudjon egy ilyen kesztyűszerűséget bedugni a kezét, és avval fogja a gyeplőt, vagy pedig ki tudja szabad kézzel is. Több ilyen érdekességek vannak, és úgy van az alja megvarva, a szoknya része a palástnak, hogy rá tudja borítani, ha ráül a férfi a lóra, akkor rá tudja palástot a lóra is, és a lábát is el tudja takarni, úgyhogy praktikus dolgokat hordtak abban az időben. Például, ami érdekes, ami egy olyan palástnak a hasonmása van megvarva, vagy arról van levarva arról a palástról, amit úgy hívtak németül, hogy percmantel, és az azért volt érdekes, mert ez a percmantelnek a belseje percből, tehát bundával volt kibélelve, mivel a kastélyokban, abban a 17. században még kastélyokban laktak a főurak, és azok nagyon nehezen voltak kifűthetők, és hidegek voltak, úgyhogy ebben a percmantelben, ebben a bundás palástban aludtak is az emberek, és ami érdekesség, hogy Túlzó György egy ilyen percmantelben volt eltemetve. Még fejfedők vannak kiállítva, amit kimondottan, az is gondolom praktikusak lehettek, mivel nem olyan volt az élet, mint most, hogy minden nap lehetett zuhanyozni, úgyhogy a fejet elfették, és mivel a hölgynek bársonyból vastagabb, vékonyabb fejfedők voltak, amik voltak gyöngyel, vagy pedig kövekkel díszítve. Persze minél magasabb rangsorról emberről volt szó, akkor, vagy hölgyről volt szó, akkor annál díszesebb volt a fejfedője. Nem tudom, hogy tudják az emberek, hogy Túlzó György nádor volt, aki a király alatt volt egy fokkal lejjebb, úgyhogy óriási nagy birtokai voltak, többek között a tokai szőlők is hozzátartoztak, és ennek a történelemnek, vagy a történetnek a tovább göngyölítése az azért érdekes még, hogy Nyári Krisztina megözve gyűlt elég hamar, és aztán Eszterházy Miklóshoz ment másodszor férhez, több mint 6 gyerek született, és mivel a Túlzó család kihalt, mert az egyetlen fia meghalt 23 évesen, az Imre, a Nyári Krisztina férje, így az egész Túlzó vagyon átkerült az Eszterházy családhoz. ez az Esterházy család többek között Esterházy Péter írónak is, Nyári Krisztina volt az ők anyja. Érdekesség az egész 2026-os évnek, hogy megtalálták a Nyári Krisztina kúriáját, vagy a nyári család kúriáját, meg az az érdekes, hogy nem 10 éve, nem jövőre, nem 2038-ban, hanem pontosan 2026-ban találták meg a nyári kúriát, amiről nem volt tudomás, tudtuk, hogy Királyhámecen létezett a nyári kúria, de nem tudtuk, hogy hol. De kb. Gondoltuk, hogy valószínű, hogy a Lórenti kastély valamilyen összefüggésben van, és ez csak most derült ki, mikor kiásták, és az volt az érdekes, hogy mindig úgy mondták, hogy Lórenti Zsuzsanna átépítette a kastélyt, de ez nem átépítve volt, hanem ez teljesen új alapokon, a nyári kúria mellett ástak új alapokat, és arra volt építve a Lórenti kastély.
0: És hogyha felkeltettük a hallgatóink érdeklődését Királyhelmecen a múzeumban, mikor tekinthető meg ez a tárlat, ugye a nyár folyamán?
1: A nyitvatartás az minden munkanap, kett kivételével, 8:30-4, és ez a kiállítás október végéig lesz látható. Meg szeretnék mindenkit hívni szeptember 15-én a újra esküvőt, vagy az újra megrendezett esküvőt, ami Királyhelmecen fog megtörténni, és remélhetőleg a templom előtti téren.
0: Szóval újra játsszák az esküvőt, a Turzó Imre és a Nyári Krisztina esküvőjét.
1: Igen.
0: Szeptember 15-én.
1: Igen. Szabad napon. Reméljük, hogy szabad nap lesz.
0: Hát szóval mindenkit, akit érdekel a történelem, érdekel a 17. század, azt ezek szerint nagy szeretettel várják Királyhelmecen. Az előző percekben Pakoszta Andreát, a Bodrog Közé és Ungvidéki Kulturális Intézet igazgatóját hallották, akinek köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
1: Nagyon szívesen.

0: Soron következő nappalinkban többek közt egy nyári témával is készülünk, mert hogy színekről, kiegészítőkről, öltözködési kultúrákról beszélgetünk majd Pukkai Judittal. Jöjjön egy kis ízelítő interjúnkból.
1: Ez bizonyított tény, az első benyomást az emberek rólunk 0,1 másodperc alatt teszik. Tehát ennyi idő alatt nem tudunk szépeket mondani magunkról, nem, hogy mondani, tehát ez annyira nem elég, hogy levegőt vegyünk, ami a hangképzéshez szükséges. Tehát, hogy tényleg annyira van, hogy az első benyomás rólunk, azt vizuális kép alapján teszik. És hát, hogy ennek a legnagyobb része az öltözködés. Maga az öltözködés az egy vizuális nyelv, az egy kommunikáció magunkról.
0: Récsei Noémi vagyok, csütörtök délelőtt is számítok kedves hallgatóink megtisztelő figyelmére.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az alacsony vízállás akadályozza a nagyobb merülésű hajók közlekedését a Dunán. Szigorúbb szabályok vonatkoznak augusztustól a kötelező gépjármű felelősség biztosításra. 30-35 fokos a hőség, az egész ország területén riasztás van érvényben a kánikula miatt. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. A Szlovákia és Kína közötti jó kapcsolatok megfelelő alapul szolgálnak a kereskedelmi és gazdasági együttműködés intenzívebbé tételéhez, mutatott rá Peter Pellegrini köztársasági elnök, miután megbeszélést folytatott Li Qiang kínai miniszterelnökkel és Cao Lei-vel a kínai parlament elnökével. Egyebek között a két ország közötti további együttműködés lehetőségeiről, például a modern technológiák és az autóipar területén folytatott együttműködésről tárgyaltak. Mindkét fél kiemelte a két ország közötti jó diplomáciai kapcsolatokat, ami a kínai miniszterelnök szerint jó alap a kereskedelmi és gazdasági együttműködés intenzívebbé tételéhez, mondta a mai tájékoztatón a szlovák államfő. A Duna egyes szlovákiai szakaszain jelenleg nem tudnak közlekedni a nagyobb merülésű hajók az alacsony vízállás miatt. A hajók ezért a kikötőkben vagy horgonyzó helyeken várakoznak, amíg javulnak a hajózási feltételek. A vízállás ezekben a napokban rendkívül alacsony, a folyó vízhozama az elmúlt évtizedek legalacsonyabb értékei közé tartozik. A jelenlegi vízszint nem teszi lehetővé, hogy a nagyobb merülésű járművek biztonságosan áthaladjanak bizonyos folyószakaszokon. A hatóságok emiatt intézkedéseket vezettek be a vízkészletekkel való hatékonyabb gazdálkodás érdekében. Augusztus 1-től új szabályok lépnek életbe a kötelező gépjármű felelősség biztosítás területén Szlovákiában. A jogszabály szigorúbb ellenőrzést vezet be, automatikus bírságküldést tesz lehetővé, valamint a hosszú ideje biztosítás nélkül közlekedő járműveket törölhetik a nyilvántartásból. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a nem biztosított járművek száma az utakon, és nagyobb védelmet kapjanak a szabályosan közlekedő autósok. A lakosok augusztustól a nyepoisztjene-vozidlo.sk oldalon a kötelező biztosításuk érvényességét is ellenőrizhetik. A szlovák lakosság 88,5%-a már hallott a kriptoeszközökről, gyakorlati tapasztalata azonban csak 13,4%-uknak van velük. A legtöbb felhasználó legfeljebb 250 eurót fektetett kriptovalutákba, amelyek általában befektetési portfóliójuk legfeljebb tizedét teszik ki. A kriptoeszközök megítélése ugyanakkor fokozatosan változik, és egyre inkább a spekuláció helyett alternatív befektetési lehetőségként tekintenek rájuk. Mindez a Szlovák Nemzeti Bank aktuális harmadik kriptoeszközökkel kapcsolatos fogyasztói felméréséből derül ki, amelyet 1541 válaszadó bevonásával készítettek. Több ezer a kiterjedt spanyolországi erdőtüzek miatt evakuált lakos kezdett visszatérni otthonába. A spanyol kormány közlése szerint intenzíven dolgozik az ország modern kori történetének egyik legsúlyosabb erdőtűz sorozatának megfékezésén. A hatóságok kedden késő este több mint 10 madridi és Ávila környéki településen oldották fel a kiürítési parancsot. A madridi régió kormány megbízottja szerint mintegy 24 ezer ember már hazatérhetett, további 20 ezer lakosnak pedig megszüntették a lakóhelyük elhagyására vonatkozó korlátozásokat.
0: Időjárás.
1: Mától több napon át igazi nyári kánikulában lesz részünk, a Hidrometeorológiai Intézet első és másodfokú figyelmeztetést adott ki a magas hőmérséklet miatt az egész országra. Az esti órákig a csúcsértékek 30-35 fok között alakulnak, csapadék sehol sem várható. A folytatásban még ennél is melegebb lesz, holnap, majd a hét végén is tikkasztó hőségre, közel 40 fokos maximumokra számíthatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Kopcsány, vagyis Kopcsani után Jókút felé haladva a 2-es számú első rendű úton leszaladt az úttestről és az árokba hajtott egy személygépkocsi. A helyszínen rendőrök irányítják a forgalmat, így lassabb haladásra és váltakozó áthaladásra kell készülni. Sebességet mérnek a rendőrök Kassán, a Herdianszkán, a Gálszécsi út irányába. Szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3.
3: Kedves hallgatóink, folytatjuk válogatásunkat a nappali hétfői adásából. A műsorvezető Köteles Szabolcs. Akkor itt ülünk Szepsiben, Pece Norberttel, aki a Szepsi Atlétikai Klub elnöke, és egyben vezető edzője is. Hát ha visszhangos lesz a beszélgetésünk, az azért van, mert stílszerűen egy tornateremben beszélgetünk. Viszont a beszélgetésünk apropója az, hogy egy U18-as atlétikai Európa-bajnokságról Szepsibe került egy aranyérem. Szóval Szepsinek van egy Európa-bajnoka. Talán kezdjük a végéről. Hogyha bemutatná ezt a versenyzőt nekünk nagyon röviden, és hogy milyen út vezetett idáig, hogy Európa-bajnokok legyenek.
4: Sebastian Karpigen, ami kinevelt atlétánk, a Szepsibe jár edzésekre, az Athletic Legion klub alatt szokott általában mutatkozni. Hát őt kb. 8 évvel ezelőtt fedeztem fel egy terefutó versenyen Szepsiben, amit mi szerveztünk, és valamit láttam benne, hogy lehet ennél többet is kihozni belőle, úgyhogy megszólítottam. De ő emellett még focira is járt, úgyhogy ez a 2018-as években volt, úgyhogy focira is járt, meg aztán atlétikára, és a Covid során már csak az atlétikát választotta.
3: Gondolom az edző nagy örömére, vagy az atlétikai edző nagy örömére, és a foci edzők nagy bánatára.
4: Hát nem tudom, hogy a foci terén milyen szinten volt, az biztos, hogy gyors volt, meg kitartó volt, de volt már rá eset, hogy a klubunkat látogatta egy focista, aki egyben atléta is volt, az ő neve Daniel Jancsik, ő is Szepsi származású, és ő volt az első Szepsi olyan atléta, aki országos érmet hozott Szepsinek.
3: Na de vissza, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy kiszúr egy edző egy terepfutóversenyen valakit, hogy azért egy nagyon röviden a laikusok számára is érthető módon, hogy ilyenkor mit lát meg egy edző benne? A mozgását, vagy a nem tudom, a kitartását? Mit lehet ilyenkor meglátni, amit szemet szúr?
4: Hát az én esetemben igen, nézem a gyereknek a mozgását és a testtartását is, meg azt is, hogy hogyan reagálja le ezeket a versenyeket, mert vannak sokan, akik szenvedve futnak, vannak, akik szenvedve futnak, de viszont élvezik a futást, és vannak, akik mosolyogva futnak. Úgyhogy többféle tényező van ez esetben, de általában minden olyan gyereket meg szoktam szólítani, akiben úgymond látok valamilyen tüzet vagy szikrát. Ilyen volt Sebastian is. Még abban a korban nem tudtunk, és én nem tudtam, hogy hova fejlődhet, mert nagyon sokat tesz a közösség, hogy milyen irányba fog haladni az adott atléta, és hogy milyen motivációs eszközöket lehet ő nála bekapcsolni.
3: És akkor ezek az évek hogy teltek el? Hát ez közel mennyi? 7-8 év? Ez hogy telt el az elmúlt 7-8 év?
4: Hát az ő esetében hát ugyanúgy, mint a többi gyerkőcöt hordtuk a gyerekatlétikai versenyekre, sportösszpontosításokra, és abszolválta az edzéseket. Úgyhogy itt volt mindig is köztünk, csak aztán az idő során, akik tényleg kitartó a gyerekek, és megvan úgymond a családi támogatás és a háttér, akkor ilyenkor megmutatkozik később, amikor a gyerkőc áttér a serdülő korszakba, amikor már tényleg az izomzat, meg a gyorsaság, meg a kitartása robbanásszerűen változik a növekedés által, és nála pont ez mutatkozott meg az évek során.
3: Így el volt tulajdonképpen, és egyszer csak elkezdett így mutatkozni, hogy benne több lesz?
4: Hogy is mondjam, nem volt ő mindig az a nyerős típus. Az azt jelenti, hogy őt meg kellett formázni. Volt egy időszakja, amikor edzésen eltörte a kulcsontját, úgyhogy neki kimaradt egy fél év. Olyan, akkor én azt hittem, hogy végez az atlétikával és a sporttal, de visszatért. Akkor ki is maradt neki egy egész szezon, és az első megmutatkozása a versenyeken a fedett pályás országos bajnokság volt a U12-es kategóriában, U13-asban, ahol megnyerte a 150 és a 300 métert.
3: Mit kell tudni a Szepsi Atlétikai Klubról? Ez hogyan működik, és hogyan juttatják el a versenyzőket egyre magasabb szintre? Bár gondolom, és inkább ezt kérdezem, hogy eddig ez az U18-as európai arany a legnagyobb eredmény?
4: Hát az egész történetnek egy klubalapítással kellett megtörténnie, ez 2014-ben történt meg, amikor én hazatértem Nyitráról, és mertem álmodni egy nagyot. A helybéliek akkor csak csodálkozva néztek, hogy mi is akar az lenni, hogy én alapítok egy atlétikai klubot, és az atlétikai klubunk mellett van egy röplabda részleg is, ahol úgy szintén a lányokat versenyszerűen hordjuk őket röplabdázni, és az idő múlása alatt azt lehet mondani, hogy a jó együttműködés az egyes alapiskolákkal meghozta a gyümölcsét. Ezt már tapasztaltuk az elmúlt években is, amikor nem csak kelet-szlovákiai bajnokok lettünk, hanem országos bajnokok is. Ott volt egy fel a Takács András az egyházi iskolából, aki az U15-ös kategóriában az alapiskolájuk világbajnokságát megnyerte Szerbiába, és a többi atléta is úgymond ott volt, úgyhogy a Sebastiánnak nagyon jó példaképei voltak, vagy vannak itten a Szepsi Atlétikai Klubban, és szerintem ez vihette, meg húzza a többi olyan gyereket a sporthoz, meg a sikerhez, hogy szerencsére igen, el kellett állnia 10 évnek, hogy legyen egy példakép, legyen egy, én úgy mondom, hogy legyenek hősök, mert ezek az gyerekek hősök, mert aki mostan atlétikára jár, vagy focizni jár, biciklizni jár versenyszinten, azok ma szerintem győztesek, hogy nem otthon ülnek, nem az utca neveli őket, és ki tudják magukból hozni a maximumot.
3: És hogyan néz ki egy ilyen atlétikai edzés? Mert most sajnos, ugye, vagy nem sajnos, hát a nyári szünet alatt vagyunk, tehát nem látom, de hogy ez hányan edzenek, és akkor ezért vannak ilyen individuális edzések, és szóval ez hogyan sikerül egy edzőnek, gondolom, mert elég nehéz lehet többféle gyereket szinten tartania, többféle képességű gyereket szinten tartania.
4: Hát szerencsére már odafejlődtünk, hogy a klubunk alatt ilyen 8 alapiskola van, minden egyes iskolának megvan a saját atlétikai koordinátora, ami a gyerek atlétikát illeti. Én jó magam kb. Egy ilyen 60 gyereket edzek, de ezek fel vannak osztva a kategóriákra és időzónákra. Ez azt jelenti, hogy az egyik kategória kezdődik 2-től fél 4-ig, aztán 4-től fél 5-ig, vagy 5-ig, és aztán 5-től 7-ig, és akkor így vannak besorolva. És azok a gyerekek, akik úgymond tényleg komolyabban gondolják, azoknak minden nap van edzés. És a Sebastian meg még komolyabban gondolta ezt az egész történetet, aminek én nagyon örülök, mert ő heti 10-szer jár edzésre.
3: Saját maga döntött így?
4: Hát minden egyes atlétának megadom a lehetőséget, vagyis felvázolom, hogy ki mit szeretne elérni, és milyen szinten. Akit ő fel kellett szlovákiai bajnokságot szeretne érni, annak lehet, hogy elég heti két edzés, aki már országosat, annak már heti öt kell. És akinek egy európai bajnokság, aznak minden nap itt kell lennie.
3: Hát de a heti 10 az azt jelenti, hogy naponta többször is?
4: Igen, ő a Szepsi Szlovák Gimnáziumnak a diákja. Ő a napját úgy kezdi, hogy a Bodolóból bebiciklizik Szepsibe, eljön ide az egyházi iskolába, és reggel kezdi az edzést 7-től ilyen 8-ig, úgyhogy neki ilyen individuális órarendje van, és aztán elmegy iskolába, és iskola után 2-től ilyen 6-ig itt van.
3: Továbbra is Pece Norberttel beszélgetünk, a Szepsi Atlétikai Klub vezetőjével és főedzőjével. És úgy tudom elképzelni, hogy a fiatal gyermekek, hogyha atletizálnak, akkor így picit fanatizálják is egymást, hogy itt mindenki mutogatja egymásnak az idejét. Most már vannak ezek az okos órák, hogy így néz ki tényleg, hogy mindenki itt a másodpercekről beszél?
4: Mivel a csoport több részlegből tevődik össze, vannak igen, akik úgymond sprinterek, vagy középhosszú távfutók. Ez éven sikerült országos címet megszereznünk magasugrásból is, a súlylökésből is, és 800 méteren harmadik helyet nyertünk, úgyhogy rivalizálás van, de mindenki a saját részlegén rivalizál, meg a kategóriájában. Jelenleg 400 méter futónk csak a Takács András volt, aki úgy szintén háromszoros, négyszeres országos bajnok volt. Sebastian mindig mondja, hogy ő nagyon felnéz Andrisra, és lehet, hogy ez is kihozta belőle ebben a fiatalkori ényében azt, hogy Andris legyőzze.
3: Volt kit legyőzni, vagy volt ki, aki húzza őt?
4: Igen, tehát de ezt nem rossz néven vesszük, mint klubon belül, hanem tényleg ez egy egészséges versengés, aminek ott kell lennie.
3: Teljesen mellékes kérdés, csak engem érdekel, hogy hogyan lehet mondjuk itt Szepsiben egy sprint időt pontosan lemérni, hogy ennek mi a trükkje? Még mindig ezekkel a órákkal mérik, a mechanikus órákkal, vagy itt már van valami, nem tudom, valami egyszerű lézeres valami, ami leméri, és nem kell nagyon figyelni?
4: Hát elsősorban meg kellett álmodni egy atlétikai pályát, mert azelőtt 2022 előtt a Csehszlovák utcán lévő sportpálya, az egy 250-es salagpálya volt, amin még a Takács András edzett, és úgy lett belőle országos bajnok. Már Sebastiánnak egy kicsit könnyebb dolga volt, mivel szerencsére helyi képviselőkkel sikerült egy 300 méteres pályát felépíteni Szepsibe, amivel úgymond megnöveltük a színvonalat is. És igen, jelenleg úgy működik még a régi iskola szerint, hogy a jó öreg stopper, a videófelvételek, meg a kamerák, a telefonnak segítségével elemezem a mozgást, és aztán kiértékelem.
3: Ha már ennél az elemzésnél, meg videózásnál, hogy ilyenkor egy edző kiszúrja azt, hogy nem tudom, túl előr lép, vagy nem emeli elég a sarkát, esetleg, hogy ez veszélyes lett számára, szóval ennyi, ilyen szinten is lehet elemezni?
4: Hát az attól függ, hogy ki milyen edző, ki mit lát, hogy mostan látja tényleg a testnek a mozgását, hogy mi kell ahhoz, hogy még gyorsabban működjenek az izmok, vagy mely időszakokban kell fejleszteni a gyorsaságot, a kitartást. Ez minden edzőnek a saját úgymond titka, vagy azt mondhatnánk, hogy a pluszja, hogy meglátja az adott gyerekben, vagy az adott atlétában, hogy mit, mikor és hogyan. És nagyon sok függ attól, hogy az edző és az atléta, vagyis a talent, mennyire tudnak egymásra kapcsolódni.
3: Ezt úgy kell képzelni, hogy tekerget időnként a videót ide-oda, ide-oda, van ilyen is?
4: Nem az edzés alatt, hanem az edzés végén, vagy amikor otthon vagyok, akkor igen, elemezem, vagy hogyha tegyük fel a rajtokat, elemezzük, hogy mely rajt volt jó, mely nem volt annyira jobb, és a kéznek a munkája. Úgyhogy ezek nagyon részletes munkát igényel, de viszont aki látja, az gyorsan tud rajta változtatni, vagy tanácsot adni az adott atlétának.
3: És ez a rajtgépbe azt a atléta dönti el, hogy jobb lábát teszi hátra, vagy a bal lábát, vagy ez erre van egy szabály, szóval a rajtgép beállítása az hogy van, mondjuk versenyeken?
4: Hát ez már a gyerek atlétikában, vagyis a kezdetek kezdetén meg van határozva, hogy az elrugaszkodó láb megy előre, és hátra megy a lendületi láb. Úgyhogy ez nem az atléta dönti el, az idővel kialakul az atlétánál, hogy mostan melyik lába erősebb, vagy melyik a támasztó láb, melyik a lendületi, és ez szerint kell beállítani a rajblokkot is.
3: Ha láttam a bejegyzését, amelyben köszérítette, hogy Európa bajnok egy szepsi atléta, és ezáltal az egész szepsi klub is, és ott megköszönte a saját feleségének, a Sebastian szüleinek, vagy édesanyjának, és megköszönte a fizioterapeutának, vagy a gyúróknak is, ez a része is érdekelne, hogy az ő munkájuk az miből áll, és miért gondolta úgy, hogy nekik is meg kell ezt köszönni?
4: Hát mert ez az aranyérem, ez az egész elért eredmény egyes emberek nélkül nem jöhetett volna létre. Ez azt jelenti, hogy egy egészet úgy tudunk alkotni, hogy kis részletekből tevődik össze. Ami az egészségügyi részét illeti, a fizioterapeutákat meg a masszőröket. Ők úgy szintén oda tették magukat, mivel a mindennapi edzés, a heti, a havi, a félévi, az éves ciklusokra, hogyha szétbontjuk, nem lehet állandóan csak edzeni. Regenerálódni is kell. Az azt jelenti, hogy igen, van szükségünk egy masszőre, van szükségünk egy sportorvosra, akik úgymond kiértékelik, hogy az adott fázisban milyen szinten van az atléta egészségileg, és ez alapján tudok én is úgymond egy edzéstervet felállítani.
3: És ilyenkor már egy ilyen nagy atlétikai klubnak van, nem tudom, valaki segít abban, hogy egy jó ilyen sportorvoshoz eljussanak ezek a gyermekek, vagy nem tudom, hogy szepsiben félek, hogy nincs ilyen háttér. Szóval, hogy kap ilyen segítséget, hogy el lehet vinni egy terheléses EKG-re, mondjuk simán, ez szerintem Kassán lehet ilyen a legközelebb.
4: Hát ami a regenerációt illeti, itten a helyi forrásokat használtam ki, akik úgymond masszíroznak, úgyhogy ők segítettek be, és ami a sportorvost illeti, az a legközelebbi a Sátszán van a Sport Átra Centrumban, ahol ottani lévő sportorvosoknak a segítségét kértem. Igen, ez úgy néz ki, hogy egy futópadra feláll Sebastian, és mérjük az értékeit.
3: És akkor ezek szerint ott már ismerik a Szepsi Atlétikai Klubot, nem ismeretlenek?
4: Hát persze, hogy nem, mivel már 12 éve itt vagyunk, szerencsére, és már voltak atléták, akiket úgymond a sportorvoshoz irányítottam, és voltak kisebbféle sérülések is, amiket azonnal orvosoltunk.
1: A zene után folytatjuk a beszélgetésünket Pece Norberttel, a Szepsi Atlétikai Klub vezetőjével. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Most folytatjuk a beszélgetésünket Pece Norberttel, a Szepsi Atlétikai Klub vezetőjével. Forduljunk le a célegyenesre. Hogyan juthat el valaki az Európa-bajnokságra? Ez hogyan néz ki? Meg kell nyernie ilyen hazai döntőket? Szóval mi a hierarchiája? Mert szerintem ez nem teljesen egyértelmű. Szóval egy U18-as, tehát 18 év alatti fiatal atléta hogyan tud odáig eljutni, hogy indulhasson egy Európa-bajnokságon?
1: Hát ez egy nagyon hosszadalmas folyamat, mivel egy 400 méterről beszélünk. Azt lehet mondani, hogy az atlétikában az egyik legnehezebb futóversenyszám, sprint, mert sprintről beszélünk. Ha veszük a 800 métert, meg az 1500 métert, ottan hamarébb a kitartásról beszélünk, kell egy bizonyos szintű gyorsaságnak lenni, de a 400 méter, azt úgy szokták mondani, hogy a 400 méteren meg kell szó szerint halni, mivel az első 200 méter még gyorsaságból megy, az ember még nagyon-nagyon éber és friss. Aztán a 300 métert még úgy, ahogy az ember képes azzal a sebességgel még végigfutni, de viszont a 300 és 400 között kapcsolódnak be ezek a laktátszintek, meg a tejsavak, meg minden, ami ezzel kapcsolatos. És ott mutatkozik meg, hogy ki tudja ezt a fájdalmát, a megterhelést úgymond pszichikailag és fizikailag legyőzni. Hát Sebastian pontosan ilyen volt, és ahogy említettem az elmúlt percekben, hogy ezen a gyerek atlétikán, amikor ő még hosszú távot futott, mosolyjal futotta le, úgyhogy lehet, hogy akkor valamilyen sugallat jött, edzői sugallat, hogy lehet, hogy ő erre a versenyszámra teremtetett, és ebben a versenyszámban is fut. Viszont ami a menetét illeti, az elsősorban az illetőnek keleszlovákiai bajnoknak kell lennie, aztán országos bajnoknak. Az országos bajnokságon tovább lehet jutni a nemzetközi bajnokságra, és a nemzetközi bajnokság után nincs tovább út, mint bajnoki cími, viszont az van, hogy az Európai Atlétikai Szövetség ad egy teljesítmény irányzatot, amit teljesíteni kell, és aki teljesíti, az mehet ki az Európa bajnokságra. Tehát az, hogy valaki országos bajnok lesz, vagy kelet-szlovákiai bajnok lesz, vagy nemzetközi versenyt nyer meg, az még nem zöld kártya ahhoz, hogy valaki egy ilyen európai szintű versenyen részt vehessen.
0: Gondolom, ez valami részi, vagy limit időt adnak, így?
1: Persze, limiteket kell futni. És
0: többször be kell bizonyítani, hogy azt le tudja futni, így jól értem?
1: Nem. Ezt az adott szezonban és az adott évszakban egyszer kell megfutni, és akkor az érvényes. Mi ezt a limitet már a fedett pályás országos versenyen megfutottuk, vagyis jobban mondva voltunk egy versenyen Nyíregyházán, amit a magyarországiak szerveztek, és ottan robbantunk be a nyilvánosság felé, hogy megdöntöttük a U18-as fedett pályás csúcsot, és aztán megdöntöttük az U20-as juniori csúcsot is Szlovákiába. Tehát Sebastian 16 éves.
0: Akkor ezek szerint ezt így megkapták, ezt a lehetőséget, kiderült, hogy utazhatnak az Európa-bajnokságra. Rietibe, Olaszországban volt az Európa-bajnokság, hát én bevallom, hogy először hallottam erről a városról, megnéztem, hogy Róma felett van, akkor oda, egyszerűen csak ilyenkor beülnek az emberek az autóba, és elindulnak, nem tudom, ketten, hárman. Egy ilyen versenyre, és akkor ott alszanak előtte, szóval erről egy kicsit, hogy ez hogy néz ki, ezt mennyire kell komolyan venni, ezt a rákészülést egy Európa-bajnokságra.
1: Ahogy említettem, vannak különbözőféle teljesítményi kvóták, az azt jelenti, hogy rajtunk kívül más szlovák atléta is teljesítette ezt a kvótát, hogy mostan a hármas ugrásban 800 méteren, 100 méteren, 200 méteren, úgyhogy az autóban nem ültünk be bele, mivel ez kb. 1600 kilométerre van Szepsitől. A repülővel utaztunk oda, Rómába, és Rómából utaztunk aztán az adott helyszínre autóbusszal.
0: De ilyenkor előtte ott kell aludni, jó, ha az ember edz azon a pályán előtte?
1: Hát az Európa-bajnokság az... Ez egy 4 napos akció volt, mi már 2 nappal előtte megérkeztünk, és amikor már a teljesítményi kvótákat megfutottuk, és tudtuk, hogy mi vagyunk az egyetlen 400 méteres síkfutók Szlovákiában, akik képviselhetik Szlovákiát, onnantól kezdve elkezdtünk rá mentálisan és fizikailag edzeni, és főleg a májusi-júniusi időszakokban, mivel Rietiben az átlag hőmérséklet 38 és 40 fok, tehát még itt nálunk volt 30 fokos a hőség, amit mi hőségnek nevezünk, és délben is egy órakor edzettünk, úgy néz ki, hogy ezt tudtuk kamatoztatni ott is.
0: A meleg nem lepte meg?
1: A meleg meglepte engemet is, meg mindannyiunkat is, csak viszont amikor az adott versenyszámnál teljesíteni kell, akkor a szervezet úgymond már fel van rá készülve.
0: Volt elődöntő-döntő?
1: Igen, voltak futamok, a csütörtökön voltak a futamok, onnan a szemifináléba kerültünk, és onnan meg a döntőbe.
0: Mennyire bízott az aranyban az edző?
1: Mivel 400 méteres távról beszélünk, és amikor megfutottuk a limitet, akkor még Európa szinten ilyen 5.-6. helyen voltunk a táblázatban. Felettünk voltak a spanyolok, a csehek azok nagyon erősek, és számunkra a 47 alatti idő olyan távoli volt. Addig, amíg nem kerültünk el a nyíregyházai nemzetközi versenyre, és az egyik nagyvetétársunk Csehországból úgy szintén részt vett, úgyhogy nagyon is vártuk ezt a versenyt, mivel az eddigi versenyeken Sebastian állandóan egyedül húzta a mezőnyt, tehát első volt, az evidens volt, de egyedül is húzta az egész mezőnyt, amivel úgymond egy kicsi pszichikailag hátrányba voltunk, mert nem volt olyan futó, aki még jobban ki tudna Sebastianból hozni a legjobbat. Így a nyíregyházai nemzetközi verseny volt számunkra egy jó kiindulópont, ahol egy ilyen 40 méteres, 50 méteres előnnyel megverte a csehet. És ottan futottunk egy 46-62-es időt, amivel Európa 6. legjobb idejével rendelkezett, mint minden idők 6. legjobb idejével, és így az európai ranglista elejére került.
0: Ez korosztályos ranglista?
1: Igen, ez korosztályos ranglista, ez az U18-as kategória.
0: Továbbra is Pece Norberttel beszélgetünk, a Szepsi Atlétikai Klub vezetőjével és főedzőjével. Amikor beérkezett a Sebastian a döntőbe, ez ilyenkor nem tudom mennyire szorosan jönnek be, hogy az edzőnek mikor lesz világos, hogy az ő tanítványa nyert, ez hány másodpercig tart? Az edző számára is csak akkor derül ki, amikor kírják a táblára, vagy ő már látja, hogy az ő tanítványa lett az első?
1: Hát ami a futamokat illeti, az első futamot azt mindenki látta, hogy mi nyertük meg. Úgyhogy ottan nem volt kérdés, tudtuk, hogy milyen ellenfelekkel állunk szembe. A futamok arról szólnak, hogy vannak a futamok, van a szemifinálé, ottan olyan kulcsrendszer van, hogy az első automatikusan tovább jut a többiek idővel. Úgyhogy az első futam az nem volt kérdés. A második futamnál úgy szintén elsőként jutottunk tovább, amit úgy szintén tudtam, hogy döntőbe való jutásunk stabil helyeken áll, csak viszont a futamok közötti regenerációs idő nagyon lényeges a 400 méternél, mert minden nap futunk egy 400-ast, és minden nap úgymond feszegetjük a laktát szintünket. És a 400 méternél az a legfőbb taktikai előny, hogyha valaki tényleg könnyedén fut be, és fel tud jobban készülni a döntőre, vagy a következő futamra. Hát mi is ezt a taktikát választottuk, és mivel már a döntő, az már a harmadik 400-asunk volt, az már nem olyan frissen történt, viszont így is sikerült megnyerni a bajnoki címet, és azon kívül még személyi csúcsot is futottunk, és megdöntöttük a szlovák saját rekordunkat is. Így azt lehet mondani, hogy az egész felkészülés értelmet adott.
0: De hogy mit érez az alatt a 42 másodperc? 46. Pardon, 46 másodperc alatt mit érez az edző, és hogy tényleg mikor esik le a teher?
1: Hát a célbe való befutás, ami a döntőt illeti, ami látható a videófelvételeken is, az 600 másodperccel nyerte meg. Az azt jelenti, hogy Sebastiánnak volt 46-53-as ideje, és az ellenfelének meg 59. Az kb. Azt lehet mondani, hogy egy ilyen fél méter a különbség volt, de mondom, hogy ez mind a gyors regenerációtól függött, erre kellett alapoznunk. Amikor befutott, igen, az ő nevét írták ki, úgyhogy egy nagy kő esett le a szívemről, mert ez egy tényleg egy cseh és szlovák harc volt, és Sebastiánnak köszönhetően szlovákiai himnuszt hallhattunk a dobogó a legtetején, így szerintem egész Szlovákia örült annak, hogy valaki tényleg egy aranyérmet hozott haza.
0: Hát tudom, hogy itt Szepsibe egy kivetítőn nézték az emberek, és világos, hogy gondolom a szülei pedig teljesen követték már elejétől fogva a Sebastián teljesítményét, de hogy elárulja nekünk, hogy mikor kijött ez az arany, milyen hivatalos ember, aki nem szülő, nem barát, nem családtag, hívta fel az edzőt, önt. Volt ilyen, aki ott rácsetelt, hogy ki volt az, akinek először eljutott ez a hír a fülébe, de hivatalos személy, vagy ilyen, nem tudom, ilyen atlétikai szövetségbeli ember, vagy ilyesmi, hogy volt ilyen?
1: Az adott pillanatban igen sok üzenetet kaptam. Nem is tudtam felvenni a telefont, nem is akartam felvenni a telefont, mert szerencsére oda kerültem, ott lehettem a cél közvetlen közelébe, ami nem minden edzőnek adathatott meg. Itt egy kicsit ügyesek voltunk egy téren, hogy egyedül én voltam ottan. ez sokaknak felfoghatatlan, hogy én hogy kerültem oda, de a fejemben az volt bennem, hogy kidobja be a zászlót, hanem az edző. Úgyhogy sokan hívtak, családtagok és barátok is, de viszont ilyen hivatalos személy, minden egyes szlovákiai kiküldöttségnek van egy vezetője, úgyhogy ők ott voltak, ezek a vezetők. Aztán igen, jöttek az SMS-ek a Szlovák Atlétikai Szövetségnek az elnökétől, aztán a generál a menedzserétől, aztán jött az olimpiai bajnoktól, Matyej Tóthtól is, úgyhogy jött.
0: Nagyon rendes.
1: Igen, nagyon rendes, úgyhogy olyan emberek is írtak, akik idáig nem írtak. Mivel élőben is ment a tévében, meg én mihelyest már úgymond kicsit lenyugodtak a dolgok, én egyből fel is töltöttem az internetre, hogy azoknak úgymond hírét tegyem, akik nem láthatták élőbe, vagy nem voltak tudatában, hogy ilyen valami rendezésre került. Sokan írtak.
0: Néhány nappal ezelőtt voltak a Besztercebányai PTS versenyen, ahol 5000 ember tapsolta meg Sebastiánt. Gondolom, az se lehetett egy rossz érzés.
1: Tiszteletbeli tagként hívtak meg minket erre a versenyre, úgyhogy Sebastiánt, úgy ahogy mondja, 5000 ember tapsoltam, ami egy nagyon nagy felemelő érzés volt, mert ő úgy szintén történelmet írt. Kelet-Szlovákiában ő az első atléta, aki európai címet szerzett, és méghozzá aranyérmet. a másik ember, és az első ember úgymond Szlovákia színében a Ferličková volt, aki 2024-ben Besztercebány az Európai Bajnokságon gátfutáson nyerte, de ő az első férfi, aki U18-as kategóriában dicsekedhet ezzel az éremmel.
0: Hát és akkor az utolsó kérdésem pedig az, amit gondolom nagyon ún, meg nagyon nem szeret, de hogy akkor mindenki ezt kérdezi, hogy lehet ebből olimpiai kijutás?
1: Hát, ahogy az interjúban is mondtam a Szlovák Atlétikai Szövetségnek, igen, a nagy célunk az olimpiai limitnek a megfutása. Az eddigi prognózis, vagyis az előrejelzés, igen, köszönöm, jó mutatókat mutat, mivel minden éven képesek vagyunk ilyen 2 másodpercet lefaragni. Nem mondom, hogy ez minden éven így lesz, mert akkor, akkor egy szuperhősről beszélhetnénk, de mivel egy 46-53-as idővel rendelkezünk, és még vár rá 2 évünk, mert legközelebbi olimpia az Los Angelesben lesz, 2028-ban, és ottan azt hiszem egy 45-00-as limitet kellene megfutni. Sebastiannak a gyorsasága megvan, 100 méteren is, 200 méteren is. Lehet azt mondani, hogy az ideje már mostan gyorsabb, mint Jan Volkonak, a jelenlegi a Európa bajnoknak 60 méteren, ha mostan hasonlítanánk az akkori Jan Volkot, 16 éves énjét és a Sebastiánét, csak mi nem 100 és 200-at futunk, hanem mi ezt a gyorsaságot áttransformáljuk 400-ba. A jelenlegi tudásom is, véleményem szerint valahogy közelebb jött ez a cél. Közelebb, és ha tényleg nem történik semmilyen olyan dolog, ami minket ez elválasztana, akkor lehet, hogy ő lenne az első olyan szlovák atléta, aki 400 méteren olimpiai zöld kártyát kaphatna.
0: Hát szurkolunk. Az előző percekben arról beszélgettünk, hogy Sebastian Karp, a Szepsi Atlétikai Klub futója, U18-as Európa bajnok lett. A beszélgető társam az Pece Norbert volt, a Szepsi Atlétikai Klub vezetője és vezetőedzője. Hát köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre állt, és tudom, hogy nem sokára megy pihenni, hát kellemes pihenést kívánunk, és most már megérdemelt is ez a pihenés, de mindenek előtt köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
1: Én köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat.

0: Kedves hallgatóink, most a Szűke Pátrián című rovatunk következik, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy a településen, ahol felnőttek, melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik őket a legkellemesebb gyermekkori emlékek.
1: Szál, szalma, szál, merre jár a pál, tenger szélén, hegyek élén, havas sziklák meredélyén.
0: Nagy Mirtil, etnológus, kultúra szervező, a Somorjai Városi Művelődési Központ igazgatója.
2: Én Kassán születtem, és Szepsiben nőttem fel. 16 éves koromig éltem Szepsiben. Ide jártam alapiskolába, a gimnáziumot is itt kezdtem, tehát tulajdonképpen az a korszak, ami emberré formálja a fiatalokat, az tulajdonképpen ott zajlott Szepsiben. Kassától nem messze, 30 kilométernyire fekszik, Rozsnyó felé, és egy nagyon bájos és egy nagyon gyönyörű helyen terül el a város.
0: És gyermekkorodban mi volt a kedvenc épületed vagy természeti látnivalód, ahol szívesen tartózkodtál, és hogyha egy röviden elmondanád is, hogy miért fűz ezekhez a helyekhez téged jó emlék vagy vonzalom mai napig?
2: Hát a gyerekkoromat egész kicsi koromtól, tehát óvodás koromtól egészen ilyen tinédzser koromig legmeghatározóbb helyszíne, amit idézőjelben mondom, a hegy alatt. Mi oda jártunk játszani az év minden évszakában, ott töltöttük a szabadidőnket, ott van a célút, ahol télen szánkoztunk, csúszkáltunk zacskókon, vagy fönt a helyen a sípályán, ott síelgettünk, szánkoztunk, és hát nagyon sokat barangoltunk is ott a környéken, mert gyönyörű ez a vidék. Én máig benne van az orromban a kakukkfőnek az illata, tehát az egész Szepsi hegy ilyen kakukkfő illatú volt, de nagyon sok időt is töltöttünk. Most már kicsikét más a helyzet, ugye a gyerekeket rendkívül kontrollálják a szülők, minden gyereknél mobiltelefon van. Mi reggel kimentünk a hegy alá,

0: munkával, de el tudtunk jutni Debrődre, az ellenkező irányban Somodiba, úgyhogy mi ezeket a túrákat így saját magunk, saját felelősségre, szinte szülők tudta nélkül nyaranta többször is megtettük. Tehát ez egy ilyen nagyon romantikus emlék nekem.
1: És hogyha van, vagy tudsz mondani egy jellemző történetet, vagy valami vicces esetet, vagy kalandot?
0: Hát ilyen nem is vicces, de hát valamiképpen mégiscsak vicces, ugye, hogy télen szánkózni jártunk, és hát nagyon sokszor előfordult, hogy a szánkó irányíthatatlanná vált, és beszánkóztunk a fenyőfák közé, és akkor mind az indiánok ilyen véres csíkokkal, horzsolásokkal jöttünk haza, és anyu, mikor meglátott minket az ajtóban, akkor mindig teljesen kiborult, és fülönfogva elrángatott minket a Pohotovosztyra, az első segélyre, ahol lekezelték ezeket a sebeinket. Hát ez többször előfordult a gyerekkoromban.
1: Tudom, hogy most már évtizedek óta nem él Szepsiben, de hogyha most felkeltettük a hallgatóink érdeklődését, és valaki arra jár, miért érdemes szerinted bemenni ebbe a kisvárosba?
0: Hát ugye engem ilyen romantikus emlékek fűznek, ugye már nem élek Szepsiben 16 éves korom óta, úgyhogy a életem nagyobbik részét azt már itt Somorján töltöttem, de hát szülőfalumnak, meg a lelkemhez közeli helyiségnek a Szepsit tartom, és aki arra jár, mindenképpen ajánlom, hogy ezeket a természeti csodákat látogassa meg, túrázzon ott a fensíkon, szépen el lehet menni Somodig, Somodiból tovább lehet túrázni Tornáig, Tornáról pedig a hegygerincen át egész a Szárdelői völgyig, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép hely. Ezen kívül szóra érdemes még mindenképpen a Szepsi helyi helytörténeti múzeum, a régi Kovács műhely.
1: Nagy Mirtil etnológust, kultúra szervezőt, a Somorjai Városi Művelődési Központ igazgatóját hallottuk. Az előző percekben a Szűke Pátrián című rovatunk hangzott el, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik a legkellemesebb gyermekkori emlékek. Az egyes részek visszahallgathatóak a patria24.stv.sk oldalon.

0: Soron következő nappalinkban többek közt egy nyári témával is készülünk, mert hogy színekről, kiegészítőkről, öltözködési kultúrákról beszélgetünk majd Ukka Judittal. Jöjjön egy kis ízelítő interjúnkból.
1: Ez bizonyított tény, az első benyomás az emberek rólunk 0,1 másodperc alatt teszik. Tehát ennyi. Ennyi idő alatt nem tudunk szépeket mondani magunkról, nem, hogy mondani, tehát ez annyira nem elég, hogy levegőt vegyünk, ami a hangképzéshez szükséges. Tehát, hogy tényleg annyira van, hogy az első benyomás rólunk, azt vizuális kép alapján teszik. És hát, hogy ennek a legnagyobb része az öltözködés. Maga az öltözködés az egy vizuális nyelv, az egy kommunikáció magunkról.
0: Récsei Noémi vagyok, csütörtök délelőtt is számítok kedves hallgatóink megtisztelő figyelmére.
2: Az augusztusi szalagtárak a már elhangzott műsoraink ismétlései lesznek. A fél csalló közt elöntő 1965-ös nagy dunai árvízről szóló összeállításunkat augusztus 1-én a 10 órai hírek után, augusztus 2-án a 9 órai híreket követően hallgathatják meg. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Olcsóbb üzemanyagot sürget az SAS. Donald Trump kemény katonai válaszcsapást helyezett kilátásba Irán ellen. Az ország nyugati felében holnap már harmadfokú lesz a hőségriadó. Üdvözlöm Önöket, Kis Balázs vagyok a hírekkel. Az ellenzéki SAS azt javasolja, hogy a kormány csökkentse az üzemanyagok jövedéki adóját az uniós minimumra, az áfát pedig 15%-ra. A párt szerint ezzel egy átlagos benzintank megtöltésekor akár 20 eurót is megtakaríthatnának az autósok. Az SAS úgy véli, a költségvetés kieső bevételeit ellensúlyozná a megnövekedett üzemanyagforgalom. A jelenlegi szabályok szerint Szlovákiában a benzin áfája 23%, míg például Lengyelországban 8%. Donald Trump amerikai elnök kemény katonai csapásokat helyezett kilátásba Irán ellen válaszul a Jordániában állomásozó amerikai egységek elleni rakétatámadásra. A Fox News-nak adott interjúban azt mondta, hogy az Egyesült Államok keményen vissza fog ütni. Trump szerint az amerikai katonáknak csak néhány percük volt arra, hogy elfogják az iráni rakétákat, mielőtt azok célba értek volna. A jordán hadsereg közlése szerint légvédelme ma hajnalban 5 Iránból indított rakétát semmisített meg, a támadásnak nem voltak áldozatai. A délnyugat franciaországi tűzoltók egy Párizs területének négyszeresét meghaladó kiterjedésű erdőtűzzel küzdenek, miközben a térségben ma a 40 Celsius fokot is meghaladta a hőmérséklet. A Gironde megyében Bordeaux környékén pusztító tűz miatt már mintegy 220 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. A hatóságok szerint az éjszaka viszonylag nyugodtan telt, a lángok nem terjedtek tovább, a tüzet azonban egyelőre még nem sikerült ellenőrzés alá vonni. Az érkező hőség és az erősödő szél ismét növeli annak veszélyét, hogy a tűz intenzívebbé válik. Az SAS és a parlamenten kívüli demokraták szerint gyanús fakitermelés zajlik a Murányi Fennsík Nemzeti Park területén. A demokraták úgy vélik, hogy az államot a kitermeléssel kapcsolatos túlárazott szerződések és kedvezőtlen árak miatt akár 1 millió eurós kár is érhette. Az SAS emellett egészséges fák jogellenes kivágásának és értékes erdőállományok pusztításának gyanújáról beszél. A Nemzeti Park igazgatósága közölte, hogy a faanyaggal való jogosulatlan gazdálkodás gyanúja miatt korábban feljelentést tett. Az idei év eleje óta 148 bejelentés érkezett az inváziós ázsiai lódarázs feltételezett megjelenéséről Szlovákiában, de egyetlen új előfordulást sem sikerült igazolni. Az utolsó megerősített esetet még tavaly decemberben észlelték Lozorno ipari parkjában. Az állami természetvédelem tájékoztatása szerint a bejelentések egy része a Zastav Sršnja mobil alkalmazáson, a többi e-mailben és a gyors riasztási rendszeren keresztül érkezett. Tavaly összesen több mint 1100 bejelentést vizsgáltak ki a szakemberek.
0: Időjárás.
1: Mától több napon át igazi nyári kánikulában lesz részünk, az egész ország területén első és másodfokú hőségriasztás van érvényben. Az esti órákig a csúcsértékek 30-35 fok között alakulnak, csapadék sehol sem várható. A folytatásban még ennél is melegebb lesz, holnap, majd a hét végén is tikkasztó hőségre, közel 40 fokos maximumokra számíthatunk. A nyugati ország részre vörös riasztást adott ki a Hidrometeorológiai Intézet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a Jaros utcában útmunkák miatt lassul a forgalom, ott jelenleg 5-10 perces várakozásra számítsanak. A D1-es autópályán Pozsony felől Nagyszombat felé tartva a csatai pihenőhely előtt is araszolnak a járművek, ezen a szakaszon 10 perces torlódásba futhatnak bele. Radar méri a sebességet Csáb mellett mindkét irányba. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Pentaton Puha Józseffel.
2: Eldöntötte, a világ legjobb harsona művésze lesz, mindent megtett ennek érdekében, de az anzac problémáit nem lehetett kezelni. A legszebb éveiben került nagyon mélyre nem csak a szakmai, hanem a magánélete is. Ma már vallja, hogy ennek így kellett történnie, neki más út volt megírva, hogy rendezvényszervezőként álljon helyt. A cégét több mint 20 éve a legnagyobbak között jegyzik. Azt mondja, ehhez kellett a harsonás múltja. A soroksári gyökerű Marshall Norbert mesél családjáról, zenei pályájáról, annak elengedéséről és az új szakmai élete felépítéséről. Az interjú tavaly májusban készült, már hallhatták adásunkban, és megtalálható a honlapunkon is. Norbi, a nagypapád az első zenész volt a családban?
3: A családom 300 évvel ezelőtt érkezett Németországból, Bajorországból. Mária Terézia telepítette be a svábokat Magyarországra, és ők hozták magukkal a zene iránti szeretetet, sőt a részfúvós játékot. Tehát ez egy 300 évre visszatekintő hagyomány, ez a részfúvós játék. De az első kiugró művész a családunkban, igen, a nagyapám volt, Marshall József, aki a Magyar Állami Operaháznak volt a harsona művésze. Nagyon sok lemezen játszik, és nagyon sok koncertet adott több mint 4 évtized alatt, sőt egy nagyon híres tanár is volt Budapesten, sok részfúvós művészt adott Magyarországnak, és ezt az operaház nem csak különböző ajándékokkal, művészi titulusokkal, operaházi aranygyűrűvel jutalmazta ezt a nagyapámnak, hanem bekerült a hírességek csarnokába, és egy freskó van róla az operaházban.
2: Ő mikor hunyt el?
3: 1911-ben született, és a 90-es évek elején hunyt el, 80 pár évesen.
2: Tehát akkor te jól ismerted őt.
3: Igen, 16 éves voltam, igen, amikor ő elhunyt. Még tanított is engem, elmondhatom magamról. Talán én voltam az utolsó nevendékem. Édesapám is utána a Magyar Állami Operaházhoz került, ő Brácsa művész volt, tehát az már a második generáció volt, és mi is vittük tovább a harmadik generációban. Ugye jó magam a Danubia Szimfonikus Zenekarban játszottam 10 évet, de igazi nagy művész karriert az öcsém futott be, aki Katarba költözött lassan már 20 éve, és a Katar Filharmonikusoknak a klarinét művésze. Egy olyan zenekar, ami a művész turizmusra épült, és a katari emír feleségének az alapítványa. Azzal volt megbízva, hogy a világ összes részéről szedje össze a legjobb művészeket, és csinálja meg a világ egyik legjobb zenekarát. Úgyhogy elmondhatjuk, hogy nagyapám, édesapám, utána az öcsém is a világ élvonalába tartozó zenekarban zenél.
2: Most nagyon sok információt bezsúfoltál ebbe az 1-2 percbe. Szerintem ezeket most bontsuk szét. Harsona, Brácsa, és te mivel kezdted a zenei pályafutásodat? Hogyan indult a zenei pályafutásod? Mert egyértelmű volt, hogy a zenei pályára mész?
3: Egy hagyományos művész család zenei pályáját írtam le. Akkor tehát az volt a hagyomány, az volt a szokás, hogy 6 éves kortól lehetett menni zeneiskolába, ez ami így a mai napig így van Magyarországon. Ahogy elmúltam 6 éves, már is beírattak zongora szakra. Úgyhogy zongorával kezdtem én is, meg az öcsém is. Ez azért fontos, mert a zongora az alapja, szinte az összes hangszernek mondhatjuk így, mind a 10 ujjunkat mozgatjuk, tehát ez egy nagyon komplex, jobb agyféltek és tevékenység, hogyha a fiziológiai oldalát nézzük, ami amúgy is jót tesz a gyerek fejlődésének, és még a zene is ott van benne, sőt, egy művész családban le is tudják mérni, hogy mennyire tehetséges. Amikor kiderült, hogy az öcsémnek meg nekem is van affinitásunk, akkor pedig kiválasztottuk a fő hangszerünket. 5 év zongora tanulás után, ugye az öcsém a klarinétot kapta, én pedig a harsonát. Ez igazából szülői választás volt. Emlékszem rá, hogy édesapám bevitte az operaházba. Nekem mindenképpen a részfúvós szakma volt kijelölve, és az egyik szünetben kipróbálhattam az összes részfúvós hangszert. Oda vitt a kürt szólamvezetőhöz, a harsona szólamvezetőhöz, a trombita szólamvezetőhöz, és mindegyiknek a hangszerét kipróbálhattam, és ők véleményt mondtak, hogy szerintük a fogazatom, az anatómiai adottságom alapján melyik hangszert javasolják, és akkor egyöntetően azt mondták, hogy a nagyapám hangszerét, a harsonát javasolják.
2: Norbi, a zongorát megszeretett? megszeretted, vagy a harsona aztán sokkal jobban lekötött téged?
3: A zongorát megszerettem, és igazából nagyon sokat használtam utána, és nagyon sokat köszönhettem annak, hogy én zongorával kezdtem a zenei karrieremet, hiszen később én hangszereltem is, zenét is szereztem, és annak tényleg az alapja a zongora. Úgyhogy én nagyon sokat köszönhetek a zongora tanulmányaimnak. Ráadásul úgy kezdtem el már harsonázni, hogy volt egy 5 év rálátásom erre az egészre, nem volt problémám a kottaolvasással, ismertem a kulcsokat. Ez egy nagyon fontos momentum volt, de igazából a harsonát éreztem az én saját hangszeremnek, miután felvettek a konzervatóriumba, meg tulajdonképpen az életemmé vált.
2: Gondolom a nagypapa büszke volt rád, hogy az ő hangszerét választottad.
3: Egy karrier nem csak pozitív, hanem negatív dolgokból is áll. Itt volt egy fordulat ebben az egész sztoriban, mégpedig az, hogy sajnos nagymamám elhunyt, és utána nagypapám beindult a világba, fogalmazzunk így, és voltak olyan évek, amikor szinte teljesen elvesztettük a kapcsolatot. Képzeld el, hogy ott áll egy 13 éves fiú, aki viszi tovább a családi hagyományokat, ott van kezében harsona, a nagyapja hangszere, és a nagyapjáról pedig nem hall semmit, és így kellett elindulni ebben a folyamatban. Aztán felvettek a konziba, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve már ráálltam a komoly zenei pályára, azaz harsonás középfokú képzésben részesültem, tehát ott volt az egyenes út a harsona művész felé. Na akkor megint megjelent nagyapám, eljött, meghallgatott, az már az élete vége felé volt már, és akkor így hallgatott, hogy te hányadikos vagy a zeneakadémián, kérdezte. Mondom, nagyfater, én még csak konzis vagyok, másodikos konzis. Te a bolerót játszod, ez az egyik legnagyobb zenekari szóló, a bolero, egyvonalas B-vel kezdődik, nagyon érzékeny, elindítani, ez egyik legnehezebb, legnagyobb szimfonikus zenekari szóló, azt elnyomtam neki 16 évesen, és teljesen el volt ájuló, hogy úristen, ennyit fejlődött a harsonázás, hogy a mai kor gyerekei már 16 évesen a bolero szólóját játsszák. Úgyhogy volt egy ilyen keserédes dolog is ebben a sztoriban, de utána már ilyen büszkén vittem tovább a családnak a hangszerét, és nagyon kellett nekem ez a találkozó ahhoz, és utána ez folytatódott természetesen, utána karácsonyonként és a nagy ünnepenként azért találkoztunk, ahhoz, hogy én utána tényleg büszkén tudjam tovább vinni ezt a hangszert.
2: Anélkül, hogy ünneprontó legyek, mondtad ugye, hogy a nagypapád is tanított téged, nem volt elfogult veled kapcsolatban?
3: Igazából ő zeneileg mondott csak dolgokat hozzá. Tehát hangszer technikailag ő nem mondott, mert tényleg volt egy nagy ugrás ott a hagyományos sváb és a hagyományos harsona részfúvós tanítás, és hirtelen ott a 80-as évektől kezdve elindult új metódusok, 70-80-as évektől elindult új metódusok között hatalmas volt a különbség. Tehát ő a harsona technikai dolgokban nem nagyon szólt bele, inkább csak a zenei részébe. Inkább sztorikat mesélt, és olyan inspirációt adott az ő pályafutásáról, ami aztán nekem nagyon sokat jelentett.
2: Arra azért még rákérdezek, hogy miért éppen a harsonát választottad, hiszen hogyha megkérdezzük az utca emberét, hogy hogy néz ki a harsona, lehet, hogy 10-ből 5-en nem is tudják, nem is ismernék fel ezt a hangszert.
3: Nagyon furcsát fogok válaszolni, igazából nekem a kezembe adták a harsonát. Jó, rendben, vicceltem, tehát azért láttam én a nagyapám kezében a hangszert, meg amikor kicsi voltam, és még velük laktunk együtt Soroksáron, utána is a nyarakat ott töltöttük, még nagymamám haláláig, azért én rendszeresen láttam a harsonát, pontosan tudtam, hogy hogy néz ki, pontosan tudtam, hogy hogy szól, de utána igazából a harsona választott engem, és nem én választottam a harsonát, nekem a kezembe adták, és később volt egy pillanat, amikor ez az egész átfordult, és onnantól kezdve már én akartam a harsonát, ez 16 éves koromban történt meg, 15, első év végén. Volt egy tanárnő a konziban, Timár Ágnesnek hívják, és ő zene történetet tanított. És valahogy nem sikerült jól az évvégi vizsgám, 3-ast kaptam. Hazamentem faterhez, mondom, figyelj, mindjárt kijön a bizonyítvány, full 5-ös vagyok, mert mindenből 5-ös, egy zenetörténetben van. Azonnal menjél vissza a tanárnőhöz, mondd meg neki, hogy kérsz egy pótvizsgát, adjon egy időpontot, kaptam is 3 héttel későbbre, és felkészítelek. Onnantól kezdve az apám napi 3 órát foglalkozott velem, mindent a fejembe vert, a Mozart születő, mai napig tudom, 1756, meghalt 1791, Bach, Beethoven, minden a stílusokról mondott, tényleg az összes tudást, amit ő akkor 40 éves volt, nekem próbálta átadni, és bementem a tanárnőhöz úgy, hogy bármit kérdezzen abból a korszakból, 1700, tényleg mindent tudtam, amit ott 15 évesen a konziban tudni kell. Semmit nem kérdezett. Azt kérdezte, hogy mit csinálsz te itt a Konziban? Hát mondom, tanulok. De mit tanulsz? Hát, no, harson. És akkor te harsonás akarsz lenni? Mi a célod benne? Meséld el, hogy a zenetörténetben mi a szerepe a harsonának? Milyen stílusokban van harsona? Miért akarsz te harsonás lenni? És ott ültem, bemagoltam mindent Bachról, Mozartról és Beethovenről, és nem azt kérdezte, hanem azt, hogy miért akarsz harsonás lenni. És megint nem tudtam rá válaszolni. És ott ültem, és úristen, miért vagyok én itt? Miért akarok én harsonás lenni? Természetesen utána dicséretes ötöst kaptam, mert tényleg látta, hogy mindent megtanultam. De ez egy olyan lecke volt ez a pótvizsga, egy olyan dolgot adott, hogy utána teljesen átfordult bennem az egész, és fanatikusan én akartam lenni a világ legjobb harsonása.
2: Most ugorjunk a mába. Norbi, manapság egy harsonás, egy harsonaművész tud érvényesülni a zenei életben? Meg tud ebből élni?
3: Ez egy nagyon nehéz kérdés, nagyon összetett kérdés. A felgyorsult, digitalizált világunkkal nagyon szoros a összekapcsolódás. Nem számít egy sikerszakmának mostanában. Általában a családi hagyományokat folytató emberek mennek részhúvós szakra. A Konzikban sokszor hiány is van részhúvósokból. Hát az én koromban például a Bartók Konziban volt 11-12 részhúvós 4 év folyamban, most van 2-3. Tehát nagyon nehéz szakma ez. Nem tudom, hogy mi inspirálhatja az embereket tényleg. Csak az, hogy beleszerelmesednek, és akkor ők el akarnak valamit érni. Nem nagyon mutatnak nekik útvonalat, hogy gyerekek, ez a top, ezt lehet elérni, és csináljátok, hanem inkább azok vannak benne, akik tényleg szerelmesek ebbe a részhúvós játékba, és látják benne a perspektívát. De Isten igazából most, hogy ugye az ember pörgeti a social media felületeket, tényleg találtam nagyon sok részhúvós influencert. Különböző érdekességeket próbálnak bemutatni a részhúvós játék, különböző extrém szituációkban próbálják bemutatni a részhúvós játékot, és azt kell, hogy mondjam, hogy a modern kor szellemébe integrálódott ez a rész is, és ugyanúgy megtalálhatjuk, ugyanúgy életünk része, és talán ezek az influencer lehetőségek azért csábítják a gyerekeket, a fiatalokat, hogy ilyen fajta tanulmányokat folytassanak.
2: Igen, mondtad, hogy manapság leginkább azok választják ezt a hangszert, akik viszik tovább a családi hagyományokat, ahogy te is. Magyarán, hogyha a nagypapának nem ez lett volna a hangszere, akkor valószínűleg te sem ezt a hangszert választod.
3: Ez azért nem biztos, mert én még Soroksáron születtem, és Soroksáron mindenki tanult részhúvós hangszert. Aki ott született, annak a kezébe adták a hangszert, aztán vagy lett belőle részhúvós, vagy nem lett belőle részhúvós. Tehát több mint valószínű, hogyha én nem zenés családból jövök, akkor is a kezembe kapok valamilyen részhúvós hangszer, ki tudja, hogy akkor hogy folytatódott volna a történet.
2: A konzervatórium elvégzése után hogyan folytatódott a zenei pályafutásod?
3: Az is a szokásos menetrend szerint folytatódott, bekerültem a zeneművészeti főiskolára, és ott következett a következő 4 év. Tehát 6 évesen kezdtem zongorázni, utána jött 6. a harsona, utána a 4 év konzervatórium, és utána a 4 év főiskola. Azt mondom, hogy egy teljesen konzervatív, hagyományos zenei tanulmányvonalat követtem.
2: Hogyan emlékszel vissza erre a 4 évre? Élvezted minden egyes pillanatát?
3: Nem igazán, mert akkor már jöttek az anzac problémáim. Hogy mit jelent ez, és az milyen hatással van egy 20 éves gyerekre, arról nagyon sokat tudnék mesélni. Anzacnak hívjuk azt a részt, amiben megszólaltatjuk a részhúvós hangszert, a szánknak a rezgése, a szájizmainknak az összessége. Egy anzac problémát úgy lehet elképzelni, mint egy sérülést. Tehát tulajdonképpen én a karrierem kellős közepén lesérültem. Ez okozta azt, hogy igazából, mint harsonaművész, nem tudtam kiteljesedni. És tulajdonképpen ez az egyik oka, hogy én utána céget alapítottam és elindultam másfelé. Tehát ez az ambivalencia jellemezte az én főiskolai éveimet, hogy ott van a srác, tehetséges, hozza a véréből, megvan a zenei intelligencia, mélység, magasság, szép hangon volt, és mégsem tud kiteljesedni, mert jöttek az anzac problémák. Tehát egy ilyen nagyon ambivalens 4 év volt ez nekem a zeneművészeti főiskolám.
2: Amikor jöttek ezek a problémák, mérges voltál, dühös voltál?
3: egyre fanatikusabb lettem. Mindennek utána olvastam, saját harsona iskolát írtam, eljárkáltam orvosokhoz, konzultáltam, mindent megpróbáltam teljesen fanatikus módon, elmentem agykontroll tanfolyamra, meditáltam naponta 3-szor, izomlazító krémeket vettem, masszázs technikákat gyakoroltam, mindezt a számon és az arcomon, az arcizmon, egy teljesen fanatikus lettem, és amikor 25 évesen realizáltam, hogy bár bekerültem a Danubia szimfonikus zenekarba, kaptam egy 3 éves szerződést, de ez nekem a klasszikus zenei harsonázásomnak a tetőpontja, és egyben a vége is. És 3 éven van arra, hogy valamit kitaláljak és elindítsak, mert amikor lejár ez a szerződés, akkor nekem vége több, mint valószínű, hogy innen tovább lépni már nem fogok tudni. És ez a pillanat azért nagyon nagy törés volt az életemben. Tehát amíg még próbálkoztam, ott volt a remény, addig azért fanatikusságom vitt tovább. De amikor realizáltam, hogy tényleg ez a 3 év, ez lesz a vége, azért az egy nagyon nehéz pillanat volt.
2: Fanatikus voltál, mindenbe belevágtál, mondtad. Valami segített? Valamikor láttad azért az alagút végén a fényt, hogy mégiscsak a zenei pályán tudok maradni?
3: Nekem akkor egy nagyon nehéz periódusom volt. Édesapám is meghalt, egy nagyon nagy kapcsolatom is vége lett, és tulajdonképpen keresztbe tört a pályafutásom. Nekem ott 25 évesen volt egy nagyon-nagyon mély periódusom. Olyan elveszettnek éreztem magamat éveken keresztül, és amikor elkezdtem megerősödni, és elkezdtem ebből a korszakból kijönni, akkor realizáltam azt, hogy nekem itt valamit csinálnom kell. Bennem ott van még, hogy én még szeretnék valamiből nagyot alkotni. És nem jött össze a harsonából, de akkor is keressünk valamit, amiből én nagyot fogok alkotni. Engem ez az érzés húzott ki ebből a nagy mély gödörből. És utána leültem, és írtam egy 10-es listát, hogy mi az a 10 dolog, amiben én még nagyot tudok alkotni, és képzeld el, benne volt a menedzser. Én így apostrofáltam ezt az egész zenei menedzserkedést, ezt az egész cégesdit idézőjelben. Ez a 8. helyen volt a menedzser szó ebben a listában.
2: Jó, akkor nézzük meg alaposabban ezt a 10-es listát. Mi volt rajta a 2 véglet? Ezek zenei munkák voltak, ezek a dolgok a 10-es listán?
3: Minden ott volt. Minden ott volt, amiben úgy éreztem, hogy én még nagyot alkothatok. Akkor még mindig motoszkált bennem, hogy én még mindig harsonás akarok lenni. Az első helyen a harsona volt. Éreztem, hogy a klasszikus zenei pályafutásomnak lőttek. Tehát ezzel az anzac problémával nem tudok szimfonikus zenekarban játszani. De attól még, hogy az ember nem tud úgy hangot indítani, meg nincs mindig olyan jó hangminősége, meg a könnyű zenében elmegy. Mert ugye fönt a színpadon, főleg kierősítve, ezek úgy elsikadnak sokkal jobban, mint egy szimfonikus zenekarban. Tehát első helyen még mindig a harsona volt. Oda volt írva, hogy harsona, könnyű zenei harsonázás a módszered segítségével. Utána volt, hogy könnyű zenei együttes alapítása, vezetése. Akkor volt, hogy egy ilyen mindenes legyek az én saját zenekaromban. Ugye tudtam zongorázni, hogy billentyűzök is, harsonázok is, csörgözök is, kongázok is, énekelek is. Elkezdtem énekelni is tanulni. Az volt azt hiszem a 3.-4. helyen az éneklés. Utána volt hangszerelés, mert nagyon jó hangszereléseket csináltam könnyű zenei komboknak. Már megrendelésre is készítettem. Sőt, fúvósok írtam meglévő számokba. A Vörös István és a Prognózis, a Kim Novák zenekar engem hívott, hogy fúvós hangszereléseket készítsek az új albumaikhoz. Tök jó volt bemenni a Novák Péterrel, és fölénekelt a számot, megmutatták a groove-ot, hogy ebbe írjál majd fúvósokat. Nagyjából ez lesz a dalam, ez lesz a szöveg, és én írtam a fúvósokat, és utána megszerveztem a stúdió munkát. Fel is játszottuk ezeket a szólamokat. De ez is benne volt, a hangszerelés, a stúdiózás, benne volt a zeneszerzés, mert számokkal is próbálkoztam. Ez már a 6.-7. pontnál tartunk. 8. volt a menedzser, utána 9. volt agykontrolloktató. Ezt is éreztem magamban az affinitást. Megcsináltam a tanfolyamot, a továbbképzés, Domján Lacival nagyon jó barátságot folytattunk. Később hívtam rendezvényre és motivációs előadást tartani. Az volt a 9. És a 10. az már teljesen elrugaszkodott mindentől, amit addig csináltam, de nem emlékszem rá. A 10. mi is volt? Nem tudom, az agykontrolloktató után mi volt. Valami borzalmas nagy blödség volt. És ez volt a lényege ennek a brainstormingnak, amit én magammal folytattam, hogy tényleg próbáljunk minél extrémebb dolgokat kitalálni. Ez volt az én 10-es listám.
2: Miközben a te zenei pályafutásod Vakvágányra futott, vagy Zsákutcába került, közben az öcséd zenei pályafutása karrierje már szárnyalt. Ez milyen érzés volt?
3: Öcsémnek azért sokkal simább volt ez az egész karrier dolog itt a zeneművészeti szakmában. Ő már a kezdetektől nagyobb sikereket ért el, mint én. Mondhatjuk, hogy ő tehetségesebb volt zeneileg. Kamarazenei sikereket is elért, a Konziban már megnyerte az országos versenyt, és akkor még az a privilégiuma volt a győztesnek, hogy nem kellett a Zeneakadémiára felvételiznie. Úgy került be az 5 éves Zeneakadémiára, én a 4 éves zeneművészeti főiskolára jártam, az 5 éves Zeneakadémiára, hogy nem is kellett még felvételiznie sem. Tehát ő már alapjáraton végig sokkal nagyobb karriert futott be, jobban képviselte így a családunk vonalát, lehetett tudni, hogy ő a nagyapám nyomdokaiba fog lépni sikerekben, és tényleg egy világ élvonalába tartozó zenekarnak lesz majd a tagja. És ugye ez be is következett. Én büszke voltam rá. Büszke voltam, és örültem neki, hogy legalább kettőből egynek sikerült így a családban, és valahogy én titkon éreztem, hogy azért belőlem lesz még valaki. Ott volt bennem az, hogy valamiből még nagyot akarok alakítani, és ezért tiszta szívből tudtam az öcsém sikereinek örülni, sőt, még volt, hogy tanítottam is még a zeneiskolában, ugye én már akkor konzis voltam, hogy nehéz 16-os menetes frázisokat hogy tud kigyakorolni, pontozva, ellenpontozva, duplázva. Volt, hogy még segítettem is neki. Ellenben a Zeneakadémia diplomája után azért nála is volt egy kis lejtmenet, ott nagyon nehéz elhelyezkedni egy Zeneakadémián lediplomázol életet csúcsformájába, vagyis azért nagyon nehéz olyankor állást találni, ha éppen nem csöppensz bele valaminek a kellős közepébe. És képzeld el, az öcsém egyszer csak előállt, és azt mondta, hogy elindult a cég, nagyon jó, könnyű zenei menedzserkedéssel kezdtem, ő akkor már próbálgatta a szaxofont, hogy ő is kipróbálna magát a könnyű zenében, és hogy menedzseljem. Csak mondtam, hogy semmi probléma, az ég egyadta világon. Gyorsan összetettünk neki egy zenekart, a cégem első saját formációja volt, emlékszem, Music Comfort volt a neve a zenekarnak, öcsém volt az énekes szaxofonos, és egyből bedobtam a show businessbe, éveken keresztül szerveztem neki a bulikat. Aztán jött egy pillanat, amikor az egyik barátja azt mondta 2008 tavaszán, hogy Tamás, van itt egy szerveződő félben lévő zenekar, katal filharmonikusok, mi ez a katal, azt se tudták, hogy mi az, olajat találtak, iszonyatosan gyorsan fejlődik, nagyon sok pénz van, ennyit tudtak katalról, és a világ különböző pontján lesznek próbajátékok a zenekarban. Itt Közép-Európában, Bécsben van a próbajáték, bécsi filharmonikusoknál, úristen. Tamás, gyere el velem, mondta a barátja. Ő első szóló klarinétra jelentkezett, az öcsém pedig mondta, hogy ha már elmegy, akkor ő meg játszik mondjuk egy második klarinéttel egy próbajátékot. A barátját nem vették föl, az öcsém meg hazajött, leültetett minket az édesanyámmal, ugye akkor édesapámmal nem volt köztünk, töltött egy unikumot, azt mondta, ezt így álltok meg, na mondom, mi lesz, biztos valami csaj van a dologban. Megittuk az unikumot, és előállt vele, hogy felvettek a katal filharmonikusokhoz, mi legyen. És akkor mondtuk neki, hogy hát öcsém, menj el. 6500 kilométerre van, ha nagy baj van, akkor nagyon nehezen fogok el tudni menni érted kocsival, de persze, természetesen menjél, a világ 10 legjobb zenekarából az egyiket akarták ott megcsinálni, menjél, folytass tovább, vidd a családi hagyományokat, itt van, te vagy az az ember itt közülünk, aki igazából nagyapánk nyomdokába tud lépni, és azóta is kint van most már 17. éve.
2: Norbi, el szoktál azon gondolkodni, hogy sokan mondják azt, hogy nincsenek véletlenek. Nem véletlen, hogy a te zenei pályafutásod megszakadt, mert lehet, hogy az égiek más pályát szántak neked.
3: Ezen én nagyon sokat gondolkodtam, hogy most azért indult el a zenei menedzsment, mert félbeszakadt. Arra jutottam, hogy Isten igazából nekem nem a harsonás szakma volt megírva. 26 évesen, amikor megalapítottam a cégemet, én úgy éreztem, hogy felszabadultam egy nyomás alól. Egy picit úgy éreztem, hogy engem ebbe a harsonás skatujába beletett a családom. Én megértem őket, a 80-as években szocializmus volt. Nagyon nehéz volt elhagyni az országot. A zenészek mehettek, turnézhattak, apám is, nagyapám is, Japánban voltak, Amerikában voltak, mindenhol. 80-as években hivatalosan devizaszámlát lehetett nyitni. Apámnak ott voltak a kapcsolatai, megmondta, fiam, itt vannak a kapcsolat, itt tudok segíteni, ezt csinál. De igazából ott tudattalamba, ott mélyen én nem akartam harsonás lenni. Lehet, hogy még a sérülés is ezzel lehet kapcsolatban, ki tudja. Nekem ott a szervezetem azt mondta, hogy hé, állj, oké, rendben van, hogy ebbe az egészbe fanatikusan beleszerettél. Én értem, hogy te akarsz lenni a világ legjobb harcosa, de értsd meg, mi ott bent nem akarjuk. A génjeid mást mondanak, neked más az utad. Úgyhogy nagyon beletaláltál a kérdéseddel. Én úgy gondolom, hogy nekem más utam volt. Ellenben ezt az egész harsonázást én nem bántam meg, mert azért, ha valaki 20 éven keresztül napi 6-8 órát foglalkozik a zenével, olyan mélységekbe, olyan flaszterekig jut el, olyan rálátása van, bármilyen szakmában, vagy bármire a világon, amivel te 20 évig foglalkozol napi 6-8 órát, és ez nekem pont a zenébe jutott, ami ugye a világ egyik legszebb dolga, az univerzum egyik legszebb dolga a zene. És nekem egy olyan mély képzés és egy olyan mély tudás jutott, független attól, hogy nem futottam be karriert, azért a tudás ott van, hogy nem bántam meg ezt a 20 éves harsonakanyart, de Isten igazából nekem az életutam az nem erre felé vitt.
2: Térjünk vissza még erre a 10-es listára. Elkezdted kihúzogatni a pontokat, és megmaradt a menedzserkedés. Ez maradt fönt egyébként, mert ugye aztán ez a kör is tágult.
3: Mondjuk úgy, hogy mindegyik pont felé tettem lépéseket. Elmentem hangszerelést tanulni, tanárokhoz jártam, hangszereléseket készítettem zenekaroknak, mint említettem, próbáltam azt is továbbfejleszteni, eljártam énekelni, tanulni, elmentem könnyű zenei harsonás, jazzes dolgok felé, próbáltam mindegyik felé úgy nyitni. A menedzser is úgy beindult, például a Plenár Kortárs Művészetek Fesztiváljának lettem a zenei szervezője és a színpadoknak a zenei felelőse. Úgy minden felé nyitottam, agykontroll felé is nyitottam továbbképzésekkel, és egyszer csak ezekből az utakból a menedzser kezdett el kialakulni. Valahogy volt ott a 2000-es évek elején ilyen egy űr. Kellett ott a magyar zenei életnek egy zenei menedzser, és egyszer csak ebből a 10-es listából kiszippantotta a 8-as pontot a menedzserkedést, és szinte még magamhoz se tértem, de már be volt jegyezve a cégem, már weboldalunk volt, és már tényleg rendesen havonta megkereséseink voltak. Egyszer csak kitört a 8-as pont.
2: Kitört a 8-as pont, viszont akkor el kell mondanunk azt is, hogy nem a Danubia volt az egyetlen zenekarod, hanem a zenei élet más területén is próbálkoztál együttesekben.
3: Így van, nekem volt egy kettős életem, ha lehet így mondani. A Danubiában volt a klasszikus zenei énem, és a könnyű zene, az éjszakában pedig a könnyű zenei együttesek, mint említettem, a Kim Novákkal játszottam, Vörös Istvánnal játszottam, és még beugróként egy csomó más együttesben is szerepeltem. Tehát volt nekem egy könnyű zenei vonalam is. Volt egy party zenekarunk, a Sunny Dance Band, amiből később ugye ez az út vezetett, hogy lett egy nagy saját tízfős zenekarom, Marshall Music Agency zenekar néven. Ott is énekeltem, hangszereléseket készítettem, koncerteket szerveztem, és igazából ez a könnyű zenei harsonázás, ez nagyon sokat segített abban, hogy kinyitotta a lehetőségeket a cégemnek. Hiszen ha én harsonával nem vagyok ott a rendezvényeken, 16 éves koromtól kezdve, és mint közreműködő, mint harsonás, nincs betekintésem a backstage-ek világába, a könnyű zenei színpadok világába, a hangtechnika világába, akkor nincsen cégem. Tehát Isten igazából a könnyű zenei harsonázásnak köszönhettem én azt, hogy nyílt egy ilyen lehetőség, ami aztán kiteljesedett a cégemben.
2: A céged a lehető legjobbkor alakult meg?
3: Igen, igen. Ez egy szerencsés csillag együttállás volt. Itt volt egy harsonás, akinek tönkrement az anzaca, állást keresett igazából, volt kapacitása dolgozni, volt affinitása hozzá, volt érzéke az üzlethez, volt érzéke a zenéhez, volt érzéke a jogi dolgokhoz is, hiszen az első szerződéseket azért bár ügyvéd írta, de nekem kellett mindig aktualizálnom a különböző rendezvényekre. Tehát itt egy nagyon sok rétű tehetségről kellett nekem tanúbizonságot tenni. És akkor realizáltam, hogy bár harsonásként nem voltam olyan tehetséges, hogy mondjuk világkarriert befussak, az én tehetségem egy picit szétaprózódott. És nagyon sok mindenben éreztem affinitást, és tulajdonképpen a cégem volt az, amiben ezt a sokfelé szétosztott tehetséget, én ezt tudtam koncentrálni. Tehát az első időkben mindent én csináltam, együtt 10 embernek végeztem a munkáját. A marketingesnek, a PR-nak, a jogi dolgokat, a rendezvényszervezőjét, a tárgyalásokat, a cégvezetőjét. Tehát nagyon sok embernek a munkáját végeztem. És úgy érzem, hogy ez egy ilyen szerencsés együttállás volt. Itt volt egy figura, akinek affinitása van erre mind, amit az előbb elmondtam, pont kapacitása is van, mert épp most ment tönkre a karrierje. Ellenben ott volt a rendezvényeken, látta, hogy hogy történik. 10 éves tapasztalata volt már zenekarokban, zenében, rendezvényekben. Volt is rá igény, voltak fesztiválok, voltak hotelek, ahol szervezőre volt igény, voltak olyan komplexumok, zenei komplexumok, amiknek szükségük volt zenei menedzsmentre, és engem találtak meg. Tehát ott volt egy olyan szerencsés csillag együttállás ott a 2000-es évek elején, ami aztán utána a cégemnek a rakétaként történő kilövéséhez vezetett.
2: Tehát nem a nulláról indult az új zenei pályafutásod, hiszen mondtad, hogy az előző 10 évben már nézelődtél, hogy mi zajlott körülötted zenészként. A többi dolgot mennyire könyvekből tanultad meg, vagy mennyire a saját bőrödön?
3: Tulajdonképpen, amikor bejegyezték a cégemet, az életem 27 évének volt az összesítése. Tehát nem csak úgy a semmiből mondtam azt, na most akkor elindítunk egy startupot, fogalmam sincsen a rendezvényekhez, menedzsmenthez, de érzem, hogy itt van egy piaci űr, és akkor én ezt be fogom tölteni, hanem inkább én a saját élettapasztalatomat összegeztem ebbe a cégbe. Annyira elkezdett körülöttem az élet rohanni, hogy nem volt időm képezni magamat, mint rendezvényszervező, mint cégvezető, és én az életben tanultam meg. Az élet volt a másoddiplomám. Ott tanultam meg a szervezést, a cégvezetést, hogy hogy kell az irodai munkát végezni, milyen irodai felszerelések vannak, hogy kell beszerezni őket. Én mindent ott tanultam meg, és az életben, hogy ott hogy működik, kint terepen, és ez azért nagyon furcsa dolog, mert a legtöbb szervező, a legtöbb cégalapító 90%-ban, vagy még talán több is, először tanulja. Vagy jár a Corvinusra, és megtanulja ennek az egésznek a hátterét, és céget alapít, vagy pedig rendezvényszervezés, vagy kulturális menedzsment, vagy valami hasonló ágat tanul a főiskolán, egyetemen, és utána indít el egy saját céget. Ez nekem mind nem volt. Tehát azért kivételes ez az állapot, mert a többiek mind tanulták, és utána csináltak céget. Én pedig mindent az életben tanultam meg, és most jön a csavar. Aztán kijött egy rendelet, hogyha valaki rendezvényszervezőként tevékenykedik, hiába 10 éves már a cég, vagy 100 éves a cég, vagy nem tudom mióta csinálja, de végzettség kell hozzá. Úgyhogy én 2013-ban elmentem, és elvégeztem egy 2 éves rendezvényszervezői OK és képzést. Tehát nekem most már papírom is van róla, hogy rendezvényszervező vagyok. Én addigra 5000 koncertet leszerveztem nagyjából, mire én beültem az iskolapadba. Tehát nem hogy egy különleges szituáció, hogy valaki az életben tanulja meg, hanem egy teljesen fordított, egy reverse szituáció volt ez. Egy opposing force, hogyha gamer néven mondanánk. Én beültem oda megtanulni azt, amit én már tudom, hogy az életben hogy működik. És hatalmas élmény volt látni, hogy az emberek mit tanulnak erről az iskolapadban. Ott volt leírva. Úgy tudom elmondani neked, hogy olyan érzés volt, mintha két dimenzióban látnám magam előtt a rendezvényszer, miközben én a háromdimenziós terepről érkezem. És nagyon nehéz volt alkalmazkodnom ehhez az egészhez, és nagyon nehéz volt egy olyan vizsgát produkáljak, mint aki csak ezt tanulta. Tehát egyszerűen nem tudtam elvonatkoztatni, hogy akkor én már több mint 10, már 20 éve benne vagyok ebbe a szakmában. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes szituáció volt az életemben.
2: Kíváncsi lennék arra, hogy kinek mennek simábban a dolgai? Annak, aki tanulja a rendezvényszervezést, vagy annak, aki saját maga képzi magát, nem az iskolában tanulja meg a hozzávalókat. Mert ahogy te most beszélsz erről a munkádról, nekem úgy tűnik, mintha minden simán ment volna.
3: Nem, természetesen nem. Nagyon sok pofon volt ebben a karrierben. Én úgy hívtam, hogy tanulópénz. Mindig, amikor valami rossz történt velem, mondjuk esetleg anyagi veszteség ért engem, akkor úgy fogtam fel a dolgot, hogy ez egy fizetős másoddiploma, tandíjat fizetek azért, hogy én tanuljak, és amikor esetleg ilyen szituáció volt, és nekem kellett úgymond szakzsargomban benyelnem a kárt, és engem ért anyagi mínusz, leültem magammal, átvettem a szituációt, ez és ez történt, ez egy tanulópénz, tanulj belőle, se közelebb ne kövesd el ugyanezt a hibát. Tehát tulajdonképpen én egy fizetős képzésen vettem részt ebben az időszakban, és azt, hogy milyen egy egyetemi, egy főiskolai képzésről kikerülni terepre, azt pedig akkor éreztem meg nulla tapasztalattal, amikor állásinterjúztattam, hiszen nekem HR tapasztalatok is kellettek, én ennek utána néztem, még HR képzésen is részt vettem, mert nekem kellett állásinterjúztatnom az embereket a cégembe, amikor már fejlődtünk, egyre nagyobbak lettünk, és fel kellett vegyek már plusz embereket, akkor én állásinterjúztattam. És itt észrevettem azt, hogy valaki elvégez egy rendezvényszervezés szakot mondjuk, és iszonyatosan nincs szakmai tapasztalata. Volt egy fél év, vagy egy 4 hónap, amit kiment, ott kellett volna lennie, ott is volt, 4 hónapot ott valaki mellett kibicelt, és nézte, hogy hogy működik, de tapasztalata Isten igazából nincsen. És akkor látom, hogy nagyon nehéz szakmát választottak, mert nagyon nehéz elhelyezkedni. Én kezdetben sokszor vettem föl kezdőrendezvényszervezőt, tanítgattam őket, minden duplán kellett csináljuk fél éven keresztül, betanítottam őket, minden e-mailjüket ellenőriztem, mielőtt kiküldték volna, iszonyatos nagy munka. Több embert is betanítottam, volt, akinél megtérült, mert utána aztán egy nagyon szoros kapcsolat volt a cégem. De egy idő után már ezt nem szerettem volna csinálni, és szerettem volna szakmai tapasztalattal rendelkező embereket fölvenni, föl is vettem. De akkor is jelentkeztek a friss munkaerők, és őket már nem vettem föl, már nem akartam azzal bajlódni, hogy most betanítom. És akkor realizáltam, hogy valaki ezt tanulja, nincs szakmai tapasztalata, elvégzi, és senki nem fogja őket fölvenni. Mert legalább nincs 3 év tapasztalata kint, a terepen, a backstage-ben, a rendezvényeken, nem tudja, hogy miről van szó, akkor nagyon nehéz elhelyezkednie.
2: Norbi, hogyha egy rendezvény nem jön be, mínuszos veszteség van, arról mindig a rendezvényszervező tehet?
3: Nem, hát egy rendezvénynek nagyon sok összetevője van. Van, amikor a rendezvényszervező csak azzal van megbízva, hogy a rendezvénnyel kapcsolatban minden rendben legyen. De az, hogy mennyi ember van ott, hogy sikeres a rendezvény, azért ennek nagyon sok összetevője van. A fő megrendelőtől is függ, a helyszíntől is függ, most beszélünk egy nyitott, mondjuk egy for profit rendezvényről, ahol a megrendelő mondjuk bevételt szeretne generálni, ennek nagyon sok összetevően. Hol van a rendezvény, hogy van hirdetve, mi volt a koncepciója, és nem mindig a rendezvény szervezőben az illetékes, hanem mondjuk a fő megrendelő. Tehát különböző szituációktól függ ez, és még sorolhatnám, nagyon sok mindentől függ a rendezvénynek a sikeressége.
2: És ilyenkor a veszteséget közösen nyelitek le, vagy hogy van ez? Vagy ami a szerződésben szerepel?
3: Igen, attól függ, hogy mi a megegyezés. Amikor a sikerességben is részt veszünk, kvázi, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk, ilyen szerződések is vannak, de olyan is, hogy nekünk megvan a fix pénzünk, ezért mi leszervezzük, és a megrendelő pedig vállalja az anyagi kockázatot. Láttam már mindent. Szerencsére nagy részben inkább azt láttam, hogy a mi megrendelőink közül azért anyagi plusszal jönnek ki. Volt, hogy nagyon-nagyon anyagi plusszal jöttek ki. Volt, hogy oda mentem a rendezvényre, és láttam 10 000 ember van, láttam, hogy több 10 millió forint a nyereség a megrendelőnek, és akkor így csettintettem magamban, hogy a fene vigye el, ebben kellett volna részt venni anyagilag is ebben a rendezvényben. De láttam olyat is, amikor úgy, na, akkor ez most ez biztos, hogy mínuszos, és akkor mondtam magam, hogy de jó, hogy ebben nem vagyunk benne. Tehát, hogy volt azért minden az elmúlt 30 évben, amit itt láttam magam körül, de amit láttam, hogy a for profit rendezvények körülöttem nagyon nagy részben azért nyereségesek voltak.
2: Most megint nagyon előre szaladtunk. Menjünk még vissza a kezdeti évekbe, amikor elindult a céged. Mik voltak az első munkáid?
3: Az első munkák azok voltak, amit már hoztam magamból az előző 10 évből, a kapcsolatokat. Ugye a művészekkel megvoltak a kapcsolataim, akiket együtt dolgoztam, meg azon keresztül sok sztárt elértem. A túloldalon a megrendelők részéről elindult a már említett plenárkortárs művészetek fesztiváljával egyre szorosabb együttműködés. Minden évben megrendezésre került 3 napos fesztiválnak, tulajdonképpen mi voltunk a művész menedzsmentje és a szervezői, társ szervezői. Akkor elindult egy vonal a Hotel Hiltonnal, fönt a várban, ugye Magyarország egyik legpatinásabb szállodája, a mai napig mi vagyunk a hivatalos műsorszervezője a Hotel Hiltonnak. Ez volt a másik vonal. A harmadik vonal az a Jam Pub volt. A cég második évében kezdtünk el menedzselni, ez egy élő élőzenés szórakozóhely volt, ahol minden este élőzene volt, a tulajdonosok azzal bíztak meg, hogy én szervezzem minden estére a zenekarokat. Itt aztán, akit addig nem ismertem a szakmába, ott megismertem ez alatt a 10 év alatt, 3650 koncert alatt. Itt nekem kellett végeznem a marketing és PR feladatokat is, ebbe is bele kellett tanuljak, itt indultak a kapcsolatok a marketing oldalal is, a PR oldalal is, úgyhogy ez a három szál volt az, ami a kezdeti időszakot jellemezte, illetve ott volt a Parti zenekarunk, ahol már mint szervező is részt vettem. Észrevettem, hogy egy demográfiai hullámkelős közepén vagyunk, a magyarországi ratkó unokák akkor értek a házasságkorba, és megemelkedett az esküvőknek a száma. Úgyhogy csináltam online egy esküvőzenekar kereső rendszert, ami szintén nagyon nagy részét adta a cég kezdeti éveinek. 16 zenekarnak is szerveztünk koncerteket, rendezvényre és esküvőkre. Ezek a fő lábai voltak az indulásnak.
2: Magyarán nagyon sokrétű, gazdag zenei tevékenységet folytattatok.
3: Ez így van. Szinte azt kell, hogy mondjam, hogy mindent, amit értem, abban én elindultam. Ha volt egy lehetőség, igen, esküvőkre ide zenekar kell, hoppá, akkor nyissuk ki az esküvők felé. Rendezvényzenekarokban hiány van, akkor nyissuk a rendezvényzenekarok felé. Egy csomó minden felé, mintha egy ilyen legyezőt szétnyitottunk volna. Nagyon sok minden felé nyitottam.
2: És mennyire volt jelen akkortájt az erős konkurencia? Mert ugye arról már beszéltünk az interjú során, hogy a lehető legjobbkor kezdétek a pályafutásotokat.
3: Minden, ami sikeres, azt előbb-utóbb koppintják. Elmondhatjuk magunkról, hogy...
2: De várjál, ti koppintottatok, vagy titeket koppintottak, nem mindegy?
3: Hát azt kell mondjam, hogy minket koppintottak. Ki lehet mondani, hogy mi voltunk azok, akik a 2000-es években elkezdtek rendszeresen Magyarországon koncertet szervezni a 70-80-90-es évek nemzetközi sztárjainak, nevezzük őket retrosztároknak. A retrosztárok reneszánszának mi igencsak aktív és úttörő részesei voltunk a 2000-es években, és amikor látták a sikereket, akkor szaporodtak el a retrokoncertek, és kezdtek el egyre többen retro koncerteket szervezni, és jelentek meg a retro fesztiválok. Lehet, hogy velünk egy időben is voltak már piaci szereplők, de az biztos, hogy a kezdeteknél mi voltunk az egyik legerősebb úttörője ennek a vonalnak, amit képviseltünk.
2: Erre hogyan éreztetek rá, hogy az ilyen zenére újra van igény?
3: A 90-es éveket nagyon a technózene jellemezte. Mondhatjuk azt, hogy hirtelen ott a 89-ben, a 80-as évek végén az Eurodisco úgy, mintha elvágták volna egyik pillanatra a másikra, és egyszer csak berobbant a techno, rave és hasonló stílusok őrülete. Mellette azért ott volt a hagyományos mainstream értelemben vett könnyű zene is. A 2000-es évek elején ott megint történt egy váltás, ott a technónak lett vége, és elindult megint a dallamosabb popzene felé a mainstream-ebb irányzat. Ennek a folyamatnak persze modernebb hangzásban, de elindultak a 2000-es évek sztárjai. Ennek a stílusváltásnak a hátán megérkeztek újra a retrosztárok, akik szintén a dallamosabb zenét képviselték. És ezt ott azért a rendezvényeken az ember magába szívja egy jampába, ahol minden nap élő zene volt, ahol minden héten diszkó volt csütörtök péntek szombati napokon, meg a rendezvényeken, az esküvőkön, ahol a zenekarok játszottak, ott a közönség alakított ki egyfajta igényt a zenekarok felé. Tehát egy esküvő zenekar elkezdett játszani, nem táncoltak annyian, oda mentem, vagy ők vagy én oda mentem, hogy váltsatok stílust. És akkor arra felálltak táncolni. Hoppá, akkor a zenekar a következő alkalommal már azzal a stílussal kezdett. Ugyanez volt mondjuk az éjszakai szórakozó helyeken is. Ott álltam, néztem, szívtam magamba a rendezvényeket. Volt egy olyan 8 év, amikor minden nap rendezvényünk volt, ugye a Jam Pub véget, még hétvéket szerdán is. Ott álltam és szívtam magamba azt, hogy az emberek mire állnak föl, mire táncolnak, mire buliznak. Ott kaptam a bulizó emberektől, kaptam az inspirációt, hogy mi az a zene, ami tetszik az embereknek, és mi az, amire buliznak és felhőtlenül jól érzik magukat.
2: És ez a zene elsősorban a 70-es, 80-as, 90-es évek zenéje volt, a mai meghatározással élve a retro muzsika volt?
3: Nem csak. Inkább úgy fogalmazok, hogy a 2000-es évektől elindult egy ilyen dallamos popzenei irányzat. Ennek megvolt a modern hangzása, megvoltak a képviselői, Beyoncé, Lady Gaga és a többiek, Christina Aguilera, és ezt a vonalat képviselték. Tehát ott azért volt énektudás, egy nagyon minőségi pop zenét közvetítettek a világnak, Justin Timberlake, Justin Bieber, Jennifer Lopez és sorolhatnánk, de azért az ő számaiknak is megvolt egy dallamos hangzásvilága, és ebbe a dallamos hangzásvilágba illeszkedett bele a 70-80-90-es évek sztárjainak is a stílusa, a dallamos zenéje. Természetesen nem voltak már olyan sikeresek, mint fénykorukban, és nem voltak olyan sikeresek, mint a 2000-es évek nagy sztárjai, de magába a stílusba, ebbe a populáris mainstream vonalba beleilleszkedtek.
2: Ki volt az első nemzetközi sztár, akivel dolgoztatok?
3: Az első nemzetközi sztár a London Beat volt. Ugye 89-ben indult a karrierjük, rádiók is sokat játszották őket, I've Been Thinking About You, slágerük volt a legmenőbb, nem is tudom, hogy alakult ki. Nagyon sok vonalat indítottunk el, talán, hogy őket értük el a legkönnyebben. Őket értük el először. És velük tudtunk először úgy megegyezni, hogy eljöjjenek egy klubba, és ez egy klub fellépés volt. Ez volt a mérvadó, hogy őket tudtuk elérni, és ezért a London Beat lett az első.
2: Jó, de hogyan tudtátok őket elérni? Fölmentél az internetre, megnézted, hogy léteznek-e még, és megkerested az elérhetőségeiket? Hogy történt meg ez a gyakorlatban?
3: Hát, hogyha én ezt most elmondanám neked, akkor itt minden rádióhallgató tudna alapítani egy rendezvényszer, koncertszervező céget. Úgyhogy ezeket a praktikákat most nem fogom elmondani. Nagyon sok trükk volt, úristen. Annyit azért elárulhatok, hogy akkor még azért az internet nem volt annyira népszerű. Tehát itt azért kiépíteni a kapcsolatrendszert azért az nem volt egyszerű. Volt, hogy én kiutaztam Londonba, hogy találkozzak a különböző menedzserekkel. Volt, hogy 31 évesen ott álltam Londonban, és akkor kerestem kezembe a London térképpel, mentem és kerestem a Rick Astley-nek a menedzserét, hogy leüljünk tárgyalni. Kerestem partnereket, ismerősöket, ismerősök által ismerősöket. Tehát, hogy nagyon nehéz munka volt ezt az elején kiépíteni.
2: Jó, én értem azt, hogy ennek a munkának nagyon komoly háttere van. Magyarán, hogyha én most előkeresem a London Beatnek az elérhetőségét, és írok nekik mailt, hogy van egy kis színpadom a kertem végében, akkor valószínűleg nem jönnek el. Ehhez azért jóval több kell. Vagy hát ez is pénzkérdés.
3: Több mint valószínű, hogy nem fognak elmenni, hanem azt mondják, hogy ott van a Marshall, keresd meg, és akkor majd a Marshallon keresztül jövünk. Ezt azért mondják, mert ők nem ismerik az adott országnak a viszonyait. Nem tudják, hogy kiben lehet megbízni, hogy ki lesz neki fizetve, hogy lesz neki fizetve, hogy lesz megszervezve az a fellépés. A Marshallnal már dolgoztak, pontosan tudják, hogy akkor minden rendben van. Az utazás rendben van, a repülőgép rendben van, a nagyobb láptér rendben van. Mi már tudjuk, hogy mit fogyasztanak, tudjuk, hogy milyen bekészítés lesz a szállodában. Nincs gond. Ő mindent csinál, és nekünk semmi gondunk nincs vele. Tudja a helyi viszonyokat, ő felel az anyagi részéért is, ő felel a szervezéséért is. Több mint valószínű, hogy ezért azt fogja mondani, azt fogják válaszolni, hogy közvetlenül nem megyünk, itt van a magyarországi partnerünk, és majd ő megszervezi. Nagyon sok sztárral vagyunk, nagyon jó viszonyban, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok sztárt én közvetlenül hívok. Volt egy nagyon jó sztori, eladófélben volt a telefonom, és föltettem a Facebookra, hogy kikkel beszéltem ilyen közvetlenül azon a telefonon, és kitettem a képeket, és megmondtam, hogy ezeknek és ezeknek a világsztároknak a hangja még mindig ott köröz a telefon membrányában. Hát hatalmas csomó like, meg nevetőfej, meg nem tudom, 24 óra alatt elment a telefon. Én nem tudom, lehet, hogy valami rajongó vette meg. Hát most a viccet félretéve, tényleg közvetlenül hívom őket. Kit emelnék ki? Hát azokat emelnénk ki, például akik ott voltak az esküvőnkön. Tehát, hogy már olyan viszonyban vagyok a sztárokkal, hogy meghívtam őket az esküvőnkre. Ott volt Mr. President Coco Jumbo-val. Kaptunk Coco Jumbo-t speciálba éjfélkor az esküvőnkön, azért

0: de nem vele, hanem a menedzserével közvetlenül beszélünk. A No Mercy-vel vagyok nagyon nagy haver, az egy nagyon nagy figura. Miami-ban, nekem a Miami az mindig a szívem csücske. Ő Miami-ban lakik, hozza ezt a Miami életérzést onnan a South Beach-ről. Vele is közvetlenül beszélgetünk, egymásra írunk néha, ott a WhatsApp, és ott jönnek, mennek az üzenetek. Még akkor is, ha nincs éppen buli. Azt mondja, hogy Norbert, itt vagyok, Brunóban éppen fellépek, beugrok Magyarországra, intézd már a... Jó, persze, elintézem neked a szállást, gyere, és akkor majd bandázunk egyet. Vagy például a Labus jött Magyarországra, és volt egy stúdió munkája, valamelyik filmzenét kellett neki, rajzfilmzenét kellett neki felvenni, és egy magyar zenekar játszotta föl a zenét, és akkor mondta, Norbi, eljössz velem? Nem ismerem, nem tudom, hova kell. Persze, jövök, megyed. Elmentünk, és bandáztunk egyet, pedig nem is volt közös fellépésünk. Sőt, doktorálbannak még videó klipet is szerveztünk, meg Mr. Presidentnek is. Úgyhogy nem is volt fellépés. És mondta Norbert, eljössz velem? Persze, segítesz a szervezésben? És ott bandáztunk egész nap, jöttem vele, segítettem, intéztem a vizet, nem tudom. De hatalmas nagy élmény egy világsztárnak a videoklipje. Sőt, még az egyik jelenetben benne is voltam. Igen, hatalmas élmény.
1: Norbi, mindent megválaszolsz majd a céged fontosságáról, hogyha válaszolsz arra a kérdésemre, hogy az esküvőtökön ezek a sztárok, a Bonnie M, ott van, Mr. President, Wolf Kati, ingyen léptek fel, vagy fizettetek?
0: Nem, egyszerűen meghívott vendégek voltak. Kérdezték, hogy mi a szokás Magyarországon, NASA ajándék, ilyesmi, és mondom, ég egy adta végén, ne csináljatok semmit, énekeljetek el egy számot. És akkor tulajdonképpen ez volt a NASA ajándékuk.
1: Itt a Pátria Rádió, benne a beszélgetős Pentaton. A Marshall Norberttel készült interjúnkat, amelyet már hallhattak adásunkban, egy hét múlva folytatjuk, akkor főleg a retro sztárokkal közös élményeiről mesél majd. Most zene, játsszuk a Kim Novák Vérnász Abika Dala című zeneszámát, amelynek hangszerelésében, ahogy a beszélgetésben kiderült, Norbi is közreműködött.

0: A Pentaton beszélgetős változatában Marshall Norbert harsonaművészt, rendezvényszervezőt kérdeztem, majd a Kim Novák zenélt, az elhangzott szerzemény hangszerelésében Norbi is közreműködött. Az interjút, amelyet már hallhattak adásunkban és megtalálhatják a honlapunkon is a podcastek között, egy hét múlva folytatjuk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket műszaki munkatársam Kubányi Péter nevében is. További szép napot kívánva búcsúzik már a Puha József.
1: Soron következő nappalinkban többek közt egy nyári témával is készülünk, mert hogy színekről, kiegészítőkről, öltözködési kultúrákról beszélgetünk majd Pukkai Judittal. Jöjjön egy kis ízelítő interjúnkból.
2: Ez bizonyított tény, az első benyomást az emberek rólunk 0,1 másodperc alatt teszik. Tehát ennyi idő alatt nem tudunk szépeket mondani magunkról, nem, hogy mondani, tehát ez annyira nem elég, hogy levegőt vegyünk, ami a hangképzéshez szükséges. Tehát, hogy tényleg annyira van, hogy az első benyomás rólunk, azt vizuális kép alapján teszik. És hát ugye ennek a legnagyobb része az öltözködés. Maga az öltözködés az egy vizuális nyelv, az egy kommunikáció magunkról.
1: Récsei Noémi vagyok, csütörtök délelőtt is számítok kedves hallgatóink megtisztelő figyelmére.
3: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Olcsóbb üzemanyagot sürget az SAS. Donald Trump kemény katonai válaszcsapást helyezett kilátásba Irán ellen. Az ország nyugati felében holnap már harmadfokú lesz a hőségriadó. Üdvözlöm Önöket, Kis Balázs vagyok a hírekkel. Az ellenzéki SAS azt javasolja, hogy a kormány csökkentse az üzemanyagok jövedéki adóját az uniós minimumra, az áfát pedig 15%-ra. A párt szerint ezzel egy átlagos benzintank megtöltésekor akár 20 eurót is megtakaríthatnának az autósok. Az SAS úgy véli, a költségvetés kieső bevételeit ellensúlyozná a megnövekedett üzemanyagforgalom. A jelenlegi szabályok szerint Szlovákiában a benzin áfája 23%, míg például Lengyelországban 8%. Donald Trump amerikai elnök kemény katonai csapásokat helyezett kilátásba Irán ellen, válaszul a Jordániában állomásozó amerikai egységek elleni rakétatámadásra. A Fox News-nak adott interjúban azt mondta, hogy az Egyesült Államok keményen vissza fog ütni. Trump szerint az amerikai katonáknak csak néhány percük volt arra, hogy elfogják az iráni rakétákat, mielőtt azok célba értek volna. A jordán hadsereg közlése szerint légvédelme ma hajnalban 5 Iránból indított rakétát semmisített meg, a támadásnak nem voltak áldozatai. A délnyugat franciaországi tűzoltók egy Párizs területének négyszeresét meghaladó kiterjedésű erdőtűzzel küzdenek, miközben a térségben ma a 40 Celsius fokot is meghaladta a hőmérséklet. A Gironde megyében Bordeaux környékén pusztító tűz miatt már mintegy 220 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. A hatóságok szerint az éjszaka viszonylag nyugodtan telt, a lángok nem terjedtek tovább, a tüzet azonban egyelőre még nem sikerült ellenőrzés alá vonni. Az érkező hőség és az erősödő szél ismét növeli annak veszélyét, hogy a tűz intenzívebbé válik. Az SAS és a parlamenten kívüli demokraták szerint gyanús fakitermelés zajlik a Murányi Fennsík Nemzeti Park területén. A demokraták úgy vélik, hogy az államot a kitermeléssel kapcsolatos túlárazott szerződések és kedvezőtlen árak miatt akár 1 millió eurós kár is érhette. Az SAS emellett egészséges fák jogellenes kivágásának és értékes erdőállományok pusztításának gyanújáról beszél. A Nemzeti Park igazgatósága közölte, hogy a faanyaggal való jogosulatlan gazdálkodás gyanúja miatt korábban feljelentést tett. Az idei év eleje óta 148 bejelentés érkezett az inváziós ázsiai lódarázs feltételezett megjelenéséről Szlovákiában, de egyetlen új előfordulást sem sikerült igazolni. Az utolsó megerősített esetet még tavaly decemberben észlelték Lozorno ipari parkjában. Az állami természetvédelem tájékoztatása szerint a bejelentések egy része a Zastav Sršnja mobil alkalmazáson, a többi e-mailben és a gyors riasztási rendszeren keresztül érkezett. Tavaly összesen több mint 1100 bejelentést vizsgáltak ki a szakemberek.
0: Időjárás.
1: Mától több napon át igazi nyári kánikulában lesz részünk, az egész ország területén első és másodfokú hőségriasztás van érvényben. Az esti órákig a csúcsértékek 30-35 fok között alakulnak, csapadék sehol sem várható. A folytatásban még ennél is melegebb lesz, holnap, majd a hét végén is tikkasztó hőségre, közel 40 fokos maximumokra számíthatunk. A nyugati ország részre vörös riasztást adott ki a Hidrometeorológiai Intézet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a Jaros utcában útmunkák miatt lassul a forgalom, ott jelenleg 5-10 perces várakozásra számítsanak. A D1-es autópályán Pozsony felől Nagyszombat felé tartva a csatai pihenőhely előtt is araszolnak a járművek, ezen a szakaszon 10 perces torlódásba futhatnak bele. Radar méri a sebességet Csáb mellett mindkét irányba. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
3: Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Kálmán Norbert.
4: Ógyalán, ahol 19 éven át a szlovákiai meleg rekordot tartó 40,3 fokot mérték, és amely így a dél-szlovákiai hőség egyfajta jelképe lett, július első 27 napjában mindössze 4 mm eső esett. Most újabb 40 fok közeli hőség jöhet. Hol tart az aratás, és mit bír még a kukorica és a többi szántóföldi növény? Erről beszélgetünk Csicsai Péter növényorvossal, állandó ágazati szakértőnkkel. Hát egyfajta helyzetképként mondanám, aki tegnap figyelte a magyarországi híreket, az láthatta, hogy megdőlt a negatív vízállás rekordja a Dunán, és az is elhangzott, hogy van olyan folyó, ahol az összefüggő vízfelület is eltűnt. A most reggeli, alig fél órás hír, hogy rendkívüli aszály készültséget rendelt el Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Hát érezzük, hogy a hőmérséklet ami jön, és ugye jönni fog, mondják a meteorológusok. Hát nem volt még ilyen, megint itt van ez a hőkupola jellegű 40 Celsius fok körüli hőmérséklet, és hát most akkor fordulok a mezőgazdasági szakértőnkhez. Hogyan értékeli ezt a helyzetet?
5: Hát rendkívül kemény helyzetben vagyunk. Sajnos tény és való, hogy ilyen rendkívüli meleg még nem fordult elő. Utoljára 2007-ben voltak ugye azok a rendkívüli melegek, illetve 2013-ban volt egy rendkívül hosszú aszályos időszak, ami tényleg a kukorica szenvedett meg leginkább. Nagyon érdekes, hogy abban az időben, tehát galántai és a komáromi járásban is teljesítettem meg szolgálatot növényorvosként. Egyértelműen látszódott, hogy a Duna menti terület, amely a sziget, illetve a Kis-Duna, Nagy-Duna befolyásolás alatt állt volna, itt volt a legrosszabb a kukorica, míg a nagycombati táblán fölsőszelitől kezdve gyakorlatilag gyönyörűen néztek ki a növények, tehát rendkívüli probléma a talaj, elsősorban most jelenleg. Az már látszódik, hogy nem fognak aratni a gazdák ott, ahol kavicson van a kukorica, mert egyszerűen kiégett. Tehát a csapadékhiány, ugye mindenki számított az elmúlt két hétben, hogy jelentősebb esők lesznek, hiszen ilyen 20 mm körüli mennyiséget jelzett előre a meteorológiai szolgálat, amiből 1-2 mm lett. Na, sajnos még arra se volt elég, hogy a kukorica tövéhez lefolyjon a víz, úgyhogy a kukoricából rendkívül jelentős termés kiesés lesz. Ami pedig a gabonákat illeti, a kalászos gabonákat, végül is összesítésben nem lett olyan rossz az aratás. Ugye múltkor éppen gombaszögön voltam a táborban, és akkor kezdték az aratást Rimaszombat környékén. Hát innét a csalló közből bizony meglepődve hallottuk, hogy jóval 7 tonna fölötti árpákat, illetve 4 tonna fölötti repcéket takarítottak be az itteni 2-3 tonna körüli termésekhez képest, illetve hát sajnos nálunk a homokok leszerepeltek úgy, hogy ott 2 tonnás buza is gyakori volt. Összesítésben azt mondom, hogy a kalászos gabonák és a repce nem lett rossz, sőt a repce az valószínűleg így, hogy országosan átlagos vagy átlag fölötti hozamot fog produkálni összesítésbe. Míg a buzánál, árpánál a nagy ingadatások mellett is valamivel gyöngébb, mint a sok éves átlag a termés. Relatíve egész jól bírták a gabonák ezt a száraz időszakot, úgy látszik megfelelő időbe érkezett akkor az a kevés csapadék is, ami volt.
4: Hallani azért a háttérben kicsit autentikus módon valami aluszékony kakast, aki kicsit ilyen 8 óra, majdnem 9 óra felé ott kukorékol, ez ilyen hangulatosá teszi az interjút, de itt ugye mondjuk, hogy mennyi eső nincs. Hát van-e ennek értelme, hogy ugye ezt szokták mondani a gazdák, hogy hát mekkora eső kellene, hogy túléljen a kukorica, mind amit mond, vagy akár a napraforgó, vagy akár más termény. De ezeknek már ilyen hőkupola közelettével megelőlegezem ezt a kemény mondatot. mert ott nincs is értelme talán. Hát mi marad a gazdának tulajdonképpen, és mit vár ettől a, nem is tudom, talán csütörtöktől beharangozott, vagy holnaptól beharangozott, megint ez a 40 fok körüli hőmérsékletektől, és azt hiszem, hogy keddig van kiadva ez a harmadfokú hőségriasztás, jövő hét keddig, és azt is mondják, hogy nem nagyon látni a végét ennek, nem tudják a meteorológusok, hogy meddig fog eltartani. Az a élethelyzet a mezőgazdaságban, amit most leírt, hogy a kukoricának például a kavicsos területeken szinte vége van, az hova fog még innentől kezdve durvulni?
5: Hát, ezt csak a jó Isten tudja megmondani. Egy biztos, hogy a kukoricából nagyon jelentős terméskiesés lesz, és országos szinten azt mondom. Talán a Tátra alján nem, egyébként ott szoktak lenni a legjobb kukoricák. Az utóbbi időben nagyon eltolódott egyébként a termesztés felső részekbe, tehát azelőtt, ahol burgonya volt, a legszebb kukoricák teremnek, ezt komolyan mondom. Tehát itt sajnos, ahogy nézegettem éppen múlt héten, a 300 akárhányas, tehát rövid tenyész idejű kukoricafajták esetében már sárgolnak a szemek, és ott már minimális esély volt arra, hogy egy kis szemnövekedés még jönne, hogyha lenne egy kis eső. Tehát ha még a héten lenne eső, akkor azt mondom, hogy sok esetben ugye a 400-as, a késői, középkésői fajták esetében ott még biztos, hogy segítene, de ahhoz legalább egy 30 mm körüli csapadék lenne szükség. Tehát a lokális záporok helybe nagyon-nagyon sok helyen tudtak segíteni a termesztőknek, tehát nagyon meg is látszódik például, ugye, amit múltkor említettem, hogy Dunaszerdahely, Galánta feletti részeken, ahol azelőtt rendkívüli aszály volt, az a 40 mm körüli csapadék 20-szal indult, és 40 mm fölötti lett. Látványosan segített a kukoricákat, és gyönyörűen telnek ki a szemek. Ugye itt ettől a vidéktől lefele, tehát azt lehet mondani, hogy Dunaszerdahelytől lefele egészen Párkányig bizony-bizony nagyon komoly a helyzet, tehát ez a rész kimaradt ebből a csapadékból. Itt azért egyértelműen látható az, hogy a kukoricák azok rendkívül szenvednek, és ugye mivel páratartalom sincsen, reggelre a növények még akkor sem néznek ki túlságosan jól, amikor kiszokott menni a gazda, hogy azért még végig szokott menni, vagy meg szokta nézni, vagy ha az ember megy munkába a főút mellett, ha körülnéz, azért itt már nagyon-nagyon látszódik a negatív hatás. A másik dolog az, hogy még itt van egy kulcsnövény, szintén a napraforgó. Meglátjuk, ez elviekben jobban bírja a csapadék hiányt, tehát egy nagyon érdekes növény. Azt mondják, olyan, mint a jó asszony a napraforgó. Még ha nem is néz ki a legszebben, de akkor is azért nagyon szép dolgokat tud produkálni. Úgyhogy azért ebben még nagyon sokan bíznak. Magyarországot példaként hozva fel, az idei volt az első, amikor soha történelemben még nem fordult elő az, hogy napraforgót vetettek többet, mint kukoricát. Tehát az olajosoknak most jelenleg azért elég jó piaca van. Annyi relatíve jó hír van, hogy az ukrán-orosz összecsapások következtében ugye lebombázták az oroszok azért rendesen az ukrajnai kikötőket, és megtorpedoztak egy csomó hajót is. Valamit, és mérhető mennyiségben ment fel a buzának az ára, tehát meglátjuk, hogy ez mennyire fogja befolyásolni a mi helyzetünket. Azért Nyugat-Európában is jelentős szárazság van, tehát az aratás szerintem ott se lett végül is a legjobb. Már megmondom őszintén, az utóbbi két hétben a kifizető ügynökség varázslatainak köszönhetően, mert nálunk ugye megint ügyesek voltak, egyszerűen nem jut rá idő, hogy tételesen végignézze az ember a gabonapiaci beszámolókat mindenhol.
4: És hogyha eltekintünk az esőhiánytól, akkor maga ez a 40 fokos hőmérséklet, ez mi az, ami, tehát hogy mit tud tenni, illetve az, hogy még éjszaka sem hűl le a levegő, tehát hogy nincs amolyan éjszakai regenerálódásra lehetősége a növényeknek.
5: Ez egy örületes tesz egyébként, nagyon érdekes, hogy pont a kukorica az, ami leginkább bírja a meleget, tehát hogyha az éjszaka 25-30 fok közötti hőmérséklet van, nappal 30-35 közötti hőmérséklet van, ugye az őshazájában, Mexikóban, illetve az Egyesült Államokban is ilyen hőmérséklet található, de ott nagyon magas páratartalommal párosítva, tehát az nagyon jól bírja. Tehát ő jól bírna ezt, csak ugye a 40 fok azért az már sok, és csapadék nélkül a növény ugye védekezik. Tehát egy nagyon érdekes dolgot lehet megfigyelni. lenne, ezt inkább a paprika, paradicsom és az alma termesztők veszik legjobban észre, hogy a nagy melegbe egyszerűen a növény, hogy védekezzen a kipárolgás ellen, megszünteti a fotoszintézist, tehát bezárulnak a légcsere nyílások, azok apró kis lukacskák a levélen, amik vannak, amiken keresztül lélegzik a növény, és párologtat is. És ezáltal pont a fordítottját éri el, mert ilyen esetekben jelennek meg ugye különböző tünetek a növényeken, tehát például az almánál is, meg a paprikánál is a kalciumos bogyóhiány, tehát a bogyón ilyen elhaló foltok jelennek meg, ugyanúgy a paradicsomnál is, illetve tipikus tünet a napégés. Tehát a szőlőnél is megfigyelhető ugyanúgy, hogy egyszerűen széttégnek a növények, de dinnyénél kezdve dinnyék megfőnek. Nagyon sok kertész volt abban nagy bajba, ugye most vetették a céklát, azt június végén, július elején szokják vetni mindig az őszi céklákat, szó szerint megfőttek a maguk a talajba. Tehát ugye abban 1-2 cm-es mélységben, amiben kerül az a picike mag, azért a napon ott 60 fokot is mutatott a hőmérő, és a talaj hiába tudott valamennyit kompenzálni, azért 40 fok fölött egy szó szerint megfőttek a növények.
4: Ismét hőkupola közelít felénk. Hogy ez a Dél-Szlovákia mezőgazdaságot hogyan érinti majd, arról Csicsai Péter növényorvos, a állandó ágazati szakértőnkkel beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
5: Köszönöm én is, és még a gazdálkodók figyelmét fel szeretném hívni, hogy nézzék meg a GSA-ban, a rajzos leadós programban, hogy lépjenek be, mintha módosítani szeretnének, ugyanis rengeteg hibajelentést küldött ki a kifizető ügynökség, főképp azoknál a személyeknél, ahol nájomnázmlóval, vagyis bérleti szerződés szerepel, akinél nadobo nyurcsitú, tehát végtelenített szerződés van, ami automatikusan meghosszabb, be kell írni valami jelképes dátumot, amit 2030 utáni időpontra javaslok mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm, jó esőt, és 30 fok körüli nyarat kívánnák mindenkinek.
4: Április 1-én 14 ágyal nyílt palliatív osztály egy nyugat-szlovákiai kisvárosban Partizánszkén, és az első naptól megtelt. A várakozás onnantól kezdve akár 2 hét is lehetett. Egy végstádiumú beteg életében azonban ez már maga a teljes hátralévő idő adott esetben. Kamis Saskó egészségügyi miniszter szerint a méltó ellátást hangsúlyosabban be kellene emelni az össztársadalmi vitába. De valóban a vita hiányzik-e? Vagy ágy? Vagy szakember? Vagy épp a biztos finanszírozás. Juhos Ferenccel, a Náczegi Hospice alapító igazgatójával beszélgetünk. Hát kérdezhetnénk kicsit ilyen, nem is tudom, elégedetlen cinizmussal, hogy hát Szlovákiának van egy 20 éves hospice tapasztalata, és akkor most a miniszter, a szaktárca vezetője fölveti, hogy hát többet kellene erről beszélni. Hát 20 év után kérdezhetnénk, hogy nem tudják a rendszer működtetői, hogy mire is van szükség?
6: Hát, én azt mondom, hogy 23 éve kezdtük el a hospice ellátást, és hogy szüksége van, már rég szükség lett volna. Egy, a másik dolog pedig, ahogy a méltóság megtartásáról, hogy többet kellene beszélni, sőt, naponta kellene beszélni. Csak van egy másik dolog, amit ön is említett, hogy ágy kérdése, emberi kérdés, vagy pénz kérdése. Na most ezt nagyon nehéz eldönteni. Nagyon nehéz eldönteni, mert el tudja képzelni, van 25 ágyunk, a biztosító 16-ra írt szerződést. Akkor minek kell máshol még nyitogatni hospiszokat, ha a meglévőkben sincs aláírva a szerződés a biztosítókkal. További dolog, a biztosító megemelte a fizetéseket. No, de ha maga elolvasna azt, amit a biztosító kontrollálná írt nekünk, szerintem elvörösödne. Mi is elvörösödtünk. Nem azért, ahogyan írta, hanem amit írt, a méltóságteljes ellátásért. Ha valaki egy kontroll papírba beleírja azt, hogy miért ül a beteg a hospice-ban a ágy szélén és úgy etetik, akkor mit gondol ön? Ez a méltóság.
4: Ez akkor azt mondja, hogy azért itt több sebből vérzik a dolog.
6: Én azt hiszem, hogy aortából vérzik a dolog. Aortából vérzik a dolog, nem több sebből. De nagyon.
4: Hogyha mondjuk betelefonál önöknek valaki, hogy a hozzátartozókat már nem tudják otthon gyógyítani, olyan családi körülmények vannak, hogy egyszerűen képtelennek megszervezni azt, hogy valaki otthon maradjon mondjuk a nagyszülővel, ne adj Isten esetleg valami fiatalabb korban lévő, de már valami tragédia folytán rászoruló hozzátartozókkal, akkor mi következik a következő 24 órában? Tehát, hogy hogyan megy a megszervezése annak, hogy valaki bejusson egy ilyen ellátásra, miközben hát tudjuk, hogy milyen várólista van, és itt például a Partizánszkij esetet említve egy nap alatt betelt az a hely.
6: Én azt hiszem, hogy azért egy napot meg kell nézni, hogy hány nap alatt telik meg az hely. Azért, tudja, 25 éves tapasztalattal a hátunk mögött azért tudjuk, hogy telnek meg a hospiszok. Mikor telhetnek meg a hospiszok. És mi a diagnózis, vagy mely diagnózis alapján telhetnek be a hospiszok. És utána jön a biztosító. Most el tudja képzelni, itt fekszik nálunk a páciens, föl van véve. 2 hónap után a biztosító meghosszabbítja, 6 hónapot lehet a hospiszban, meghosszabbítja, hogy igen, még továbbra is hospiszellátás szorul. Jön az ellenőrzés, az ellenőr kidobja, mert a bácsi már megy. A bácsi jár, és visszamenőleg nem fizeti meg az ellátást. Akkor hogy éljenek meg a hospiszok? Ez a méltóság teljes ellátás. Az, hogy mindent megteszünk a betegért, hogy jól legyen, gyógyul, kicsit jöjjön jobbra, biztosítanak, ez nem tetszik. A biztosítanak azt tetszik, hogyha idehozzák a beteg, és holnap után pedig meghal. Ez a méltóság teljes ellátás. Ez nem az.
4: Most akkor ebből az állításból dobbantva kérdezem, hogy a Náczegi Hospice ugye 2004 óta működik.
6: Igen.
4: Hát itt mondjuk, hogy itt már van azért 20 éves tapasztalata magának az országnak is ezzel a hospice működtetése kapcsolatban. Hogyha ebből a 23 éves tapasztalatból azt mondja, hogy meg tud mondani egy rendszer szintű hibát, amelyhez a több mint 20 év alatt egy kormány sem mert hozzányúlni, pedig... hát mondjuk lett volna mód is rá igazából, meg alkalom is, akkor mit mondana, hogy mi az, amit nem oldanak?
6: A biztosítók való együttműködés, ami végképp nem működik, mert elsősorban van egy állambiztosító, amit úgy hívnak, hogy általános egészségügyi biztosító. Ha az nem írja alá szerződéseket a hospiszokkal, akkor ki írja alá? Ha az állami egészségügyi biztosító így viszonyul a hospiszokhoz, az viszonyul, akkor azok, akik a hospiszokat működtetik, mit csinálják? De én mindig azt mondom, hogy akkor is fogok harcolni a beteg méltóságáért, hogyha a biztosító így áll hozzá. Mert ha a biztosító így fog hozzáállni, én őszintén megmondom, én az államtitkár úrnak azt mondtam, amikor megjöttem ellenőrzésnek eredmény, hogy államtitkár úr nem ne hospiszokat nyissanak, hanem halottas házakat. Mert egyszerűbb.
4: Azt mondja a miniszter, hogy valami kiterjesztett társadalmi párbeszédre lenne szükség a palliatív ellátás szint emeléséhez éppenséggel. Mi az, amiről ön szerint többet kellene beszélni? Éppenséggel az, amit mondjuk mindig mondanak, hogy nincs elegendő ugye munkaerő ebben az irányban, sőt ez már valószínűleg európai probléma. Azt mondja, nem igaz? Van munkaerő?
6: Az igaz, van munkaerő. Kérdem én, ha mi 23 éve működtetjük az egészet, és senki se kérdezett meg bennünket, akkor hogy működik az egész? Akkor milyen párbeszédre van szükség? 23 évig senkit nem érdekel a hospice. Tisztelt a kivételnek Roman Kovács az elején, a miniszter úr, akik segítettek, hogy létrehozzuk. Azóta senki meg nem kérdezte, hogy működik a hospice. Van-e segítségre szükségtek? Vagy mi a sarkalatos pontja annak, hogy tudjuk működtetni a hospice-okat? Akkor hol tartunk? Persze, hogy párbeszédre van szükség, de nem holnap, ma, tegnap. De normális párbeszédre, nem tüntetésre. És ha kimegy az asszociációt tüntetni, 10%-a több bágyat kap, mint az, aki nem megy tüntetni. Hát hol vagyunk? Akkor mit érdemel a beteg? Az a beteg, aki halálos vagy súlyos beteg, az nem érdemli meg, hogy el legyen látva. Megérdemli. A utolsó pillanatig. Az emberi méltóságát az utolsó pillanatig meg kell tartani. Akkor van értelme ezt csinálni. Abban a szentséges pillanatban ezt nem csináljuk meg, akkor zárjuk be a hospiszokat, zárjuk be a kórházokat, és zárjunk be mindent.
4: A Most leülne a miniszterrel, mit tudna ezzel kapcsolatban mondani neki? Fölveti ugye, hogy kell a társadalmi párbeszédnek a kiterjesztése, másrésztről, meg hát itt van ön, aki az elmúlt 10 percben fölsorolt egy csomó kardinális problémát ráadásul. De mi az, amit mondaná neki, hogyha ilyen rövidebb ideje lenne nála?
6: Igen, hogyha a miniszterelnök lesz egy biztos, hogy lesz ideje találkozni, én újra elmondom neki, kedves miniszter úr, próbáljuk meg újra fogalmazni a hospice gondolatát, írjuk újra a hospice történetét, helyezzük új alapokra a hospice történetét, de elsősorban akkor tudjuk megalapítani, mi is az a hospice. Tehát mi a végső stádium? Ki tudja megmondani? Ha az az orvos, aki ide küldi a beteget a kórházból, és azt írja oda, hogy hospice ellátásra van szükség, és a biztosító pedig azt mondja, hogy annak a primárnak, a főorvosnak eldönteni, fölveszi, hogy ellátásra van szüksége, kérdem én, az, aki kezeli azt a beteget, azt tudja, nem az, aki fölveszi. Az már csak konstatálja azt, hogy mi van beírva a korlapba. Hogy bírálhatja tőlül azt az orvosi látáletet, az, aki csak először látta a látáletet, és a beteget. Hadd ne mondjam azt, az ellenőrző 5 perc alatt azt mondta, hogy objektívan látta 5 percig a beteget ott üt a hátszélén. Hát majdnem mondom, hogy 3 hónapig lehetséges, hogy a beteg nem tud főkenni, és végre főkenni, és akkor ott volt pontosan az ellenőrzés. Ez az objektivitás. Ez nem. Ez egész másról szól. És ha azt mondom, hogy ha nincs rá pénzük, akkor mondják meg, de ne így. Ez szégyen.
4: És hát így a végére akkor kicsit csapjunk át egy azért valamennyire jobb hangulatú témába, de mégis ehhez tartozik, hát úgy, hogy egészségügyi miniszter felvetette azt, hogy már x-szerre mondom, hogy a társadalmi párbeszédet ki kellene szélesíteni, ugye a palliatív ellátást illetően, hát a Dobres-Rötze nevű, hát ez egy ilyen országos díj, ez tulajdonképpen ebbe az irányba megy, ugye önt a jelöltjei közé választotta, ez egy gondozási díj, tulajdonképpen a szociális szolgáltatási menedzseri kategóriába, vagyis tulajdonképpen aki ezen a területen vezet, épít és tevéken tulajdonképpen önt jelölik erre a díjra, és hát ugye a Pravdánál, a Pravda napi napnál van egyfajta közönségszavazás. Azért is említem ezt, mert ön az egyetlen szlovákiai magyar tagja ennek a díjnak. Mit kell erről tudni?
6: Hát igen, engem is meglepett, amikor fölhívtak a televízióból, hogy szeretnének egy kis filmet csinálni, és azt hittem, hogy valakinek segítségre van szüksége, de nem, hogy valaki benevezett ebbe a jó szív díjra, és először van, a hetedik alkalommal van ez megrendezve, először van szavazás, közönségszavazás, és hogy 6 díjra van osztva az egész, 6x3 embert választottak ki, a bizottság az első 3-at, és a menedzseri részen vagyok benne az első 3-ba, de a szavazás mind a 16 jelöltre folyik, augusztus 16-áig lehet szavazni, hát már rengetegen több mint 80 ezeren adták le a voksukat az egyes jelöltekre.
4: Tehát akkor ezt a Pravda napi lapnál internetes oldalán valaki megtalálja, és ott tud szavazni a magyar jelöltre
6: igen,
4: is.
6: Igen, lehet szavazni, és hát kérem a kedves hallgatókat, hogyha úgy érzik, hát nyugodtan lehet. És a szavazás nem rólam szól. A szavazás arról szól, hogy végre valakik észrevették, hogy léteznek gondozók, akik gondoznák a hozzátartozót, akik foglalkoznak méltóságteljesen az emberekkel. Tehát az, hogy valaki vezet, és azt nevezik meg, de én azt mondom, ez a díj nem rólunk szól vezetőkről, hanem mindenkiről, aki ebben a szférában dolgozik. Ettől egyik legszégyen az mosonő, takarítani, ápoló, nővér, orvos.
4: Az egészségügyi miniszter szerint társadalmi vitára van szükség a palliatív ellátás fejlesztésével kapcsolatban. A részletekről Juhos Ferenccel, a Nácegi Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Centrum, valamint a Hospice alapító igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
6: Én köszönöm szépen, és további szép napot kívánok mindenkinek, viszont hallásra.
4: Az önkormányzatok jövőre nagyobb adószabadságot kaphatnak a többszintes üzleti épületek adóztatásában. Nem a lakásokról van szó, a tervezet nem érinti a lakóingatlanokat, hanem főként irodaházakról, hotelekről és más üzleti ingatlanokról. A magasabb adó megjelenhet a bérleti díjban, csökkentheti a tulajdonos hozamát, vagy lejjebb viheti az épület értékét is akár. A lehetséges piaci következményeket Zsupcsán Zoltán pénzügyi elemzővel, a pénzügy.sk alapítójával beszéljük meg. Hát mi van ebben a minisztériumi elképzelésben, tervezetben, és lehet ennek kihatása úgy az ingatlanárakra, hogy tulajdonképpen, ahogy itt a pénzügyminisztérium is fogalmaz, tulajdonképpen a lakóépületeket nem érinteni?
7: Igen, ahogy a felütésben is jelezte, ez közvetlenül kifejezetten a úgynevezett kommerc ingatlanokra, tehát az üzlethelyiségekre, hotelekre, apartmánházokra vonatkozik ez az adóemelés, és csak nagyon röviden, tehát elmondanám, hogy alapesetben, tehát egy városnak, illetve egy közigazgatási kisebb területnek joga van ingatlan adót kivetni, tehát négyzetméter beépítési négyzetméter alapján, tehát hogyha felülről megnéznénk egy ház, egy épületnek a alapterületét, akkor pontosan erre a területre lehet különböző adókat kivetni négyzetméter alapján. Itt nagyon hatalmas a szórás, tehát például Pozsony, tehát a fővárosban egy üzlethelyiség esetén ez lehet 13 euró is, mondjuk egy óvárosban négyzetméterenként, ami egy 100 négyzetméteres kis üzlethelyiségnél az 1300 euró évente, és természetesen minél gazdaságilag kicsit gyengébb, vagy kevésbé lukratív egy terület, akkor ez alacsonyabb, például Dunaszerdahelyen ez egy 3 euró 80 cent, Komáromban 3 euró 30 cent, de például Rozsnyón ez 3 euró 80 cent szintén. Az azt jelenti, hogy ugyanazért a 100 négyzetméteres beépítettségért egy város mondjuk 380 eurót kérhet. Tehát ezek a adók, ezek az üzlethelyiségekre, ahol vállalkozás folyik, elég magasak, csak így összehasonlításképp, hogyha valakinek lakó ingatlanja van egy 100 négyzetméteres, akkor itt 12 eurót, tehát Dunaszerdahelyen például 60 eurót, Komáromban 24 eurót kap 100 négyzetméterért egy város, tehát itt sokszor tényleg 10-szeres különbségek vannak a vállalkozók ellen, tehát hogy az ő hátrányukra. De ami az érdekesség, és amiről szól ez a hír, az pontosan az, hogy az emeletekre eddig nem nagyon vonatkozott komolyabb adó úgymond pódíj, emeleti pódíj. Például, ahogy mondtam, hogy Pozsonyban az alapterületre 10-13 eurót számlázhatott úgymond a város adóformájában, addig a ráépült további emeletekért csak 33 centet, tehát itt szó szerint 40-50-szer kevesebb adót tudott kivetni a város. Közben ugyanúgy üzlethelyiségek voltak ott, irodaépületek, ugyanúgy az átlag állampolgár az ott elvégezte a kisebb-nagyobb ügyeit, papírozásokat egyébként. Ez, tehát, hogy ez 33 centre volt limitálva, és itt vezették be azt, hogy a városok akár az alapterületi adóig is emelhetik ezt a négyzetméter árat. Ez mit jelent a gyakorlatban? Tehát drágább lesz egy ingatlan üzemeltetése a tulajdonosnak. Itt az a kérdés szintén város szintjén, hogy mennyire fogják ezt az emelést elvégezni, hogy egy kozmetikus emelés lesz. Tudni kell, hogy 20 éve nem változott ez a 33 eurócentes emeleti pódíj. Itt nagyobb ugrás is megtörténhet. Emeletenként mondjuk, hogyha csak egy 1000 eurót is számolunk, és itt tényleg kifejezetten a nagyvárosokra kell gondolni, azért kisebb városokban nem olyan sok magas épület van, de ha például Pozsony látképét megnézzük, hát gomba számra növekedtek a 10-20-30 emeletes ingatlanok, sőt már egy oficiális felhőkarcolója is van Pozsonynak. Itt a város ebből nem nagyon tudott adóformájában sok pénzhez jutni, tehát főleg a nagyvárosoknak, a Pozsony kassa és régiójának lehet ez nagyon érdekes. De hogyha keresünk esetleg valamilyen közvetett hatásokat, hogy hathat ez a mi zsebünkre is. Tehát természetesen egy vállalkozónak, hogyha megemelik a bérleti díját, mert biztos vagyok benne, hogy az adót valakinek ki kell majd fizetnie, és ez valószínűleg a bérleti díjban fog tükröződni, akkor a kis vállalkozókra újabb kiadás terhek kerülnek, ez pedig a nap végén bele kell építeniük az árukba, a szolgáltatásaik árába. Tehát ez az egyik irány, de hogyha megnéznénk, hogy esetleg kihathat-e valamilyen úton, módon ez az átlagos embereknek a lakhatására, a bérleti díjára, Ahogy említettem, a hotelekre is vonatkozni fog ez a emelt pótdíj, tehát megemelkedő pótdíj is kiadás, és azért működik, ha nem is egy egylépéses, de egy logikai sorrend alapján, hogyha hotelek esetleg emiatt megdrágítják a szobáikat, a helységeiket, és drágább lesz az üzemeltetése mondjuk egy hotelnek, akkor ez magával húzza a rövidtávú rakóingatlanok, tehát a rövidtávú bérlésnek az árait is. Tehát, hogy egy hotel megteheti, hogy drágább legyen, akkor figyel a piacnak a többi szereplője is, és szintén emelnek. És akkor itt van egy kicsit átfedés a kommerszféra és a lakóingatlanokkal, ugyanis tudni kell, hogy ezek a rövid távú lakóingatlan bérlések sokszor klasszikus lakóházakban vannak, sokszor klasszikus lakások formájában lelhetőek fel, és hogyha ők is megemelik az áraikat, akkor ezek pedig magukkal húzhatják a hosszú távú bérlésnek az árát is. Illetve, ami még érdekes hatás lehet, ez egy újabb adóforma lehet, főleg az apartmánházaknál is. Ez például Pozsonyban nagy probléma. Nagyon sokszor, amikor új építésű ingatlanokat vásárolunk, akkor nem is lakó ingatlant veszünk, tehát oficiálisan nem lakást veszünk, hanem sokszor apartmánokat vásárolunk. Itt is még kérdéses, hogy fognak hozzáállni a városok ehhez a kicsit egy ilyen jogi problémához, hogy papíron ezek apartman házak, de mégis lakó ingatlanként használják az emberek, hogy itt lesz-e valamilyen benevolencia, tehát ezt meglátjuk. De mondom, a legnagyobb probléma az lehet, hogy ezek az úgynevezett rövidtávú bérlések, ezért úgy is elkezdték őket jobban felügyelni városi szinten. Vannak adatjai a városnak, hogy befizették ezt a turisztikai adót, a napi adót a minden egyes éjszakázás után, a turisták után a tulajdonosok. Ez pedig egy újabb adóköltség lehet a rövid távú bérléseknél. Bizonyos vállalkozók azt mondhatják, hogy nem akarják már rövid távon kiadni az ingatlanjaikat, de szeretnék például hosszú távú klasszikus bérbe kiadni a lakásokat, tehát ez is megemelheti az árakat. Tehát a közgazdaság úgy működik, hogy valahol bevezetnek egy változást, ha nagyon leegyszerűsítem, mintha egy gépünk lenne, és meghúzzuk az A kart, és benyomjuk a B gombot, akkor nem mindig a C lámpa fog felvillanni, hiába azt várjuk, tehát különböző hatások és ellenhatások történhetnek. Tehát egyértelműen első hullámban ez a vállalkozásokat fogja érinteni, azonban ahogy látjuk, lehetnek hatásai a mi klasszikus lakhatásunkra, főleg a bérleti díjakra, és egy kicsit még az ingatlan árak is megmozdulhatnak.
4: Az minden esetre nagyon érdekes, hogy egyébként a minisztérium mintha nem merne hozzányúlni ahhoz, hogy a lakásokra kivethető adót is engedje növelni az önkormányzatoknak, mert hogy ugye itt most lekorlátozta ezekre a úgymond kereskedelmi jellegű épületekre. Hát illetve lát-e valamiféle trendfordulót akár mondjuk a lakáspiacon? Én nem tudom, nagyobb-e az alkudozási tér? Kevesebb-e a vásárló, az érdeklődő?
7: Igen, ahogy ön is mondja, nem szeretném védeni egyik oldalt se, meg másikat se, de ez az adó megint a vállalkozói szektort érinti legjobban, leginkább. Tényleg a legtöbb konszolidációs csomag, ez tényszerű, tehát a 70-80% a konszolidációs csomagoknak kifejezetten a kisvállalkozókat, középvállalkozókat érintette, és ez a következő tétel. Tehát itt igazából ezek halmozódnak, ezek a terhek. Szintén nem pozitívak, és tudom, hogy nagyon nem populáris hozzányúlni az átlag embereknek a pénztárcájához, de minden egyes statisztika alapján tényleg, ahogy említettem, egy 100 négyzetméteres lakás után például Komáromban éves szinten a város 24, maximum 36 eurót tud adóformájában kivetni, ami tényleg egy alacsony számnak tekinthető. Hogyha környező országokat nézzük, akkor mindenképp. Az ország keresi a különböző, illetve a városok és a különböző bevételi forrásokat, és tényleg azért az ingatlanok számát tekintve a legtöbb helyen főleg, de mindenhol sokkal több a lakás, mint az irodaépület, tehát itt lehetne, ha csak egy apró kozmetika emeléssel is, de nagyobb bevételhez jutni, tehát hogy ön is említette. És hogyha még az ingatlan árakhoz tehát visszafordulunk, bizonyos nagy befektetők azt mondhatják, hogy esetleg ellépnek bizonyos jövőbeli tervüktől, hogy milyen irodaépületeket építenek, megtörténhet ilyen fordulat, és ahogy mondom, itt nagyon nehéz kiszámolni, hogy ez a változás milyen mértékben, az emelés milyen milyen mértékben fog megtörténni, és tényleg egy nagy befektető, akik több milliós beruházásokat készítenek, azok higgyük el, hogy tényleg kockás papíron mindent osztanak, szoroznak minden egyes eurócentet, és hogyha egy bizonyos szint után látják, hogy nekik kevésbé éri meg irodaépületekbe fektetni, akkor lehet, hogy elkezdenek lakóingatlanokba fektetni. Tehát mondom, lehet egy ellenhatása is annak, hogy egy kicsit több lakóingatlan fog épülni majd a következő 5-10 évben, akár egy ilyen aszimetria hatása miatt. Tehát elhalasztatják a projektjeiket, kisebb projekteket építenek, és mondjuk a magasabb lakásárakkal szeretnék kompenzálni. Ezt tudni kell, hogy a modern projektek, mondjuk egy pozsonyi ingatlan, az úgy néz ki, hogy az alsó emeleteken üzletek épülnek, lehet, hogy a 0. és 10. emelet között lakóingatlanok vannak, a 10. és 20. emelet között irodaépületek vannak, és a legmagasabb helyeken pedig szintén valamilyen lakóingatlanok, valamilyen lukratív lakóingatlanok vannak, tehát itt is lehet, hogy hiába csak a komerc emeletekre vonatkozik majd a emeleti pódíj, de valószínűleg egy nagy vállalkozó ezt így kiátlagolja, és ezeket a terheket a bér, vagy adó, vagy egyéb szolgálati költségekbe fogja feltüntetni, és ez szintén megdrágíthatja az átlagembernek a lakhatását, a bérleti díjakat. Úgyhogy kis változásnak tűnik, lehet, hogy nem lesz ilyen nagy érdemi eredménye, vagy valamilyen behatása erre a piacra, de ahogy mondom, egy kis változtatás itt, egy kis változtatás ott, és valahogy a piac kialakítja azt, hogy milyen lesz a pontos eredmény. Ezek valamilyen szinten csak találgatások, de ennek is lehet tehát egyértelmű hatása arra, hogy a mi pénztárcánkból mennyivel kevesebbet vagy többet kell kivennünk a jövőben.
4: Jövőre magasabb ingatlanadó jöhet az üzleti célú ingatlanoknál, irodaépületeknél. Hogy ez mennyiben írhatja át az ingatlanpiac alakulását, arról Zsupcsán Zoltán pénzügyi elemzővel, a pénzügy.sk alapítójával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
7: Köszönöm szépen!

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Korzika a szépség szigete, Napóleon szülőhelye. És bár Franciaország része, lakói rendkívül öntudatosak és büszkék saját kultúrájukra. Ha ide utazunk, az első szabály az udvariasság. A boltokba, éttermekbe lépve mindig kötelező a hangos bonjour vagy bonsoir, és távozáskor az au revoir. Ha ezt elmulasztjuk, a helyiek levegőnek fognak nézni minket. Ha autóval indulunk neki a szigetnek, készüljünk fel a legrosszabbra. A korzikai utak elképesztően szűkek, szerpentinesek, és gyakran hiányzik a szalagkorlát. A helyiek viszont úgy vezetnek ezeken a szakaszokon, mintha egy Forma 1-es futamon lennének. Ha látjuk, hogy egy helyi rendszámú autó feltűnik a visszapillantó tükörben, az első biztonságos lehetőségnél húzódjunk le és engedjük el, ne tartsuk fel a forgalmat. Ráadásul a belső hegyi utakon teljesen megszokott, hogy fél vagy sertések, kecskék vagy tehenek sétálnak az út közepén, akiknek természetesen abszolút elsőbségük van. Ezek a váratlan útakadályok is emlékeztetnek minket arra, hogy ezen a vadregényes szigeten nem a GPS, hanem a természet és a hagyományok diktálják az iramot.
2: A kínai miniszterelnökkel és a kínai parlament elnökével folytatott tárgyalásokat Peter Pellegrini. Szigorúbb szabályok vonatkoznak augusztustól a kötelező gépjármű felelősség biztosításra. Az alacsony vízállás akadályozza a nagyobb merülésű hajók közlekedését a Dunán. Hatályba lépett ma Magyarországon a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal felállításáról szóló törvény. A nyugati országrészben holnap már vörös riasztás lesz a hőség miatt, 38 fokon tetőzhet a csúcshőmérséklet.
0: Napzárta. Kis Balázsa.
2: Részletes híreink. Peter Pellegrini köztársasági elnök Kínába látogatott, pekingi tárgyalásain a szlovák-kínai gazdasági együttműködés bővítéséről, a kínai beruházások ösztönzéséről és az Európai Unió, valamint Kína közötti párbeszéd fontosságáról egyeztetett. Részletek Mezőszállási Márktól.
3: Pekingben tárgyalt Peter Pellegrini köztársasági elnök Li Qiang kínai miniszterelnökkel és Chao Lecsivel, az Országos Népi Gyűlés állandó bizottságának elnökével. A megbeszélésen a felek egyetértettek abban, hogy a szlovák-kínai kapcsolatok történetük eddigi legjobb időszakát élik, ami kedvező alapot teremthet a gazdasági és kereskedelmi együttműködés további bővítéséhez.
4: Ja som garantoval, že Slovensko vytvorí samozrejme stabilné, predvídateľné prostredie.
3: Én garantáltam, hogy Szlovákia stabil és kiszámítható környezetet biztosít a kínai befektetések számára azokon a területeken, ahol lehetőség van a kölcsönös kiegészítő együttműködésre. Ez várhatóan elsősorban a modern technológiák, valamint az autóipar területét érinti, ahol jelentős szinergiák alakulhatnak ki. Nem csak az akkumulátorgyártásban megvalósuló nagy beruházásokra gondolunk, hanem más fejlesztésekre is. Pellegrini továbbá hozzátette, jelenleg is folynak egyeztetések egy kínai autógyártó esetleges szlovákiai beruházásáról, de a részletekről egyelőre nem kívánt beszélni. A tárgyalásokon szó esett az Európai Unió és Kína kapcsolatáról is. Pellegrini rámutatott, hogy az unió számára kedvezőtlen kereskedelmi mérleg feszültségeket okoz. Ugyanakkor elmondása szerint mind ő, mind Li Qiang a párbeszédet és a kölcsönösen elfogadható megoldások keresését támogatja a kereskedelmi konfliktusok helyett. Az államfő úgy fogalmazott, Szlovákia egy nyitott gazdaság, amely érdekelt a kiegyensúlyozott kapcsolatok fenntartásában a világ vezető gazdasági szereplőivel, és ebben fontos szerepet szállna a Kínával ápolt együttműködésnek.
4: Viete, nabádal by som aj niektorých predstaviteľov našej politickej scény, hlavne z opozície, aby veľmi vážili slová, keď komentujú vzťahy s Čínou, keď komentujú naše obchodné vzťahy s Čínou.
3: Arra kérném a szlovák politikai élet egyes szereplőit, különösen az ellenzéket, hogy gondosan mérlegeljék szavaikat, amikor Kínával, illetve a Szlovákia és Kína közötti gazdasági kapcsolatokkal kapcsolatban nyilatkoznak. Szlovákia a világ egyik legnyitottabb gazdasága, amely nagy mértékben függ kereskedelmi partnereitől, ezért fontos, hogy a változó világrendben jó kapcsolatokat ápoljon a nagyhatalmakkal. nyilatkozta az államfő.
2: Az ellenzéki SAS azt javasolja, hogy a kormány csökkentse az üzemanyagok jövedéki adóját az uniós minimumra, az áfát pedig 15%-ra. A párt szerint ezzel egy átlagos benzintank megtöltésekor akár 20 eurót is megtakaríthatnának az autósok. Az SAS úgy véli, a költségvetés kieső bevételeit ellensúlyozná a megnövekedett üzemanyagforgalom. A jelenlegi szabályok szerint Szlovákiában a benzin áfája 23%, míg például Lengyelországban 8%. Augusztus 1-től új jogszabály lép életbe a kötelező gépjármű felelősség biztosításra vonatkozóan. Az új törvény értelmében szigorítanak az említett biztosítás ellenőrzésén, a bírságokat automatikusan kiküldik és törlik a nyilvántartásból a hosszú ideje nem biztosított járműveket. Bábel Ivett összeállítása.
5: Az új jogszabály célja csökkenteni a forgalomban azon gépjárművek számát, amelyek nem rendelkeznek gépjármű biztosítással, ezáltal pedig védeni a felelősségtudatos vezetőket. Az augusztusi hónap folyamán a belügyminisztérium levélben értesíti azokat a gépjármű tulajdonosokat, akik autója már több mint 2 éve nem rendelkezik érvényes biztosítással. Szeptember végéig kapnak időt arra, hogy rendezzék a hiányosságokat, ellenkező esetben október folyamán törlik az autót a nyilvántartásból, így azt már nem lehet használni a forgalomban. Ezen kívül az állam a jövőben szigorúbban akarja ellenőrizni azt is, hogy a gépjármű vezetők rendelkeznek-e érvényes biztosítással. Amennyiben a jármű több mint 30 napig érvényes biztosítás nélkül lesz, a rendszer automatikusan kigenerálja a 120-tól 900 euróig terjedő büntetést a gépjármű súlyától függően. Ugyanazért a gépjárműért 150 nap után ismételten ki lehet majd szabni bírságot, ráadásul az előző összeg kétszeresét. Amennyiben a bírságok ellenére a tulajdonos nem rendezi gépjárműve biztosítását, az autót 24 hónap után törlik a nyilvántartásból. 2026. október 1-től a kötelező gépjármű felelősség biztosítást a műszaki és emissziós vizsgaállomásokon is ellenőrizni fogják. A belügyminisztérium arra figyelmezteti a lakosságot, hogy az új szabályokat illető információkat megtalálhatják a www.nepoistenevozidlo.sk weboldalon.
2: A Duna egyes szlovákiai szakaszain jelenleg nem tudnak közlekedni a nagyobb merülésű hajók az alacsony vízállás miatt. A hajók ezért a kikötőkben vagy horgonyzó helyeken várakoznak, amíg javulnak a hajózási feltételek. A vízállás ezekben a napokban rendkívül alacsony, a folyó vízhozama az elmúlt évtizedek legalacsonyabb értékei közé tartozik. A jelenlegi vízszint nem teszi lehetővé, hogy a nagyobb merülésű járművek biztonságosan áthaladjanak bizonyos folyószakaszokon. A hatóságok emiatt intézkedéseket vezettek be a vízkészletekkel való hatékonyabb gazdálkodás érdekében. Hatályba lépett ma Magyarországon a nemzetközi

0: vissza fog ütni. Trump szerint az amerikai katonáknak csak néhány percük volt arra, hogy elfogják az iráni rakétákat, mielőtt azok célba értek volna. A jordán hadsereg közlése szerint légvédelme ma hajnalban 5 Iránból indított rakétát semmisített meg, a támadásnak nem voltak áldozatai. A délnyugat franciaországi tűzoltók egy Párizs területének 4-szeresét meghaladó kiterjedésű erdőtűzzel küzdenek, miközben a térségben ma a 40 Celsius fokot is meghaladta a hőmérséklet. A Gironde megyében Bordeaux környékén pusztító tűz miatt már mintegy 220 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. A hatóságok szerint az éjszaka viszonylag nyugodtan telt, a lángok nem terjedtek tovább, a tüzet azonban egyelőre még nem sikerült ellenőrzés alá vonni. Az érkező hőség és az erősödő szél ismét növeli annak veszélyét, hogy a tűz intenzívebbé válik. Az SAS és a parlamenten kívüli demokraták szerint gyanús fakitermelés zajlik a Murányi Fennsík Nemzeti Park területén. A demokraták úgy vélik, hogy az államot a kitermeléssel kapcsolatos túlárazott szerződések és kedvezőtlen árak miatt akár 1 millió eurós kár is érhette. Az SAS emellett egészséges fák jogellenes kivágásának és értékes erdőállományok pusztításának gyanújáról beszél. A Nemzeti Park igazgatósága közölte, hogy a faanyaggal való jogosulatlan gazdálkodás gyanúja miatt korábban feljelentést tett. A szlovák lakosság 88,5%-a már hallott a kriptoeszközökről, gyakorlati tapasztalata azonban csak 13,4%-uknak van velük. A legtöbb felhasználó legfeljebb 250 eurót fektetett kriptovalutákba, amelyek általában befektetési portfóliójuk legfeljebb tizedét teszik ki. A kriptoeszközök megítélése ugyanakkor fokozatosan változik, és egyre inkább a spekuláció helyett alternatív befektetési lehetőségként tekintenek rájuk. Mindez a Szlovák Nemzeti Bank aktuális harmadik kriptoeszközökkel kapcsolatos fogyasztói felméréséből derül ki, amelyet 1541 válaszadó bevonásával készítettek.
1: Sport Tamás Ákossal.
2: Világbajnok a magyar női kardcsapat. A Battai Sugár, Katona Renáta, Spisz Anna és Szűcs Luca alkotta együttes a hongkongi világbajnokság döntőjébe legyőzte Kínát, így 2023 után ismét aranyérmet szerzett. Nem sikerült viszont a férfi párbajtőr csapatnak. Az olimpiai bajnok magyar együttes a világbajnokságon a 10. helyen zárt. A Slovan Bratislava kedvező helyzetből várja a Bajnokok Ligája második selejtező körének visszavágóját. A pozsonyi együttes múlt héten 2-0-ra győzött a georgiai Iberia Tbilisi otthonában. A visszavágót ma 20 óra 15 perctől rendezik az új téglamezei stadionban. Végleg megszűnt a 114 éves Brescia Calcio csapata. Az észak-olasz klub felszámolását kedden rendelte el a bíróság, miután a csapat tavaly licensz hiányában nem indulhatott a bajnokságban és súlyos anyagi gondokkal küzdött. A Bresciában korábban megfordult Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Pep Guardiola, de Marco Rossi a jelenlegi magyar szövetségi kapitány is szerepelt a klub színeiben. Győzelemmel kezdte meg szereplését az ifjúsági leány kézilabda válogatott a romániai U18-as világbajnokságon. Kun Attila együttese a nyitó mérkőzésen 40-29-re győzte le Tunéziát, a szlovák csapat pedig 32-25-re nyert Brazília ellen. Nem jutott a legjobb 8 közé a szlovák U18-as férfi kosárlabda válogatott az olaszországi Európa-bajnokság. A szlovákok a nyolcaddöntőben 72-60-ra kikaptak Franciaországtól. Sikeresen teljesítette a világ egyik legkeményebb ultrafutó versenyét Bódis Tamás. A 38 éves futó egyedüli magyarként állt rajthoz a 217 kilométeres Bedwateren. Még kérdéses a Forma 1-es világbajnokság 2026-os szezonzárójának helyszíne. Stefano Domenicali, a sorozat ügyvezetője elmondta, szeptember közepéig várnak a döntéssel a katari és az Abu Dhabi futam sorsával kapcsolatban, amelyet az irán amerikai konfliktus miatt veszély fenyeget. Ha a két közel-keleti versenyt nem lehet megrendezni, Európában zárják az idény. Az már biztos, hogy Las Vegas nem lesz beugró helyszín, hiába merült fel korábban ez a lehetőség.
1: Időjárás.
0: Mától több napon át igazi nyári kánikulában lesz részünk, az egész ország területén első és másodfokú hőségriasztás van érvényben. Az esti órákig a csúcsértékek 30-35 fok között alakulnak, csapadék sehol sem várható. A folytatásban még ennél is melegebb lesz, holnap, majd a hét végén is tikkasztó hőségre közel 40 fokos maximum.

0: zavarokra számíthatunk. A nyugati országrészre vörös riasztást adott ki a Hidrometeorológiai Intézet. Kedves hallgatóink, önök adászáró hírműsorunkat a Napzártát hallották. Kubányi Péter hangmester nevében is Kis Balázs hírszerkesztő köszöni a figyelmüket. Friss hírekkel holnap reggel 6 órakor jelentkezünk ismét. Tartsanak velünk csütörtökön is. A viszonthallásra!
1: Soron következő nappalinkban többek közt egy nyári témával is készülünk, mert hogy színekről, kiegészítőkről, öltözködési kultúrákról beszélgetünk majd Ukai Judittal. Jöjjön egy kis ízelítő interjúnkból.
2: Ez bizonyított tény, az első benyomást az emberek rólunk 0,1 másodperc alatt teszik. Tehát ennyi idő alatt nem tudunk szépeket mondani magunkról, nem, hogy mondani, tehát ez annyira nem elég, hogy levegőt vegyünk, ami a hangképzéshez szükséges. Tehát, hogy tényleg annyira van, hogy az első benyomás rólunk, azt vizuális kép alapján teszik. És hát ugye ennek a legnagyobb része az öltözködés. Maga az öltözködés az egy vizuális nyelv, az egy kommunikáció magunkról.
1: Récsei Noémi vagyok, csütörtök délelőtt is számítok kedves hallgatóink megtisztelő figyelmére.
3: Az augusztusi szalagtárak a már elhangzott műsoraink ismétlései lesznek. A fél csalló közt elöntő 1965-ös nagy dunai árvízről szóló összeállításunkat augusztus 1-én a 10 órai hírek után, augusztus 2-án a 9 órai híreket követően hallgathatják meg. Nagy Ildikó vagyok a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
4: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Patria, národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.